Yeah.

0: hófehérke és rózsapiroska. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony. Nem volt egyebe, csak egy házacskája, a házacska előtt egy kertecske, és abban két rózsafácska. Fehér rózsa nyílt az egyiken, piros a másikon. Két kis leánya volt az özvegyasszonynak, és mert hogy hasonlítottak a két rózsafához, hófehérkének hívta az anyjuk az egyiket, rózsapiroskának a másikat. Kedves jó gyermek volt mind a kettő, szorgalmatos, engedelmes, és a természetük csak annyit különbözött, hogy rózsapiroska elevenebb, vidámabb kedvű volt, mint hófehérke. Szerette egymást a két leányka, igen szerette. Mindig együtt jártak erdőn, mezőn. Nem féltek az erdei vadaktól, nem is bántotta őket soha egy sem. Sőt, ha látták őket, szelíden énekeltek, őzek, szarvasok ugráltak, táncoltak körülöttük. Akárhányszor megesett, hogy egész nap az erdőben jártak-keltek, még éjjel is kint háltak, és az édesanyjuk nem nyugtalankodott miattok. Tudta, hogy nem esik semmi bántodásuk. Egyszer megtörtént, hogy az erdőben háltak, és reggel, amikor felébredtek, egy szép kis gyermek állott mellettük, ragyogó fehér ruhácskában, nem szólt semmit, csak mosolygott, és azzal eltűnt. Amikor aztán körülnéztek, látták, hogy egy szörnyű nagy szakadék mellett háltak. És ha csak egyet lépnek a sötétben, szörnyű halálnak halálával haltak volna meg. Mondták otthon, hogy mi történt velük. Az édesanyjuk mosolygott.
1: Az a gyermek biztosan angyal volt, aki vigyázott rátok éjjel.
0: Esténként az özvegyasszony mesélt nekik. Ők meghallgatták. Reggel jókor keltek, segítettek az anyjuknak minden dolgában. Így telt múlt az idő szép lassan. Hát egyszer aztán egy este mi történt? Az történt, hogy amint asztalnál ültek és beszélgettek, kopogtatott valaki az ajtón.
1: Nyiss ajtót, rózsapiroska! Hát, ha vándorember keres szállást!
0: Rózsapiroska az ajtóhoz sietett, hátratolta a zárt, kinyitotta az ajtót, de mindjárt vissza is ugrott. Nem ember, de medve állt az ajtóban. Rózsapiroska és hófehérke is az ágy mögé bújtak, ijedtükben. De a medve megszólalt, s mondta.
2: Ne féljetek, szőrös külsőm, érző lelket, akkor nem bántok én senkit. A nagy hidegben majd megfagytam, azért jöttem, hogy felmelegedjek itt.
1: Szegény medve, kerülj beljebb! Feküdj a tűzhely elé, csak arra vigyázz, nehogy a bundád meggyulladjon. Hófehérke, rózsapiroska, gyertek elé, ne féljetek, nem bánt a medve.
0: Mind a ketten elé sompolyogtak, s leültek ők is a tűzhely mellé. Megszólalt a medve megint, kérte a leánykákat, olyan szépen kérte.
2: Jó leánykák, verjétek ki a bundámból a havat.
0: A leánykák elévették a kis söprűjüket, s kiverték a medve bundájából a havat. A medve megdörmögött megelégedetten, s hálálkodva pislogott a leánykákra. Úgy nekibátorogtak a leánykák, hogy le is ültek mellé a földre, hemperegtek rajta, simogatták a bundáját, csiklandozták a talpát, majd felvetették a házat, olyan jókedvű kerekedett. Aztán, amikor elálmosodtak, lefeküdtek, elaludtak, elszundított a medve is. Reggel jókor felkelt a medve, megköszönte a szállást, elbúcsúzott, s visszament az erdőbe. Hanem ettől a naptól kezdve minden este eljött a medve. Játszott a leánykákkal, és ezek úgy megszerették, hogy várva várták minden este. Elmúlt a tél, jött a tavasz, és mondja a medve hófehérkének.
2: Na, most elmegyek, és az egész nyáron nem jövök el.
3: Hová mégy?
0: Kérdezte hófehérke, és a könny kicsordult a szeméből, úgy elszomorodott ezen.
2: El kell mennem a rengetegbe, hogy megőrizzem a kincseimet a gonosz törpéktől. Télen, mikor fagyos a föld, nem tudnak feljönni, de nyáron kibújnak a föld alól, és ezer szemem legyen, hogy meg ne lopjanak. Áldjon meg az Isten, hófehérke!
0: Nem is ment, de szaladt a medve. Bizony-bizony úgy tetszett hófehérkének, mintha a medve szeméből is kicsordult volna a könny. Telt múlt az idő, és hófehérke és a rózsapiroska kimentek az erdőbe, hogy száraz gajat gyűjtsenek. Amint mennek elébb, meglátnak egy nagy, földre döntött fát, s látják, hogy azon ugrál föl s alá valami. Embere, állata nem tudták. Közelebb mennek a fához, hát egy vén, hosszú, fehér szakállas törpe az, kinek a szakálla a fa hasadéka közé szorult, s nem tudott kiszabadulni semmi léttekképpen.
4: Mit eltaláltok itt? Mi lesz már? Gyertek ide, segíjetek rajtam!
3: Hát, mi történt? Kegyelmeddel.
4: Nem látjátok ostobák? Amit el akartam hasítani ezt a fát,
5: Szakállam belé akadt! A hasadék hirtelen összecsapódott, s ide fogta a szép fehér szakállamat.
0: Próbálták a leánykák mindenféleképpen, de sehogy se tudták kiszabadítani a törpe szakállát.
3: Elfutok a faluba emberekért.
5: Te ostoba! Hát ennél okosabbat nem tudsz kitalálni!
3: Csak ne türelmetlen, kegyelmet! Mindjárt segítek én!
0: Történetesen zsebében volt a kis ollója, azzal nyisz-nyisz lenyiszentette a törpe szakállát. Ahogy megszabadult a törpe, fölkapta a zsákját, amely ott hevert a fa mellett, s amely tele volt arannyal, s ahelyett, hogy csak egy szóval is megköszönte volna a leánykák jóságát, felkapta a zsákot a vállára, rá se nézett a leánykákra, csak eltűnt a rengetegbe.
3: No, ez egy igazi fura ember.
6: Igen, szerintem is nagyon fura ember.
0: Hát ilyesmiket mondogattak a leánykák, de többet nem törődtek vele. Amint elegendő gajat szedtek, hazamentek. Telt múlt az idő, egyszer Hófehérke és Rózsapiroska kimentek a patakra, hogy horgásszanak. Amint a patakhoz közelednek, látják, hogy a patak partján valaki, valami vergelődik, mintha bele akarna ugorni a patakba. Odafutnak, s hát a törpe volt az.
3: Mit akar, kegyelmed? Csak nem akar a vízbe ugorni?
5: De már olyan bolond, csak nem vagyok. Hát nem látjátok, hogy a hal akar bele rántani?
0: Az ám! A törpe hosszú szakálla valahogy összegabajdott a horoggal, s annál fogva rángatni kezdte egy nagy hal. Húzta, rángatta a horgot, de a szakálla miatt nem tudta rándítani elég erővel, s ha oda nem érnek a leánykák, bizonyosan belebukik a vízbe. De a leánykák hirtelen elvágták a szakállát, kiszabadították a horogból. Hát azt hiszitek, megköszönte ezt a törpe? Dehogy köszönte. Elkezdett kiabálni, szitkozódni, hogy egyebet sem tudnak, csak mindig az ő szép szakállából vágnak le, úgy segítenek rajta. Ahogy megszabadult, fölkapott egy zsákot a nádasból, az a zsák tele volt drága gyöngyökkel, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Telt múlt ismét az idő, az özvegyasszony beküldötte a városba a leánykákat, hogy vegyenek tűt, cérnát, szalagot, s mi mást. Egy nagy, kopár pusztaságon mentek át, azon a pusztaságon nagy, óriási sziklák voltak szerteszéllyel. Ott a sziklák felett egy szörnyű madár kerengett, aztán egyszerre csak leszállott a földre egy szikla mellé. Abban a pillanatban szörnyű sikoltást hallanak, futnak oda, s hát az a nagy madár, keselyű sas volt az, éppen fel akarja venni a törpét a hátára, s vinni ki tudja hová merre. Nosza, a leánykák megragadták a törpét, s addig küzdöttek a sassal, hogy az végre is eleresztette. Ahogy megszabadult a törpe, s magához tért az ijegységtől, rárivalt a leánykákra.
5: Hát aztán nem tudtatok vigyázni jobban? Mind összeszaggatott ezt a ruhámat! Haszontalanok! Ügyetlenek!
0: Azzal felkapott egy zsákot a szikla mellől, tele volt a zsák drága kővel, s eltűnt. Hát a leánykák csak mosolyogtak rajta, megszokták már a hálátlanságát, s nem törődtek vele. Bementek a városba, ott elvégezték vásárjukat, aztán jöttek vissza szép csendesen. Hát amint jönnek visszafelé a pusztaságon, kit látnak megint? Ott ült egy kicsi, tiszta helyen a törpe. Kiürítette a zsákból a drága köveket. A nap éppen akkor szállott le. Visszasütött a drága kövekre, ragyogtak, tündököltek, s a leánykák ámulva-bámulva állottak meg. Úgy csodálták a ragyogó drága köveket. Egyszerre csak felpillant a törpe. Meglátja őket, rájuk kiált.
5: Na, mit álltok itt? Mit tegyetek a szeretokat?
0: Felugrott nagy mérgesen, hogy tovább állítson, de abban a pillanatban kilép az erdőből a medve, szalad feléjük szörnyű ordítással, szaladott volna a törpe is, de a félelemtől földbe gyökerezett a lába. Amikor a medve odaérkezett, a törpe összefogta a kezét, úgy könyörgött.
5: Hagyd meg az életemet, és neked adom ezt a sok drága követ.
0: De a medve nem hallgatott rá, csak rátapintott a talpával, s a gonosz törpe még jajt sem kiáltott. Vége volt. Hófehérke és Rózsapiroska is, amikor messziről látták a medvét, elszaladtak, mert nem ismerték meg az ő kedves medvéjüket. De a medve utánuk szaladt, megállította őket.
7: Ne féljetek, álljatok meg, ne Hófehérke és Rózsapiroska, várjatok, hát veletek megyek én is.
0: A leánykák megismerték a hangjáról, megálltak, és ím, amint a medve közelőbük ért, nem volt az már medve. Hirtelen levetette magáról a medvebőrt, szín arany gúnyába öltözött, Deli, szép királyfi állott előttük. Mondta a leánykáknak.
7: Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, a királyfia vagyok én. De ez az istentelen törpe, aki a kincseimet ellopta volt, megvarázsolt, medveként kellett élnem az erdőben, míg a kezem közé nem került, és ki nem nyomtam belőle gonosz lelkét.
0: Még aznap eljegyezte a királyfi hófehérkét, a testvére meg rózsapiroskát. Az anyjukat s a két rózsafát magukkal vitték a királyi palotába, volt ott aztán lakodalom hét országra szóló. A rózsafáskákat elültették az ablakok előtt, s nyílott minden esztendőben fehér rózsa, piros rózsa, nyílik most is. Aki nem hiszi, menjen oda, s nézze meg.

0: A két szikla, kórei népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Már csak elporítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éjségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt azelőtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem, és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undokság volt,

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért most vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi leányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz-e ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keks.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteként, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Hussá!

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúlt, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölődötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat, mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te főleg?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, aztán én is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen lél, én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy eldobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott gugolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életemnek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, ne is kérdezd! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Elfélj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat. Együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na, ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult, akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátas embert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én meséim is tovább tartott.

Rose.

time in this place. Crystal.

0: Rókáné mennyegzője. Volt egyszer egy 9 farkú öreg róka. Azt hitte, hogy hűtlen hozzá a felesége, s elhatározta, hogy próbára teszi. Kinyújtózott a pad alatt, feküdt, mint egy darab fa, mintha egyszer mindenkorra kiprüttyent volna. Rókáné asszonyság fölment a szobájába, s bezárkózott, szolgálója pedig, macska leányasszony, fölült a tűzhelyre, úgy főzőcskézett. Amikor híre ment, hogy az öreg róka meghalálozott, jöttek ám a kérők. Hallja egyszer a szolgáló, hogy valaki a ház kapujában áll és kopog. Lement, ajtót nyitott, hát egy ifjú róka állt előtte, és azt kérdezte.
1: Mit csinál, macska kisasszony? Alszik? Hogy ül? Hogy virasszon?
0: Felelte a szolgáló.
2: Virasztok, nem szundikálok. Kíváncsi az úr, hogy mit csinálok? Sert főzök, s vajjal tetézem. Tán az úr vendégem lészen?
1: Köszönöm, leányasszony. S mit csinál Rókáné asszonyság?
0: Felelte a szolgáló.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja. Szemecskéjéből könnye hull, mert meghalt öreg róka úr.
1: Azért csak mondja meg neki, leányasszony, hogy itt van egy ifjú róka, s hogy az megkérni a kezét.
2: Igenis, fiatal úr.
0: Ment a macska top-top-top az ajtóhoz, kop-kop-kop.
2: Rókáné, itt van-e?
3: Igen.
2: Kérője jött, kint várja.
3: És van-e őnek is 9 olyan szép lompos farka, mint a megboldogult öreg róka úrnak?
2: Nem. Csak egy szál farka van.
3: Akkor nem kell.
0: Macska leányasszony lement, és elküldte a kérőt. Csak hamar megint kopogtattak. Most egy másik róka állt az ajtóban, az is meg akarta kérni Rókáné asszonyság kezét, neki 2 farka volt. Ám ő sem járt jobban az előbbi rókánál. Majd jöttek sorjában mások is, mindegyiknek 1 farokkal többje volt, mint az előzőnek, és mindegyik hoppon maradt, míg nem jött valaki, akinek 9 farka volt, akár csak az öreg róka úrnak. Amikor ezt meghallotta az özvegy, örömében így szólt a macskához.
3: Ajtókapu nyitva maradt, s takarítsd el öreg róka urat.
0: De amikor éppen neki láttak volna a mennyegzőnek, az öreg róka úr kiugrott a pad alól, szétcsapott a népség között, és kizavarta őket Rókáné asszonysággal együtt a házból. Amikor az öreg róka úr meghalt, jött a farkas, hogy megkérje Rókáné kezét. Bekopogott, s a macska nyitott ajtót, Rókáné asszonyság szolgálója. A farkas üdvözölte őt, mondván.
4: Jó napot, Cirokfa, Vicinike. Miért kell egyedülnie? Mihova foglalatoskodik?
0: Felelt a macska.
2: Tejbe morzsolom a kenyeret, az úr a vendégem lehet.
4: Köszönöm, Cirike. Hát Rókáné asszonság nincs ide haza.
0: Felelte a macska.
2: Szép magát búban asszolja, síralmát panaszolja. Hullik a könnye napok óta, mert hogy meghult az öreg róka.
0: Mire a farkas?
4: Ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Fölmegy a grádicson a macska, csak úgy röpül a 4 mancsocska, míg nem a nagy teremhez ér. Kopog aranygyűrűs 5 ujja.
2: Rókáné asszony itt van-e? Hallja, ha netán új férjet akar, jöjjön le a lépcsőn hamar.
0: Megkérdezte Rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt, bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Nincs.
3: Akkor hát lemondok róla.
0: Miután a farkas kosarat kapott, jött egy kutya, egy szarvas, egy nyúl, egy medve, egy oroszlán, majd sorjában az erdőnek minden lakója. Csak hogy egy sem akadt közöttük, amelyikben az öreg róka úr minden jó tulajdonsága meg lett volna, s a macskának minden kérőt el kellett küldenie. Utoljára jött egy ifjú róka. Megkérdezte Rókáné asszonyság.
3: Van-e az úrnak szép rőt bugyogója, s hegyes pofácskája?
2: Ajajajaj, de még mennyire?
3: A akkor hát legyen szíves feljönni.
0: Úgy mond Rókáné asszonyság, s meghagyta szolgálójának, legyen készülettel a menyegzőre.
3: Macska, szép szobámat takarítsd, öreg Rókát az ablakon kirepítsd. Sok jó kövér egeret fogott, s mindet fölfalta legott, s nekem egyet sem hagyott.
0: Rókáné asszonyság megülte menyegzőjét az ifjú Róka úrral, volt is újongás és tánc. És még most is táncolnak, ha nem hagyták abba.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. A szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó, eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Na hát nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasorrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Jaj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz, de ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú, veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na, válasz! Akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát, Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akart a pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta szándékát, éppen akkor lépett be az ördög. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket!
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol, se eleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen, ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint mennek, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzt, eleget.
2: Hát hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt, egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az anyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém!

0: Pest. Egy régi házról fogok nektek mesélni. Akkor, amikor ez a ház épült, még abban a faluban nem lakott.
1: The wind blows
0: senki.
1: The wind blows
0: körülötte erdők.
1: And the old and the young. And here
0: bokrok.
1: And far away. Familiar and unknown.
0: Patakok volt.
1: And you and everything.
0: Volt a ház fölött.
1: Love of the universe.
0: Egy régi, régi. Nagy kövekből összerakott. Templom. Ennek a templom.

akinek ma már sem a nyelvét, sem a ruháját, sem a gondolatait nem, de senki nem ismerheti meg, gyerekek. Ezek az emberek, ezek a nagyon-nagyon régi emberek mind-mind mások voltak, mint mi. Soha, de soha, higgyétek el, hogy soha, de soha nem néztek hátra. Azért is volt az a föld alatti járat olyan tekerős. Mert mindig, mindig, mindig

mondták azt a szót, mondták azt a szót szeretettel, ami olyan sok, nagyon-nagyon sok, és nagyon-nagyon nagy erőt adott nekik. Azt a szót, amit ma már nem lehet sem kimondani, sem feldolgozni, sem visszaeszmélni, mert olyan, de olyan régi nyelven volt mondva, annyira máshogy, annyira halkan, annyira szétszedve, hogy ma már nem is hallhatjuk. Ezek az emberek ütötték a követ, és mentek előre. Fogták a fejszét, fogták a vésőt ott lenn a mélyben, szürke ruhájuk volt, és mentek előre, mentek, és fúrták azt a mély, azt a nagyon mély, tekervényes alagutat. Néha, mikor a kövek miatt úgy kellett fúrniuk, hogy fölfelé haladtak a hegyben, elértek gyökereket, indákat, ereket, ahogy csöpögött a víz, plotty, plotty, plotty, rá a vas fejszének a nyelére, plotty, plotty, nem szólt ott semmi. Mert ültek, gondolkoztak ezek az emberek, nem néztek hátra, csak gondolkoztak, hogy vajon miért kell nekik ennyire előre menni. Tudták, hogy ott van a parancs, az a parancs, ami abban a szóban van, amelyet kimondani sem tud az ember maga. Ott rezgett nekik, és mikor megpihentek, hallottak egy hangot, olyan valami furcsa hangszerből, valami régi, nagyon régi vonós hangszerből, valahogy úgy átzengett a templom felől. Ott a ház mellett, amit már mondtam nektek, gyerekek, remélem figyeltek. Onnan szólt nagyon-nagyon-nagyon szépen, nagyon harmonikusan az a hang, ami nem is egy hang volt, kettő, három, négy hangszer, lehet, hogy több, de valahogy olyan áthatóan, valahogy szól, és ment feléjük, és nyomta őket előre, és nyomta, és mentek a fejszében, ezek a furcsa emberek mentek, verték a falat, csak néha jött beléjük a csönd, és akkor megálltak, gondolkoztak azon, hogy miért nem jön folyamatosan beléjük ez a zene, miért akadnak el mindig lépésről lépésre, amikor bennük megvan a hit, megvan az erő, hogy ezt a föld alatti alagutat, hogy ezt az alagutat ássák. Aztán, amikor nagyon figyeltek belőle, újra felerősödött a hang. Jött végig az alagútból, és már ott volt, ott tekergett körülöttük, ott sípolt. És érezték, hogy tudnak, hogy léphetnek, hogy mehetnek tovább. Ezek közül, az emberek közül volt olyan, aki három vagy négy éve már nem látott napot. Mindig elképzelte, hogy milyen lehet, hogy így megcsillan, hogy fönt a fák között így megcsillan a nap, játszik, táncol, de ő már nem volt fönt. Több éve nem volt fönt, mert tudta, hogyha fölmegy, látja a napot, nem jön vissza többet a barlangba. Lent maradt, és csak elképzelte a napot, csak ment előre a fejszével, ment, és képzeletben látta, hogy a napsütés
kicsalja lombokat, virágokat, látta, látta a hajnali harmadcseppet, ami lecsöppen az egyik levéről a másikra, és csak elképzelte és dolgozott, ment tovább, összeszorította a fogát, verte a földet, és azt mondta magának, egyszer biztos, hogy szép lesz, egyszer biztos, hogy jó lesz, egyszer biztos, hogy működni fog, azaz alakult. Menni kell előre, menni kell, nem figyelni a többiekre, nem nézni, hogy a többi hogy üti, csak kibírt, csak menj, menj előre, forja össze, fogom mindent, nem kimondani, hanem én. Hogy te megcsinálod, menni, nem nézni oldalra. Így gondolkoztak, de nem mondták egymásnak, hanem csak ütötték a falat és fúrták az alagutat. Fönt, időnként, amikor nagyon közel voltak megint a hegyoldalhoz, hallatszott, hogy kint táncolnak, kint élvezik a napsütést, kint vannak olyan emberek, akik nem is biztos, hogy tudják, hogy ők lent, ott mélyen a föld alatt dolgoznak. A lentiek nagyon sokszor, amikor meghatározták nekik, hogy leülhetnek, leültek egymás mellé, érezték egymás izzadságát. Össze voltak szorítva ebben a barlangban, mert a barlanggal gyorsan kellett haladni. Ültek ott egymás mellett, érezték egymás nedvességét, érezték a párát, érezték a hideget a falon, érezték a kövek hűvösét, értékelték a fényt, ami messziről jött a folyosó végéről. Figyelték a másikat. Mindenki elhatározta, hogy amíg a másik nem lép, nem mond, nem dühöng, addig ők nem tesznek semmit. Ezért iszonyatosan kifinomult. Iszonyatosan működött bennük az, hogy mindenfajta külső rezgésre figyeljenek. Figyeljék a többit. Ne beszéljenek arról, hogy velük mi van, hanem várjanak arra a pillanatra, amikor már a többieknek is elege lesz. És akkor egyszerre, mert a másik hamarabb elkezdte, akkor egyszerre elindulhatnak, és egyszerre kitörhetnek ebből az alagútból, mert már senki, de senki nem akart ezt az alagutat fúrni, de nem mondhatták, mert a templomból, a kőlap alól együtt indultak el, és mindenki vállalta, hogy megcsinálják a kijáratot, csak hallották azt a régi zenét, csak kattogott bennük az a régi zene, csak húzott az agyukba, csak úgy csöpögött. Az, amikor elindultak, már utálták, mert olyan rég volt, nagyon rég volt. Minden kattogásra vált, minden harmónia, minden bement, bent kattogott az agyukba, mert az a barlang nagyon mélyen volt, nagyon lent volt. Hangokat hallottak, parancsszavakat! Nem beszélt senki. Idegenek voltak ezek a szavak, de bentről működtek ezek a szavak. Idegen nyelv. Más népek nyelve. Jönnek a parancsszavak.
valaki ordított kint. Valaki mondta, hogy menjenek még le az alagútba. Menjenek még emberek, hogy haladjon gyorsabban az alagút. Fúrják, véssék, üssék, hordják, lépjenek, izzadjanak, menjenek más nyelven. Messzire, mert hosszú volt az alagút már. Sokat dolgoztak, mentek a talicskán, szórultak a kövek, ütötték a falat, mentek előre, egymás vállával, egymás fejével, nem néztek hátra, csak hallották, hogy kattognak, csörögnek, omlanak a kövek. Mindenki arra várt, mikor lesz vége, mikor érnek ki a napsütésre. Kint biztos süt a nap, kint biztos fény van, kint biztos minden szép. Mozog kint a szellő, kint mozognak a levelek.

0: itt vannak. Leküldték őket! Leküldték őket, itt vannak évek óta. Évek óta itt vannak ők. Kapnak ételt. Kapnak vizet. De nem tudják. Nem tudják, mi van kint. Nem tudják, mi van kint. Ez kattogott a fejükbe. Nem tudják, mi van kint. Ki akartak menni? Ki akart mit menni? De ütötték a falat. Ütötték a falat. Vitték a köveket. És érezték, hogy valahogy egyre jobban minden olyan csöndes lesz, minden olyan néma lesz, minden ütés, minden kő, minden fejsze, csak a bőrüket simították, az izzadságot, a port, nem jöttek ki a hangok, csak magukba szólt, hogy kimenni innen, miért jött térbe, hosszú a barlang, olyan volt az egész, mint egy álom, mint egy mély, mint egy soha föl nem ébresztető. És akkor csak hallottak egy pattanást, olyat, mint egy ilyen pitt, egy ilyen hirtelen, egy ilyen nagyon gyors, egy ilyen szakítást, ami végzett, ami így abba hagyatta ezt az egész történetet, és érezték, hogy minden hideg lesz. Nem tudták, hogy mi történik, mert még mindig sötét volt, de érezték, hogy jön a víz, érezték, mert ezt ismerték régdől, és így oda tapacja őket a falhoz, és görgeti, és megmozgatja, és bum, bum, mindenki akkor ott volt, semmit nem tudott mondani másiknak, csak ordításokat lehetett hallani, semmi más nem lehetett hallani, csak egyszer az, hogy viszi őket visszafelé ez a víz, viszi oda, ahol 3 évvel ezelőtt már nem voltak, és bum, bum, bum, kövekkel, bum, talicskákkal, bum, ásokkal, mindennel, viszi vissza az úton, viszi, és erős volt a víz, erős a sodrás, erős ennek a föld alatti pataknak, és egyszer csak onnan elkezdték, felérkeztek újra a templom kőlapja elé, felnyomta őket a nyomás, zubogott, mosott, és a lejtőn vitte őket, görgette őket ki, oda a hegyoldalba, a régi házhoz, és sütött a nap, és látták az embereket, látták, akik dobogtak, táncoltak, nevettek, ajladoztak. Ezek nem azok az emberek voltak, akik őket elindították. Ők nem néztek vissza, hanem a sodrás, a víz, a föld alatti patak vitte őket vissza. És látták a szemükkel, hogy élnek, mindenük vizes. De ezek, akik körülöttük vannak, már nem azok az emberek, és nem azt a nyelvet beszélik. De boldogok voltak ezek a régiek, mert éltek, hallották, látták, körülöttük vannak emberek, és élnek. Hát ilyen ez a mese, gyerekek. Ilyen ez a mai mese. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. A Tilos Rádióban hallottátok a mesét.
1: Fell down in front of me.
0: In its center,
1: the world became empty, and what was still existing broke in the earth. The air parted.
2: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
3: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
2: Szépen meg is nőtt a répájuk. A Muzsiké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett.
4: Nem fel.
2: A másik évben megint hívta az ember a medvét.
3: Vessünk ismét közösen.
4: Vessünk, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
2: Mondta Misa.
3: Rendben van.
2: Egyezett bele a furfangos ember.
3: Legyen a kívánságod szerint.
2: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberi lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége, fuss el véle!

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajó földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sütácskák, s vaj, merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kuja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám, én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsinga húzol. Volna most oda egy isteni fúj, ha akarod, elviszlek magad. Megrült az énekmondó, mindjárt fogta a kis punga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem érte. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a posztjahodok. Kettőnek sastulla volt, kettőnek pulykatolgó volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a púpjokon felhőből válló iszátot cipeltek, teli mindenféle termőmogok. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek-sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek, egykomák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fenyőfát. Erre azok hálásan bólogattak, nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hosztyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgószél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Colorádon lefele, mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az ének mondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyoghon odagugult a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti szárazon követte őket, s ügyel működő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkócska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időztek komótosan. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajdult. Egy képpillangó még füstölt képeket is ajándékozott neki, hogy majd a mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradt, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, s elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami török húz a más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarat, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medrébe. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt, és még tovább is.

0: Mese az ostoba bőről. Nagy szerencsét csinált egy szegény családfia, mert gazdag leányt kapott feleségnek. Kéralaj szokás szerint az ifjú férj egy-két nappal az esküvő után látogatóba indult a felesége szüleihez. Gondosan megmosakodott, megfésülködött, tiszta ruhát öltött az út előtt, és amikor elkészült, anya így szólt hozzá.
1: Édes fiam, szívlelj meg néhány jó tanácsot. A mi házunkban nincs szék. Az anyusodnál ne ülj le a padlóra, hanem keresd magasabb ülőhelyet magadnak. Ne mondj ostobaságokat, szavaidnak legyen súlya. Megértetted?
2: Ó, igen, hogy ne, anyám. Eszembe véstem minden szavadat.
0: Felelte az ifjú férj, és ezzel útnak indult. Felesége házánál nagy tisztelettel fogadták, s gyékény szőnyeget terítettek elé, hogy leülhessen és kipihenje az út fáradalmait. Az ostoba férj azonban emlékezett anya intő szavaira, és felmászott egy szalmakazal tetejére, hogy elég magasan ülhessen. A házajak döbbenten nézték.
3: Gyere le, fiam!
0: Hívta őt az anyósa.
3: Miért ültél oda?
0: S szentül meg volt róla győződve, veje hirtelen megbalondult.
3: Nem fáradtál el az úton?
0: Próbált beszédbe elegyedni az anyós a fiúval.
4: Kalapács!
0: Válaszolta az egyszeri fiú, és büszkén gondolta, milyen súlyos válasz jutott eszébe. Nem értette meg, hogy anyja okos beszédre intette, mikor azt mondta, hogy szavainak súlya legyen.
3: Mit mondasz?
0: Csodálkozott az anyós.
4: Balta!
0: Felelte az ostoba fiú.
3: Balta!
0: Kérdezte rémülten.
4: Malomkő! Nem, a malom!
0: Vágta rá a fiú. A mese hallgat arról, hogyan végződött ez a találkozás, de annyi bizonyos, hogy ez a házasság nem lett hosszú életű. A fiú talán máig is szalmakazal tetején ül, és súlyos dolgokon töri a fejét.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Nem tudod, kivel állsz szemben. Ennél rosszabbul nem is járhatott volna a kis Pikpok. A vörös szakálú halász ugyanis gonosz, kegyetlen ember volt. A remegő pingvint zsákba dugta, hazavitte, és ott bezárta egy sötét kamrába a tyúkokhoz. Ilyen megaláztatást Pikpok nem tudott elviselni. Ő a hóviharok szigetének lakója, a híres vakvok unokaöccse, Kassia kedvence, ő, aki ezüst szárnyakon átrepülte a fél világot, most közönséges tyúkokkal kellett, hogy együtt lakjon. Úgy a szívére vette, úgy elszomorodott, hogy sírva fakadt.
1: Ó, borzalom!
0: Krokodil könnyeket hullatott, sírt, hüppögött, és egyre csak azt hajtogatta.
1: Minden amiatt a pótusonna miatt van. Minden a pótusonna miatt.
0: Olyan szánalomra méltóan és keservesen sírt, hogy még a tyúkok is megsajnálták. Egyikük, a legidősebb, kendermagos így szólt.
2: Lebegy úgy szívedre. Ide hozom neked a legfinomabb, legnagyobb tojásomat.
1: Nem akarok tojást. Vissza akarok menni Kassiához.
0: A másik tyúk, Agata, azt mondta.
3: Ne sírj, mert megkasad a szívem, ha rád néz. Elkockodácsolom neked a legszebb mesét, az Aranyka kacskárólka.
1: Nem akarok mesét, a tóhoz akarok menni.
0: A harmadik tyúk, Kunigunda, kockodácsolni kezdett.
4: Ne bőd, megmutatom neked a gyönyörű kis csibéimet.
1: Nem akarok kis csibéket, vissza akarok menni a hóviharok szigetére.
0: Akkor közelebb lépett az aranyos tollú kakas. Kuku, riku.
5: Csend legyen, tyúkok! Mit törődtek ezzel a bőgő masinával?
0: Ez már túl sok volt. Pikpok letörölte szárnyacskájával a könnyeit, megigazította a fehér mellényét, és csak nem neki ugrott. Kukurikúnak.
1: Ki a bőgő masina? Ki? Vondd vissza, mert nem tudod, hogy te kivel áll szemben.
0: A kakas felborzolta a tollait. Pompás taraja bíbor színben csillogott.
5: Jégmadár, mert úgy megverlek, hogy a saját nagymamát sem ismer rád.
1: Azt próbáld meg, oda nézzetek, azt próbáld meg, ki is tépek minden tollat a farkadból.
0: Ezekre a szavakra a kakas egyenesen a pingvin szemének ugrott, és szörnyű verekedés kezdődött. Csak úgy repkedtek a tollak a levegőben, a fehérek és feketék Pikpokké, az aranypirosak Kukurikujé voltak. És már nem is lehetett látni sem a kakast, sem a pingvint, csak valami gomolygot, ami ugrált és ádázul berekedett. A tyúkok szörnyű rikoltozást vittek végbe. Erre betoppant a kamrába a vörös szakálú halász. Csépelni kezdte őket egy bottal, és azt kiabálta.
6: 100 000 lepény halra! Azért etetlek benneteket, hogy agyonverjétek egymást!
0: És néhány jókora ütéssel szétválasztotta a botránykeltőket. Szegény Pikpok alaposan eldöngetve került ki a küzdelemből. Bal szeme beverve, fehér mellénye összevérezve, fekete frakjából kitépve a tollak. De még a sarokban is azt hajtogatta elkeseredetten.
1: Te huligán, nem tudod, hogy kivel áll szemben. De jól elláttam a bajodat.
0: A kakas torka szagadtából sivalkodott.

0: A gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak?
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagyhangosan.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Erezd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsa!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zenged bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Ereszd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt. Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában. Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt! Szidd
1: Ütve begyem a sok pénz!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében. Felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Utcu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány?
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam. De a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkánytanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ. És Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz írtak, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Márpedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszeriben felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Hamupipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifrálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, s kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták látástól vakulásig,

0: Neked.
1: Így a másik.
2: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
3: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
1: Már most az apa vett két mostohalányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, s hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, s leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, s magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró vesszőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, s ott elültette a vesszőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vessző tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, s ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, 3 napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára mennyasszonyt keressen. Megörült a két mostohalány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki:
4: Fésüld meg a hajunkat, kefélt ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
5: vigadni megyünk a királyi palotába.
1: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Enj, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
1: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha 2 órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
1: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
3: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
1: Akkor beröppent a konyhaablakon 2 fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik, pik, pak, pik, és a többiek is nekiláttak, pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte a mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni, kész nevetség lennél.
1: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha 2 tál lencsét 1 órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
1: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
1: Amint pedig a 2 tál lencsét kiöntötte a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
3: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
1: Akkor beröppent a konyhaablakon 2 fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura, és bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük, pik, pik, pik, pik, és a többiek is nekiláttak, pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba, és alig, hogy 1/2 óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
1: Azzal hátat fordított neki, és a 2 büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
3: Rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
1: És a madár ledobott neki 1 arany-ezüst ruhát, és 1 pár selyemmel ezüst elhímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lány, olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a

0: viszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta a hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgy, hogy el sem engedte hamupipőke kezét, s ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta:
1: ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta:
1: veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta:
2: csak nem hamupipőke az.
0: És baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt:
3: rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap, és amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor oda mentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi:
1: ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncos nője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá:
1: az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a körtefára.
0: Az apa ezt gondolta:
2: csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szülke kötönykéjét. Harmadnap, amikor szülei és nővérek elmentek hazulról, hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát:
3: rezeg, rászkodj, kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában. A királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta:
1: ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de hamupipőke olyan gyorsan elillan, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki:
1: az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleöröltetni, a cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván:
4: vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábujját, belé erőltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit menyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta:
5: buruk, buruk, buruk, ez nem ő,
6: ez nem ő,
5: csurom vér a cipő,
6: a cipő kicsi,
5: otthon ül még az igazi,
6: buruk, buruk.
0: A királyfi a leány leábára pillantott, és látta, hogy bugyog belőle a vér. Megfordította a lovát, Visszavitte a hamis mennyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki mondván,
4: vágj le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyar fához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
5: Burur, burur, ez nem ő! Csirombér
6: a cipő kicsi,
5: aton ül még az igazi.
6: Burur, burur.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis mennyasszonyt is visszavitte.
1: Ez sem az igazi. Több lányotok nincsen?
7: Nincs, csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyuta hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lén a mennyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak elébe hamupipőkét. Ám az asszony közbevágott.
4: A nem, az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi néznivaló.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
1: Ő az igazi mennyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyarófácskához értek, így kiáltotta két fehér galambocska.
5: Burur, burur, ez csak ő!
6: Nem véres a cipő?
5: A cipő nem kicsi.
6: Benne van az igazi.
5: Burur, burur.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek és hamupipőke várára telepettek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem halt.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abban maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

0: Zák Zoltán meséje alapján Hóvirág. Az erdőket, mezőket hóborította, de a hó alatt a kis fűszálak ébredezni kezdtek már mély álmukból.
1: Alszol még!
0: Suttogta szomszédjának az egyik fűszál. Bizony, aludt az még, de a suttogásra fölébredt. Azt hitte, a szellő szólt hozzá, ezért még boldogan mosolygott is, mert éppen azt álmodta, hogy harmadcsebben füldik, és napsugárban szárítkozik. De a szomszédja hamar visszaterelte a valóságba.
1: Miért mosolyogsz?
2: Nem a szellő hív játszani.
0: Erre elnevette magát a füvecske.
1: Jól mondod, mert a szellő olyan erős, ugye, hogy leszedi rólunk ezt a vastag fehér dunyhát.
0: A másik fűszál csak most ért magához.
2: Hát még mindig a hótakaró alatt vagyunk. Még mindig nem láthatjuk az eget, a napsugarat.
0: Olyan szomorú lett, hogy bánatában a másik oldalára akart fordulni.
2: Aludjunk inkább, legalább szépet álmodunk.
1: Ne aludj! Nézzük meg, mi van a világban!
2: Hogyan nézhetnénk meg mi azt? Gyenge kis fűszálak a nagy hótakaró alatt. Ha akárhogy erőlködünk is, akkor sem tudjuk kidugni fejünket a nehéz hótakaró alól.
0: De a másik fűszál nem nyugodott meg ebben.
1: Meg kell keresnünk a módját.
2: De hogyan?
0: Az első fűszál nem soká törte a fejét, hamarosan megszólalt.
1: Én már kitaláltam.
0: Még jobban odalapult a földhöz, hallgatózott, aztán megkopogtatta a földet.
1: Felébreztem a föld alatt alvókat.
2: Hallják is azok. Még nálunk is messzebb vannak a napvilágtól.
0: De a kis fűszál szorgalmasan kopogtatta a földet, és reménykedve hallgatózott. Nem sokára aztán mozgolódást vett észre a föld alatt, megörült a kis fűszál.
1: Jó reggelt! Kialudtátok magatokat?
0: A hóvirág még zsengező csíra ágyában aludt, de a kiabálásra fölébredt, és figyelni kezdett, meg is szólalt álmos hangom.
3: Ki az? Mi az?
1: Fűszálacska!
0: Megörült a hóvirág csírácska, egyszerre víg lett.
3: Ha, hát ti már felébredtetek, akkor én se leszek rest.
0: Kiugrott a csíra ágyacskájából, bimbó fejét nekifeszítette a földnek, és egyszeriben ott állt a fűszál előtt, boldogan ölelték meg egymást.
4: Csak hogy itt vagy!
0: Igen ám, könnyű volt a jópó a földből kibújni, de hogyan lehet a nehéz hótakaró fölé kerülni, hám?
2: Te voltál az egyetlen reményünk. Én tudtam, hogy te bátor és erős vagy, és hírt adsz nekünk a nagyvilágról. Mert meguntuk már a sok alvást. Szeretnénk napvilágot látni, és megtudni, van-e már meleg napsugár.
0: A hóvirág bimbócska nem kérette magát, hisz neki is ilyen vágyai voltak. A két fűszál észre sem vette, a hóvirág már a szabad ég alól kiáltott hozzájuk.
3: Jaj! De fényes a napvilág! Jaj, de szép az ég!
0: Amint a napsugár tekintete a hóvirágra esett, úgy körülölelte rangyos sugarával, hogy a hó is olvadozni kezdett. A két fűszál fölött egyszerre csak világosodni kezdett. Nem sokára ott álltak ők is a szabad ég alatt.
1: Most már nem sokára jön a szellő is!
2: És akkor úgy lesz, ahogyan álmodtam. Harmadcsebben fürdöm, s napsugárban szárítkozom.
0: A hóvirág szeriden mosolygott rájuk, s fehér bóbitáját a nap felé fordított.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg,

0: Nyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kulcsot.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta, keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts, te lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok. Nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Mosonyi Aliz. Mese a rettentő rablóról. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy rettentő rabló rejtőzködött a hatlövetű pisztolyával. Egész nap rejtőzködött, csak éjjel jött elő. De akkor aztán előpattant merészen.
1: Fel a kezekkel!
0: Ordította teljes lábosra, és rászegezte hatlövetű pisztolyát.
1: Pénzt vagy életet!
0: Ordította palacsintasütőre.
1: Halálfia vagy!
0: Ordította merőkanára.
1: Meg nem adszany, ha kedves az életed!
0: Ordított a sodrófára.
1: Hat lövet és hét lövet! Elő az aranykörmöcöket!
0: Ordított a pogácsa szaggatóra.
2: Kegyelem!
0: Mondta a teljes lábos.
3: Kegyelem!
0: Mondta a palacsintasütő.
3: Kegyelem!
0: Mondta a merőkanál.
4: Kegyelem!
0: Mondta a sodrófa.
3: Kegyelem!
0: Mondta a pogácsa szaggató.
1: Nincs kedelem!
0: Ordította a rettentő rabló.
1: Reszkessetek!
0: Ordította, és visszamászott a sótartóba.

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyeségnek? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne feleségül?
0: Elibe állt Szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne a feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnek?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg magyarót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a magyarót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt Farkas uraság.
5: Hát úrnőm, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta a Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: Dél apró cigánymese. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Hát te vagy ez a tél, apu? Akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt tél, apu, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt, azt mondta tél a nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy árva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, s azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a húzt. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót, és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rablók. Futottak, mint a veszekedek, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: hogy világon 44 pici pincs, egy pincs,
1: mosogatott,
0: egy pincs,
2: tüzetapot,
0: egy pincs,
3: fezesütött,
0: egy pincs,
4: boltba járt,
0: egy pincs,
5: vizet húzott,
0: egy pincs,
6: kapálgatott,
0: egy pincs,
7: mint sepert,
0: egy pincs,
8: semmit nem csinál, illegette csak magát.
0: Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött, mint a 44. Egy pinc.
9: Fakanállal kavart.
0: Egy pinc.
10: Tűzlapáttal.
0: Egy pinc.
11: Apró fával.
0: Egy pinc.
12: Szorszintával.
0: Egy pinc.
13: Terített.
0: Egy pinc.
14: Kását fújt.
0: Egy pincs.
15: Hívta a dagjákat.
0: Egy pincs.
15: Hívta a dagjákat.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pincs.
16: Medvére.
0: Egy pincs.
17: Bújkára.
0: Egy pincs.
18: Szarkára.
0: Egy pincs.
19: Zenit.
0: Egy pincs.
20: Békára.
0: Egy pincs.
21: Rókás.
0: Egy pincs.
22: Kígyóra.
0: Egy pincs.
23: Csundisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikát mind a 44. Egy pincs.
24: Zongorázott.
0: Egy pincs.
25: Tamburázott.
0: Egy pincs.
26: Tamburáza.
0: Egy pincs.
27: Dobol.
0: Egy pincs.
28: Harmonika.
0: Egy pincs.
29: Kecskedudáza.
0: Egy pincs.
30: Fésűvel.
0: És egy pedig a
31: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pincs.
32: A villamoson.
0: Egy pincs.
33: Hámon.
0: Egy pincs.
34: Szekéren.
0: Egy pincs.
35: Kis motoron.
0: Egy pincs.
36: Padáron.
37: Jajmon.
0: Egy
38: pincs.
0: Istrágon. Egy pedig a bankon. Álmosak lettek, ágyat vetettek, lefeküdt mind a 44. Egy.
39: A nagy ágyon.
0: Egy pincs.
40: Díványon.
0: Egy pincs.
41: Kis kosáron.
0: Egy pincs.
42: Skatujába.
0: Egy pincs.
43: Az írkalapba.
0: Egy pincs.
44: A fapadra.
45: A nagy ágyba.
0: És egy pedig.
46: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pincs.
47: Terélilili.
0: Egy pincs.
48: Tralalala.
0: Egy pincs. Riki paki.
49: Riki praki.
0: Egy pincs.
50: Idididi.
0: Egy pincs.
51: La la la la.
0: Tulululu. És egy pincs.
52: Csücsücsücsü.
0: Itt a vége. Fuss el vége.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torponnyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én,
0: mondta a róka.
2: Mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyát ne sirasson!
0: Rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentett.

0: lika stóstúl. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a sisakos fejét a tengerész katona, de nagy szerencséjére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihandal átadta az erszényt a királynak. A király erőst megvolt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a budjellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a budjelláris ben volt a kincstárban 7 lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt. Ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozol.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyelárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáét.
1: Kikiriki, márisom! Hol a budjelárisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantárostúr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta magáét.
1: Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom! Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett. Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá, egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta a levélben, lediktáltatta a levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgós sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzannak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
2: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolt a zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozzulatra felkapja a fejét, és így szól.
2: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipópa hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztást nem tűrve elalszik.

0: Az irigy kaméleon, kubai fekete népmese. A világ kezdetén a kaméleon egyszínű állat volt. Ott élt az őserdőben, és szomorúan ugrált fáról fára, nagyon csúnyának hitte magát, hiszen még csak nyaklánca sem volt. Amellett szörnyű irigy is volt. Olyannyira, hogy még a kutyát is gyűlölte, mert ahányat csak látott, mindig más színű volt, és ráadásul mindnek lánc díszelgett a nyakában. Egy nap meg is kérdezett egy arra járó kutyát.
1: Hogy van az, hogy ahányan csak vagytok, más a színetek? Én meg mindig egyszínű vagyok. És neked még nyakláncod is van. Szebb vagy nálam.
0: El is ment másnap Orulához, a varázslóhoz, hogy kérjen tőle egy varázsszert, amelytől ő is olyan szép lesz, mint a kutya. Orula óva intette, hagyjon fel az irigységgel. De a kaméleon nem tágított, addig-addig könyörgött Orulának, míg az végül engedett a hiú állat kísértésének, adott hát neki egy szert, és azt mondta.
2: Na jó, most pedig menj haza. Ez, amit adtam, olyan varázsol, amilyen lenni szeretnél.
0: Ahogy a kaméleon visszatért az erdőbe, rögvest föl is mászott egy fára, és csodák csodájára valóban megváltozott a színe, és ahogy tovább ugrált, mindig más színt öltött. Ekkor megpillantott egy kutyát, és így dicsekedett.
1: Nézd csak, komám, milyen szép vagyok, ha!
0: És azzal egyik fáról a másikra ugrált, így fitoktatva változó színét. A kutya meg rá sem hederített. Nem tűrhette ezt a hiú kaméleon, nagy haragra lobbant, és újra elfutott Orula házához.
1: Varázsló, adj egy olyan szert, amitől olyan szép leszek, hogy a kutya megfukkad az irigységtől.
2: Ha, még mindig nem vagy megelégedve.
0: A varázsló hiába akart a szép szóval meggyőzni az ostoba hiú kaméleont, az nem tágított, olyan makacsul erősködött, míg végül kapott is egy csodaszert.
2: Tessék!
0: Boldogan futott vele vissza az erdőbe. Alig várta, hogy hazaérjen és kipróbálja a varázsszert, amelytől aztán olyan szép lesz, hogy azt már a kutya is megirigyelheti. Ezt állja majd meg szó nélkül, és kárőrvendve elképzelte, miként fog pukkadozni a kutya az irigységtől. Ahogy így ugrándozott vidáman, egy óvatlan pillanatban elvesztette a csodaszert. Futott is vissza rémülten a varázslóhoz, de Orula elzavarta a hiú irigy állatot.
2: Takarodj!
0: Azóta a kaméleon, ahányszor csak fölmászik a fára, megváltoztatja a színét, de nincs benne öröme, mert mindig szebb szeretne lenni másoknál.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van, felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a főfő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: Mosonyi Alojz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül-belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akarsz, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény, szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza, haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda találunk.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett, volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony. Mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr, vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovácsszénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer 10-20 fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben, s csak a jó Isten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak. Hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt. Övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, és addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan, amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették.
De hiába volt sötét, a három orrú kán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrú kán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott, hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán, mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. Lebezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a násznéppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a násznéppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr, fejemen a kalap, mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jő vissza, most már itt a kezem, tied vagyok halálig, felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal. De el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból. Megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgy is végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyílt. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elé keríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze, ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres, fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz, te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát, csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát, ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog, de nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullankját. A királyné mit gondolt magába, amit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit él a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utát dolcsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akár csak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették.
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl azt állítja, hogy Dömbödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömbödöm egyszer nagyon megszeretett valaki. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömbödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömbödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömbödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömbödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés foszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömbödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömbödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömbödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömbödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömbödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömbödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömbödöm.

0: Dérbácsi a kísértet. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan régen, mint hinnétek, akkor majdnem mindig nyár volt, és én az egyszer volt országban laktam. Lehet, hogy mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongok surrogtak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton is réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy hétfői napon Dérbácsival találkoztam. Szakállas, ősöreg apóka volt, hosszú téli kabátot viselt, nagy téli kesztyűt és hócsizmát. Sose láttam még azelőtt. Már azon voltam, hogy megfordulok és kereket oldok, mert azt hittem valami vén hegyi manó. De aztán eszembe jutott, hogy fényes nappal van, és tudnivaló, hogy a manók szétfoszlanak, ha rájuk süt a nap. Legalábbis így mondták az emberek, és hiszi, aki akarja. Azért csak közelebb búvakodtam az öreghez, és láttam, hogy kedves és jóságos az arca, csak épp nagyon szomorú. Szépen köszönt, kezet nyújtott, és azt mondta.
1: Dérnek hívnak. Örökké fázom. Ne félj tőlem.
0: Nem félek. Az öreg pityeregni kezdett, és az ormótlan kesztyűjével törölgette a könnyeit. Üljünk fel ide a kerítésre, mondtam, és beszélgessünk. Felültünk a kerítésre. Mesélj hát. Meséld el, hogy mi a baj. Meséld el, miért fázol. Azért talán, mert dérnek hívnak.
1: Igazából nem is dérnek hívnak. Nyír a nevem, és csak amióta így fázom, azóta hívom magam dérnek. Ez jobban illik hozzám. Elmondom neked, miért vagyok szomorú. Egyszerűen azért, mert megöregedtem, és nem találok többé munkát. Egyébként sem kell már senkinek kísértet. Én pedig egész felnőtt életemben kísértetként dolgoztam. Messze-messze a nagyvilágban volt egy kastély. Sok orma és tornya volt. Ott lakott a király és a királyné. És ott volt sok pompás terem abban az öreg kastélyban. A mennyezetről kristály csillárok lógtak. Mert öreg volt az a kastély. És a király meg a királyné nagy ünnepségeket rendezett. Volt sok vendég ott, meg tánc és finom ennivaló. Én először a kastély kertjében dolgoztam. A kerti utat gerebjéztem, így aztán sose vehettem részt az ünnepségeken. De egy nap, ahogy ott gerebjézgetek, hát csak arra jön a király. És látom, hogy nagyon lógatja az orrát. Jó napot, felség! Miért olyan szomorú? Történt valami? A király egy párnás kerti padra vetette magát, és így szólt.
2: Hát, ahogy bizonyára észrevetted, pompás kastélyom van. És pompás ünnepségeket rendezek benne, mert nagyon kedvelem az ilyesmit. Hanem hova tovább, senki sem akar eljönni az ünnepségeimre. Mert egyre unalmasabbnak találják őket.
1: Hát, bizony. Azt is meg lehet unni talán. Mármint, hogy szakadatlan mulatoznak.
2: Valami hiányzik az én nagyszerű kastélyomból. Valami érdekes, valami izgalmas.
1: Ugyan mi? Kérdeztem. És a gerebjémre támaszkodva néztem a gonterhelt királyt. A király felugrott, és elkezdett fel-alá járkálni előttem, oda meg vissza. Néha megállt, és nagyon törte a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csapott, és nagyot kiáltott.
2: Megvan! Egy kis Kísértet! Bizony. Hát persze, egy kísértet hiányzik a kastélyomból. Valamire való kastély nem lehet meg kísértet nélkül.
3: Kísértetek nincsenek.
2: De bizony, hogy vannak. Mostantól fogva téged alkalmazlak királyi udvari kísértetnek. Te fogsz kísérteni az ünnepségeimen, a vendégeimet pedig kileli a hideg, és nem mondhatják többé, hogy unalmas nálam. Még ma este kísérteni kezdesz. Kapsz szállást a kastély pincéjében, éjszaka meg körbejársz és kísértesz.
3: Nem is tudom, mondtam tétován, mert igazából jól el voltam én a gerebjézéssel.
2: Parancsolom, hogy kísértet légy!
3: Mondta szigorúan a király, és faképnél hagyott. De még hátrafordult, és így kiáltott.
2: Már ma este kísérteni fogsz!
3: Nem volt mit tenni. Estére kerítettem egy öreg lepedőt, aztán bejártam a kastélyt, kísértettem nagy húhogással, és mivel az ünnepség hatalmas sikert aratott, és a vendégek mind gratuláltak a királynak és a királynénak, hogy a kastélyukban ilyen szörnyűséges kísértet lakik, örökös kísértetnek alkalmaztak. Attól fogva minden lehetséges ünnepségen kísértettem. Huhogtam, és csörgettem a láncaimat, már ahogy az illik egy becsületes kísértethez. Nappal pedig a pincelyukamban aludtam, vagy olvasgattam. Így telt el sok-sok év, és megbarátkoztam a munkámmal. Hanem egy este, amikor már beöltöztem kísértetnek, és épp indulni akartam, egy másik kísértet mászott be a szobámba a lépcsőről. Azt hittem, a király egy új kísértetet fogadott fel, és kezet nyújtottam. Mondtam, Nyírnek hívnak. És akkor derült ki, képzel csak, hogy az a másik egy igazi kísértet. Nem volt semmi a lepedője alatt. Levettem a lepedőmet, leültem, és tépelődni kezdtem. Miközben az igazi kísértet halkan puhogott.

0: hanem amióta azzal az igazi kísértettel találkoztam, nem tudok fölmelegedni. Ezért hívom magamat Dérnek. Bár mostanság nem sokan kérdezik tőlem, ki vagyok.
1: Némán ültünk a sövénykapun, és törtük a fejünket. Én is törtem, az öreg is törte. Aztán lemászott és megkérdezte.
0: Nem tudod, nincs valami kastély errefelé? Butaság, hogy is volna? De ha volna is, akkor se kéne nekik egy magamfajta kiöregedett kísértet. Vándorolhatok tovább.
1: Leugrottam a sövénykapuról, megragadtam az öreg kezét, és így szóltam. Hadd kísérjelek el egy darabon, hát ha eszünkbe jut valami. És baktattunk lassan a napsütésben, Térbácsi meg én, és köröttünk dongók surrogtak, és pillangók libegtek. Tényleg fázol?
0: De még hogy? Soha többé nem melegszem föl.
1: Ahogy ott ballagtunk, nem sokára elértünk a templomhoz, ott aztán megálltunk, és néztük a templomot. Tudom már, kiáltottam. Elmegyünk a paphoz a parókiára, és megkérdezzük, nem kísérthetné le ott. Hallottam, hogy egy valamire való parókián is kísérteni szoktak hébekorba.
0: Én nem merek.
1: De bizony csak gyere. És elballagtunk a paplakba, és bekopogtam. Térbácsi félt, és legszívesebben eloldalgott volna, de fogtam a kezét jószorosan. A pap ajtót nyitott, én pedig sebesen elmondtam neki, hogy itt van Dérbácsi, aki igazában Nyírbácsi, és hogy egész életében egy kastélyban kísértett, és most már nincs hol kísértenie. És megkérdeztem, nem kísérthetne néha esténként a parókián. A pap először morcosan nézett, de aztán földerült az arca.
2: Egy kísérthet! Hát persze, hogy egy kísértet hiányzik a parókiámról. Nem tudtam eddig, mitől olyan unalmas és szomorú.
1: És behívta a házba Dérbácsit, hogy ott lakjon és kísértsen kedvére, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és úgy gondoltam, hogy ez igazán pompás hétfő volt. És ültem a virágok közt, és arra gondoltam, hogy bizonyára sose lesz még egy ilyen pompás hétfő. És nem is lett soha. De az egész vidéken híre ment, hogy a parókiának van egy nagyon kedves öreg kísértete, aki huhogni is tud. És ha Dérbácsi nem találkozott a parókián is egy igazi kísértettel, akkor még ma is ott kísért. És ezzel vége is a mesének. Hanem azt majd elfelejtettem mondani, hogy Dérbácsi ettől fogva nem fázott többé, és csak így hívta magát Nyírbácsi a kísértet. Ha tehát kísértetet láttok, az csak az öreg Nyírbácsi. És ő is csak egy mese az Egyszer volt országból.

az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való Ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és meg

0: megpendült örömében.
1: Most aztán rajta. Kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott. Azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek vele.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öreg asszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassak. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most már ennek a szegény öreg asszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jó 20-as, és lesöpört a pultról. A szegény azt mondja, hogy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjúkoromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, s a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket. De ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyakláncfélét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorsjegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek még hozzá egy sereg huszas szemelátára, akik büszkén motogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig. Kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szídott, gyalázott. Aztán sutyomat továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban. Végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
7: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre,
1: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék, becsületes, hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derék huszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derék huszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer, és tudja, hogy igaz veretű ezüst huszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ezt csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüst huszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
8: Végezte be élete történetét az ezüst huszas.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hey, de vegan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tapogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra röppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

A nap gyermekei. Rostás Farkas György meséje. Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták az érdekesebbnél érdekesebb történeteket. A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortüzeknél, és borzongva hallgatták az öreg cigányvajda történeteit. Most pedig elmesélem, hogy nekünk cigányoknak mitől van ilyen szép barna színünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápad színünk volt, mint amilyen nektek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkorosak voltunk, mint ti. Még ilyet, fehér romák, szólt közbe hüledezve egy legény. Vad népek elűztek minket otthonainkból, leányainkat, asszonyainkat megbecstelenítették. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világvándorai. Mivel nem volt otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a nap. Reggel a kellő nappal ébredtünk, s oda tartottuk arcunkat a napsugarainak. Mozdulatlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. És amikor szivacsként magunkba szippantottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk. Csak nézett bennünket a nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi is nagyon szerettük a napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, és ezt tudta is a nap, mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek. Egy napon így szólt hozzánk a nap. Ide figyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak benneteket? Mire lenne jó ez nekünk? Kérdezte akadékoskodva az öreg jósasszony. Nem is tudom, gondolkodott félhangosan a nap. Talán azért, mert nekem nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én egész nap veletek lehetnék. Óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az arcotokra varázsolnám a vidámságot. Kedves drága nap, így szólt ükapám a naphoz, bizony el kéne nekünk a te gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronzbarnára fested a bőrünket. Akkor az emberek már messziről felismernek bennünket, és tudják, mi a te fogadott gyermekeid vagyunk. A nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett. Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel, de örömünk hamarosan örömbe fordult. Az emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket. A tábortűznél megfagyott a levegő. Az emberek lehajtott fejjel szégyenkezve hallgatták az öreg vajda történetét. Akkor a nap rosszat tett veletek, szólt közbe egy 10 év körüli legényke. Bizony, kisfiam, a nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen indulatokat szabadít fel az emberek szívéből. Ezért vándorolunk mi cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene mondanunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is.

Parti Nagy Lajos, a Teknőc és az Óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulázni. Történt, hogy épp egy odvas, sok emeletes fánál jött rá, ha furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s rázen.

0: nem, az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdt a furja szóra.
1: Ó, ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Imenek is, megfenyítem, ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a hét mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknőc! Minek háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy makarasz. Finkulózkodott tovább. A szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőc! Amit mondottam óriás létemre?
2: Hallom, de te minek háborgatol teknősz létemre?
0: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipóra, és azt mondta.
1: Akkora az orcán! Mérjük össze erőnket!
0: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szárkjába, s leballagtak a folyópart. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepulcói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga, és ekképpen szólt.
1: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
2: Jól van, te akartad.
0: A teknőc, s bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cetharcsa. Erős, kék hasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kahipóra meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kahipórát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt hét szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceánig. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit. Úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősen volt, s Kahipóra megint bévon szolódott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon.
1: Elég volt ebből, te teknőc,
0: mondta.
1: Kijöhetsz most már. Most már megengedem.
0: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcs farkáról a kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
1: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
0: Kérdezte nagy leereszkedve az óriás.
2: Ahogy mondott, komám,
0: felelte a teknőc.
2: Nézd meg! Patakokban folyik rólam a víz.
0: Kahipóra bólogatott, és azt mondta.
1: Elismerem, hogy teknőc létedre. Te sem vagy kisebb fickó megint mindig. Csak itt dumál, tréningezgessé szépen, javadra válik.
0: Azzal elballagott, tűnődve, máig is ballag, ha meg nem halt.

0: La Fontaine, a holló és a róka. Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. Rókakoma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a holló rajta. Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki.
1: Örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép ének?
1: De még milyen?
0: Nevet a róka. És a sajttal, mit a holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

0: Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világra való is volt, hogy elterjedt róla a hír az egész országban, hogy ő minden, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt. Bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, és azt mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta.
1: Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci. Hát, ha te olyan minden tudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztelek. Ha minden tudsz, tudsz lopni is, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is akarok.
1: No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged. Szán nekem a mezőn 12 béresen. Vagy ellopott tőlük a mezőről a 12 ekét, a 12 pár ökörrel, vagy majd én tudok valamit, azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, és elmondta az anyjának, hogyan járt a királlyal. Azt mondja az anyja neki.
3: Most csavart fel az eszedet, kedves fiam.
0: Gondolkozott erősen Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót.
3: Mire az neked, édesfiam?
2: Ne gondoljon vele, csak szerezze meg.
0: No, Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
2: Mi, avatjuk a csirkéivel? Fogjátok meg, szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban otthagyták az ekét, neki mind a csirkék után. A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek meg a nyomukban. Addig Marci szépen fogta az ökröket, és elhajtotta az ekékkel együtt. Hazaterelte Marci az ökröket az ekékkel, mert abban is meg voltak egyezve a királlyal, hogy amit elszerez tőle, az nyomban az övé. Csak az anyját küldte fel a királyhoz.
3: Ne várt ez az ökreidet, felséges király! A fiamnál vannak már mind.
0: Másnap hivatja megint a király Marcit. Nagyon mérgesen fogadta.
1: Ha hallom, sikerült ellopnod az ökröket meg az ekéket. Most az egyszer szerencséd volt, de most az éjjel-nappal őrzött csűrömből a gabonát kell ellopnod. Ha nem lopod el, holnap estig tudd meg, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied az országom, mert azt én is úgy loptam.
2: Megpróbálom, felséges királyom.
0: Elkezd megint gondolkozni, Marci, hogy tudná ő attól a sok őrtől ellopni a búzát a csűrből. A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, és jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott Marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Ha oda megy, csak essenek neki, és üssék, ahol érik. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, s rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen óvatosan éppen a csűr elé állította. Aztán tüsszentette egy nagyot. Sietnek, jönnek ki az őrök, látják a felöltöztetett szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá neki! A sok pálinkától már szédültek is egy kicsit, a buzgalom még jobban föltüzelte őket. Megesküdtek volna, hogy Marci jött lopni a búzát. Csihi-puhi csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Úgy ellátták a baját, hogy pora nyoma sem maradt. S mentek azon pityókáson, tódultak mind jelenteni a királynak, hogy nem lopja már el Marci a búzát a csűrből. Agyon verték. A király nagyon boldog volt. Leültette, s etette, itatta őket. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát, s küldte az anyját a királyhoz az üzenettel, megállta a próbát.
3: Nevelthez a búzádat, felséges király, a fiamnál van már.
0: A király kékült, zöldült mérgében. Futott a csűrbe, de bizony Marci nem hagyott egy szem búzát sem. Megint hivatta Marcit, most volt csak igazán dühös.
1: Loptad a búzát, Marci, de most követelem csak az igazit. Lopd el a 100 kocsisom őrizte aranyszőrű lovamat. Ha nem, karóba kerül a fejed, de ha megállod a próbát, tied a koronám, mert én is úgy loptam.
0: No, töpreng, gondolkozik Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este odament az istálóhoz, s bezörgetett az istáló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De mikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget, méghozzá pálinkás bugykossal, beengedték magukhoz. Leültették a jászol mellé, s Marci addig ügyeskedett, míg nem rávette őket, hogy igyanak a pálinkájából. Ittak, ihattak, be is rúghattak, még el is aludhattak bátran, mert úgy is bizonyosak voltak, hogy megőrzik a paripát. Mert egy közülük a ló kötelét, egy másik meg a ló farkát fogta, egy harmadik meg rajta ült. De annak, aki a ló farkát fogta, annak a kezében Marci egy főkendert adott. Az pedig, aki a lóra volt ültetve, az fogta szépen Marci, s ráültette a lovak jászlára. És amelyik a ló kötelét fogta, annak a kezében hagyta a kötelet, de a lovat eloldotta róla, és szépen kivezette az istálóból, és hazavitte. Másnap megy a király nagy biztonságosan az istálóba, és rettenetesen mérges lett. Rá kiáltott az emberekre.
1: Hát úgy vigyáztok a lovamra, hogy Marci elvihette.
0: Azok még mindig italosak voltak, azt mondja az egyik.
4: Hiszen fogom a farkát.
0: A másik.
5: Hiszen rajta ülök.
0: És a harmadik.
4: Hiszen fogom a kötelit.
0: A király jól összeszítta őket. Elhatározta, hogy most már ő fog vigyázni valamennyi holmiára, de Marcit elpusztítja, ha addig él is. Töprengeni kezdett, hogyan is fogjon ki rajta. Hopp, megvan. Hivatta rögtön Marcit, s megparancsolta neki, hogy ha másnap délben nem lopja el előle az ebédjét, karóba kerül a feje.
1: De ha megállod a próbát, tied a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
0: Erre Marci is gondolkozni kezdett. Másnap délben a király az asztalnál ült, s várta az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta, s tálcára tette, és készült bevinni. De hirtelen beszaladt, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, és a végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte. A konyha ablaka alatt meg egy lyukat vágott, s azon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné. Ezért szaladt be a királyhoz, hogy itt van Marci, bedugta a kezét. Kifut a konyhába a király és a királyné, és elkezdik húzni a kezet. Húzzák, húzzák, míg a kötél el nem szakad, s mindjárt hanyat nem estek. Mire föltápászkodtak, s körülnéztek, Marci bizony ellopta az ebédet. Aztán az anyjával együtt meg is ette. A király azt sem tudta, mit csináljon mérgében. Most már igazán végez vele. Másnap megint hivatta Marcit, s megparancsolta neki, hogy reggelre lopja el a felesége aranygyűrűjét az ujjáról.
1: Ha megállod a próbát, tied a lányom, azt ugyan nem loptam, csak nálam különb emberhez akartam feleségül adni. Ezért is volt eddig mind a próba.
0: Marci este felé odalopózkodott a király szobájához. Most aztán összeszedte igazán az eszét. Egyszerre csak hallja, hogy a király azt mondja a királynénak.
1: Én most alvás előtt még kimegyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűt, mert én nálam lesz jobb helye.
3: Siess haza, felséges uram! Alig várom, hogy mellém bújj az ágyba.
0: Kimegy a király, alaposan körülnéz, hogy nincs-e a közelben Marci. Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában. Elváltoztatott hangon azt mondja a királynénak.
2: Szívem, adj ide gyorsan azt a gyűrűt, mert az az átkozott Marci minden percben itt lehet.
0: A királyné átadta a gyűrűt a sötétben. Marci meghúzódott az ajtóban, s mikor a király kinyitotta az ajtót, s bejött, Marci szépen kisúrral. Fekszik vissza az ágyba a király, s mondja a királynénak.
1: Szívem, add ide a gyűrűt.
5: Hogy adja, mikor már odaadtam? Az előbb kérted el, én magam húztam az ujjadra. Be vagy rúgva, felséges uram, szedte-vette.
0: A király olyan mérges lett, hogy majd széthasadt mérgében. De most már nem szólt. Akkor sem, amikor nem Marci édesanyja, hanem maga Marci ment fel a palotába a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért, az országért. Megülték a lakodalmat, volt minden, mi kellett, mire csak tellett.
6: Vendégeknek tálléka!

0: kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, és ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének. Meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni. És lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezeten, aztán a másik falon vissza. Rikkantott a kis Palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon, föl, falon le. Szerencséje volt a kis Palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a hold hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Nyisd ki az ajtót, végig akarok utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, ahogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis Palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis Palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott, és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
1: Hát te még mit csinálsz ott?
3: Elsőt kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni. Gyerünk az erdőbe. Legalább az állatok lássák, hogyan utazom.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis Palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább, és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le, a jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott? Nyáu, kivilágítok. Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kisöcsém, nem volt még elég.
1: Nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
5: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Hé! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös.
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az én egemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán, hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szemefényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kívül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt vette észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, még el is voltak szakadva. Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején, ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az én méhesem? Hol vannak a lovaim? Na jó, megvannak. Annak állom egy lányomat,
2: a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az én leányaim.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, s ott olvasta. S ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
3: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, s azt mondja neki.
4: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
3: De jó, a rézangyalos kis fütyülőjét neki-e?
4: Na, hallgassak jól rám, figyeljél meg! Erígy csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termében nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott árnak bort, hogy idd meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakar. Ezt tedd bé a zsebedbe, s akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
3: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsát.
0: Na, avval el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szükségem. Hát neked? Mire van szükséged?
3: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben, hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát, legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a terembe nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
5: Na, vitéz úr, igye meg ezt a bort. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg!
0: Elvette a katona óvatosan, s egy-kettőre béöntötte a kebélibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
5: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek. Készülődnek, s kacognak. Azt mondja a legkisebbik király leány.
6: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
5: Ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlen ez borné.

0: meneküléssel aludt volna, halljátok, mik horkol is.
1: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, s ott volt egy titkos ajtó, s egy lejárat. S hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánok. Hát amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
0: Mit félsz? Mit visítasz?
2: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
0: Dehogy tapotta? Biztos itt szegbe akadtál meg.
1: Na mennek. Hát mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, a kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
2: Jaj, mi ez?
1: Azt mondja a legnagyobb.
0: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
1: Na, mennek tovább. Hát ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüstrét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüstvirágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüstágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiáltott. Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyréten aranyfa. Arról is letölt egy aranyágat, és azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz. Azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
3: De jó, hogy megint ittán vagytam, drága fehérnép. Ma is csintalankodunk egyet a bába.
1: Na mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegihez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
4: Hát biztosan nagyra meleg, s aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
1: Na elmentek, s még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszony, s mentek be a terembe. A katona is mindenütt utánuk a láthatatlan köpönyekben. Érkeztek, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszony, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na akkor azt mondja a kisasszony.
2: Én nem tudom, mi lehet az, mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
1: A nagyobbik megint rá kiáltott.
0: Hallgass el, öröki csacsiskoc!
1: Na táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaült, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
0: Na látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
1: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, s lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
5: Tudok, felséges királyom.
6: Na, mondd meg, hogy mit.
5: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
6: Jól van, fiam.
1: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat. Azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
6: Na most aztán, mondd csak meg a tiszta igazat.
5: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
6: Jó van, fiam. Tied a lányom. Amelyiket választott, csak mondd meg, hogy hogy volt.
1: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, s éppen úgy, ahogy volt.
0: Na, már nincs mit tagadjunk. Minden tud.
2: Na, már nincs mit tagadnunk, minden tud.
1: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
6: Na, jó van, fiam. Itt a 12 lányom közül válasszad ki, amelyiket akarod.
5: Hát, felséges királyom, megmondom a tiszta igazat. Nekem a legkisebb tetszene. Tehát, azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
1: És akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaptak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka.
0: Jé-hé!
1: Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, most elvélek.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben, egy nagy papírzacskóban, a kifli királynő. Percenként kidugta a fejét a zacskóból, és kiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik a többi papírzacskóból.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó.
0: De egy perc múlva megint kikiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó, talán már nem szeret, nem is gondol rám, elfelejtett.
0: És megint kikiabált az acskóból.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
0: Hanem a kiflik most nem szóltak semmit. Hallgattak a papírzacskóban.
1: Nem szeret. Ó, nem. Elhagyott.
0: És a kifli királynő már zokogott az acskóban. Hanem egyszerre abba hagyta a zokogást, és felkiáltott.
1: Itt van! Megsült! Itt a király! Jósós, ropogós!
3: Jósós, ropogós!
0: Felelte a kifli király.
1: Sós, ropogós! Szeret!
0: Kiáltotta a kifli királynő boldogan.

0: elátkozott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt 3 leánya. Egyszer a király elment utazni, és azt mondta a lányainak.
1: Kívánjon mindennyikőtök valamit, amit szeretne, hogy hozhassam.
0: A legifjabbik azt kívánta apjától, hogy hozzon neki szóló szőlőt, mosolygó almát, meg csengő barackot. A király megígérte a leányainak, hogy meghozza mindegyiknek, amit kívánt. El is utazott a király szerencsésen, de egy napon egy sáros útra értek, ahol a király hintaja egyszer csak elakadt, s nem tudtak semmi úton tovább menni. Amint ott a hintóval vesződtek, arra került egy disznó. Ez odacammogott a királyhoz, és azt mondta neki.
2: Röf, ha nekem adod a legfiatalabb lányodat, akkor kisegítelek a sárból.
0: A király erről persze hallani sem akar, de mit volt mit tenni? Megígérte, hogy odaadja a lányát a disznónak. Megegyeztek abban, hogy 9 nap múlva a disznó eljön a lányért. Ekkor a disznó az orrával kissé megtaszította a hintó kerekét, és az egyszerre tovább tudott gurulni. A király nem sokat törődött ígéretével, mert gondolta magában, hogy a disznó csak nem fog a lányáért eljönni. Nagyobb aggodalmat okozott neki az, hogy legifjabbik leányának nem tudta sehol se megszerezni a szólószőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot. Mikor a király hazaért, elmondta, mi történt vele, de a leányai is nevettek rajta, mert azok sem gondolták, hogy a disznó eljöjjön a legfiatalabb testvéréért. Alig telt el azonban a 9 nap, a disznó beállított egy taigával a király udvarára, és kérte ám a leányt. Háj, lett most nagy írás-rívás. A király azonban egyet gondolt, felöltöztette a szobaleányt leánya ruhájába, és a disznóhoz vezette. A disznónak azonban az nem lett, azt mondta, hogy ez nem az, akit ő kért. Ekkor ismét egy más leányt vezettek oda, de azt sem fogadta el, és már erősen röfögött, hogy neki az igazit hozzák elő. Mit volt mit tenni? Csak oda kellett adni a király kisasszony. Ez persze nagyon sírt, de a disznó felültette a taligába, és szépen hazavitte. Ott a disznó orba küldte, és adott elébe kukoricát, és erősen kínálta, hogy egyék. A királylánynak azonban nem volt kedve enni, csak sírt. Végre a sok sírástól mélyen elaludt. Amikor felébredt, hát egy szép szobában találta magát. Nem tudta elgondolni, mi történt fel, hogy került erre a helyre. Egyszer csak, amint így töprengett magában, kopognak az ajtón, és azon egy gyönyörű fiatal ember lépett be. Meghajtotta magát a király kisasszony előtt, és bemutatta magát, hogy ő ez meg ez a herceg, és ő az, aki tegnap disznóképében elhozta őt. Elmondta neki, hogy el volt átkozva, és a királylány most megmentette őt. Felkérte, hogy hajlandó-e ne jelenni. A leánynak persze megtetszett a fiatal deli herceg, és nem soká kínáltotta magát. Most a herceg körülvezette őt a kertben, ahova amikor beértek, a szőlők megszólaltak, és azt mondták.
3: Itt jön a mi hercegünk!
0: Az almák mosolyogtak rá, a barackok pedig csöngtek. Most aztán a herceg kérte a királylányt, hogy válassza a legszebbeket. Most ő megadhatja azt, amit atyától kívánt. Ezután befogadtak, hintóba ültek, és elhajtottak a leány atyjához. Lett ott nagy öröm, mikor a leányt meglátták, de még nagyobb öröm, amikor a leány mindent elbeszélt, és bemutatta a szép fiatal herceget, mint vőlényét. Nem sokára aztán megtartották a lakodalmat, amely 7 országra szólt, és 2 hónapig tartott. A fiatalok pedig, ha meg nem haltak, még máig is élnek.

0: hogyan segített Runcász Margit gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel intorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcász éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugorj csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, és amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcász vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeri grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcásznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcász csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcász vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipke fodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőnnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, elrendeltük.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgy is lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát már hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
4: igen
5: kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf.
4: Speyeri gróf, rágam, Speyeri gróf.
5: Igen, az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap?
5: Sőt.
4: Holnap, amint a nap föl kell, akkor eljön.
5: És megkéri Margit a kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe.
5: Speyerbe,
4: mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Runcász a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérőnek.
0: Suttogta zokogástól elfulló hangon Margitka. Runcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegény.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott, és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Néhek idején, és felmegy az embert a legszebb álmában.
6: De hát,
7: mondjál már valamit!
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
5: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcajsz vámjánál. Maga Runcajsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcajsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám,
0: sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit.

Kormos István, mese Csirió Mócskán. Hol volt, hol nem, voltam Átrában, ahol a megyfán terem a kókusz, volt, ahogy mondom, egy kicsi mókus. Csirió volt a neve, rozsdaszínű a farka, csöpp puha gomb az óra, aranycsillag a szeme. Hát ez az édes Csirió, ezt tudta még csak, hogy mi a jó. Egész nap ugrált, fáról fára, vidám országa volt a Mátra. Egy napon szép fényesen sétálgat Csirió mókus, sétálgat fenn a Mátrában, a tücskös zöld réteken. Aznap volt mamája születésnapja, s gondolta, virágot szed neki, aztán sok vadvirággal odujuk telirakja. Sétálgat csak Csirió, s látja, hogy körben a réten van virág, van millió. Sugaras szívvel szedi, két morka majdnem teli. Hanem hajaj, közeleg szörnyű baj, mert a mókuska nem veszi észre, hogy egy settengő ragaszt.

0: Menekű, gyorsan, Csirió!
1: Szaladt Csirió föl a fára, rohan a ravaszdi róka utána. Már az odúban Csirió, fa alatt dős a róka, mert nem jutnék is.

0: And you get the crops must. I don't like the horns. Or that up to the head. Pussy. Pussy. Magnus, you can't do that.
1: Egy öreg mocskó áll mögötte. Jaj, de súlyos az a nagy ötlet. Ravaszdi nyüsszít, nyivákol. Nem bolyhat a szorításból.
0: Kötelődjam át rából! Hogy el az irád? Hogyha meglátlak, azt ki se bírnád. Mert megnyúlasztlak, te settengő alatt!
1: El is kullogott el a róka. Csirió boldogan él azóta. Ugrál a mátrában, fárul fára, dalál a réteg ezer virágra, s mert gondja nem lehet, él a világban.

Minden nyugovóra tér. Német mese. Most minden elcsendesedik odakint. Minden, ami egész napon át hangos volt, eleven és vidám. A nap lenyugodott, a virágok észrevétlenül bezárják illatozó kelyhüket. És elalszanak. A fehér százszor szépek és a vörös rózsák, a kék harangvirágok és a sárga oroszlán szájak mind-mind elalszanak. A fű meg a gabona is nyugovóra tér. A mezőkre lenge fátyol terül, olyan lágyan, mint a lehellet. A madarak is abba hagyták az éneklést, csendben ülnek a fészekben, szárnyuk alá dugott fejjel. A vidám halacskák békés öblöt keresnek a sötét, áradó vizekben. A kis patak néha még locsan, csobban egyet álmában, aztán elcsendesedik. Már a szorgalmas méhecskék sem zümmögnek a kertben, alszanak ők is az illatos lépben. A barna csikó, mely egész nap ugrándozott, az istállóban pihen. Kis fehér nyuszink sem ugrándozik már a fűben. Egy-egy eltévedt szélroham néha még átszalad az utcákon vagy a háztetők felett. Itt-ott megrázza az ablaktáblákat, másod meg a vadszőlő levelei köz susog. Hamarosan ő is elcsendesedik a völgyben. Már csak a kutyák vannak ébren, néha-néha felugatnak. Főként, mikor feljön a hold, vagy egy késői járókelő léptei kopognak az utcán. Az egész világ csöndes, egyre csöndesebb. Sötét és néma. Az égen ezer csillag pislákol, a hold puhán önti fényét a földre le, nem tart már soká, a gyerekek is mind elalszanak szobácskáikban, szépet álmodnak, és mosoly bujkál rózsaszín arcocskáikon.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tartasz, unokám?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek. Hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott. A teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Nem mehetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is biztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
7: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját úgy, hogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
0: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem, egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van, árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.
0: Az ár bement a faluba. Egy öreg asszony talált rá, megpróbálta a mokaszínját varni vele, de az ár az ujjába akadt és megsebezte. Az asszony haragos lett, eldobta az árt, az pedig visszatért és azt mondotta.
6: Teknős fivérem, egy öreg asszonynak az egyik ujjába beakadtam, amikor a mokaszínját varta. Fájdalmat okoztam neki, így hát eldobó.
2: Jól van, fivéreim, most rajtam a sor.
0: Azzal ő is bement a faluba, az emberek látták és kérdezték egymást. Fogjul ejtették a teknőst.
8: Jó parázs van. Tegyük rá a teknős békát.
2: Jól van, ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor forr benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
2: Dobjuk be a folyóba! Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Ja, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is vígan él a habokban.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendorp, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kosmukkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a lekváros kenyeredet, de össze nem asszatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját.
2: Kosmuk! Ugorj gyorsan az ölembe!
0: Kosmuk felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre.
2: Mit műveltél?
0: Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kosmuk.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba.

0: abban. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is. Meneküljünk! Kiáltott a szutyogsári, és Koszmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
1: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Koszmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
2: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
2: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyogsáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
1: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
1: Nagyon bután viselkedte Szutyogsári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Koszmók sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.

0: idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
1: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van odabent.
2: Nem félek én semmitől, megyek.
1: Be is ment, hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tűz szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
3: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
4: Ott feljebb.
3: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
1: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

Kedves gyerekek, nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek.

0: Egy napon a mókus az erdőszéli tisztáson feküdt, az eget kémlelte, és egyszer csak elfelejtett egy szót.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel, de senki sem hallotta, hiszen egyedül volt.
1: Melyik szó lehetett?
0: Tűnődött.
1: Homok, fű, fakéreg, vakar, kövér.
0: Nem jutott eszébe, nyomtalanul eltűnt az emlékezetéből. Kisvártatva a fecske ugrott be hozzá, és a mókus elmesélte, mi történt vele.
2: Ó, ez velem gyakran megesik.
0: Nyugtatta meg a fecske.
2: Ma reggel azt a szót felejtettem el, hogy én. Tegnap pedig hirtelen nem jutott eszembe a saját nevem.
1: Fecske!
0: Segített a mókus.
2: Igen, most már én is tudom.
0: Mondta a fecske.
2: De tegnap tényleg nem tudtam, hogy ki vagyok.
0: Mókus a fejét csóválta, igen különösnek találta az esetet.
2: Szerintem is az,
0: mondta a fecske.
2: De most, hogy erről beszélünk, már megint nem jut eszembe egy szó. Azért ez nagyon bosszantó.
0: A fecske idegesen röpködött ide-oda, a mókus döbbenten figyelte.
2: Ez itt...
0: Kezdett hozzá, és körbe mutatott.
1: A levegő?
0: Kérdezte a mókus. A fecske átölelte szárnyaival a mókus.
2: Köszönöm, köszönöm!
0: Örvendezett. A mókus alig bírta kiszabadítani magát a szárnyai közül.
2: Ó, éppen most felejtettem el valamit örökre.
0: Jelentette ki a fecske, hirtelen megint elkomolyodva.
1: Mit?
0: Kérdezte a mókus.
2: Bárcsak tudnám.
1: De... Honnan tudod, hogy örökre elfelejtetted?
0: Kérdezte a mókus.
2: Hát mindenhol kerestem.
0: Válaszolta a fecske.
2: És semmit sem hagytam ki.
0: Egy ideig hallgatott, majd megszólalt.
2: De már nem zavar.
0: A mókus eltűnődött azon, hogy valaha elfelejtette valamit örökre. Olyan érzése támadt, mintha töprengés közben a fejében megreccsent volna valami, mint ahogy a jég recsen, meg súlyos léptek alatt, ezért gyorsan másra kezdett gondolni.
2: Elindulok.
0: Búcsúzott a fecske.
1: Rendben.
0: Felelte a mókus. A fecske felemelkedett, és lassan elrepült. Néhány száncsapás után megfordult, és visszakiált.
2: De mókus, hova is repülök?
1: A messzeségbe!
0: Kiabálta a mókus.
2: Ó, köszönöm!
0: Kiáltotta a fecske.
2: Nagyon köszönöm!
0: A fecske alakja egyre kisebb lett, miközben a messzeség végtelen messzire terjeszkedett, csillogott, itt-ott még remegett is, és elérhetetlennek tűnt.
1: Ezt a szót soha nem fogom elfelejteni,
0: gondolta a mókus.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasúintott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másodízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, és ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanál tésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek örletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram viharformájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, és akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátott szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

0: para. Ma este, kedveseim, az öt jó barátról mesélek nektek. Volt egyszer négy fivér, azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérő tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg kisöcsénknek becézték, mert a legkisebb volt és legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, amelynek nagy hatalmú volt a királya.
1: Miért szednénk apránként a babért? Kérdezte a tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, és írjuk be a nevünket a történelembe.
0: Egyetértettek vele a többiek, és el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, és csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér tömzsit választotta volna uralkodóul, mert ő a vezérük. Hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább kötekedő, hisz ő kezdte a nagy csatát. Amikor bátran belekötött ugye a királyba. De bizony kötekedő sem állt kötélnek, ő meg azt ajánlotta, legyen a király több a többinél, hisz ő valóban többet harcolt a többieknél a csatában. De az meg figyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok a jó gazda az uralkodó. Kincstárnok azonban kisöcsénket ajánlotta, mert olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagában fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak jó néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városon. No, nézzétek csak a kezeteket, kedveskéim! Benneteket szolgál mind az öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint tömzsi, aki zömök és erős. A mutató ujjatok meg kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Na, a középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, ezen az ujjon viseltek majd gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki pici, gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket. És ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek az aranyvárost, aranytrónt.

0: az aranyfogú királyfiak. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl, még az üveghegyeken is túl, hol a kurtafalku malac túr, volt egyszer egy király, annak két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. Aranyhajas aranyfoga volt mind a kettőnek. Volt ennek a két királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak is aranyfoguk volt, és táldos volt mind a kettő. S volt két kicsi kutyácskájuk. Aranyszőrük, aranyfoguk volt azoknak is, s táldos volt mind a kettő. Egyszer, mi történt, mi nem, jön elő a kertből a két csikó, s hát mind a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a királyfiak, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók. Mennek a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy kardot találnak a földben, heggyel voltak a földből kifelé, véres volt mind a kettő. No, bizonyosan ez sebesítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, mindjárt az oldalukra kötik, s azt mondja az idősebbik.
1: Na, öcsém, ha már találtam ezt az aranykardot, én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itthon. De figyelj ide, látod ezt a rózsabokrot? Ha elkezd száradni, tudd meg, hogy bajba kerültem, és hogyha kiszárad, akkor meg is haltam. Akkor újj fel az aranyfogulódra, és gyere utána.
0: Azzal az idősebbi királyfi felnyergelte a maga csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öccsétől, szólította a kutyáját, s indult világgá. Megy mendegél hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül, s elér egy sűrű nagy rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, találkozik az úton egy öreg koldusasszonnyal, s kéri az, adjon neki valamit. Királyfi benyúl a tarsójába, pénzt ad a koldusasszonynak, s megkérdezi, nem tud errefelé egy jó szállást.
2: De bizony tudok, csak menjen arra, vitéz úr. Balfelé talál egy korcsmát, ottan van egy néma szolgáló. Az ellátja étellel, itallal, mindennel.
0: Megy tovább a királyfi, ott hagyja ezt a kényszeres mozgású öregasszonyt, hamar oda is ér a korcsmába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak menjen utána. Megy is a királyfi, de a korcsma olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palotát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszön a királyfi, a leány fogadja, s híja, menjen fel a palotába. Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a márványistálóba, szénával az abbal ellátja, úgy megy fel a palotába. Ott leülteti a szép leány aranylócára, na-na, beszélnek erről, beszélnek arról, s addig így, addig úgy, hogy egyszer csak azt mondja a szép leány.
3: Na jó, te az enyém, én a tied, ásó kapos a nagyharang válaszol el minket.
0: Hát jó van, megtartják a lakodalmat. Aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi észrevette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, a másik meg sír, kérdi a királyfi.
1: Figyelj ide, bizony feleség. Mi az oka, hogy az egyik szemed mindig nevet, és a másik pedig mindig sír? Nem értem, sír, nevet, nem értem.
3: Hát az egyik szemem azért nevet, mert a feleséged vagyok. A másik szemem azért sír, mert apám, anyám, s hugom mind szörnyű halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van egy kocsma, abban lakik a vénbanya. Annak a vénbanyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy az én királyapám hozzáadja a hugomat. Szörnyű nagy bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legénynek a leányát. A vénbanya víz alá merítette az egész várost, békává változtatta a hugomat, és ott él most a víz alatt béka képében. Tudod-e most már, hogy miért sír az egyik szemem? Azt mondom én te neked, messziről elkerüld azt a kocsmát, mert aki még oda bement, élve nem jött ki.
0: Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is elkerülj annak a kocsmának, de ahogy ezt hallotta, nem volt többé maradása. Puskát vett a hátára, mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment egyenesen a kocsmába. Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, integet neki, hogy csak jöjjön be. Ment is a királyfi, nem kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy hitze bort, hoz is a néma szolgáló a pincéből mindjárt valami fekete üvegben. Felhagyja a királyfi, s ím, hallgassatok ide. Abban a szempillantásban kővé változik. A kemence patkán dorombolt egy fekete macska, ez, ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén banya lett belőle. Éppen az a vén banya, akivel a királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szobába, és elkezdett számlálni.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90?
0: Éppen 99-et számolt.
2: No, még csak egy hiányzik, de majd eljön az idő.

0: Ez alatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a rózsabokrot, hogy vajon nem hervad. Hát egy reggel bizony hervadni kezd a rózsabokor, s délre tövig kiszáradott. Felnyergeli a királyfi nagybúsan a csikaját, felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, ahogy már ez lenni szokott, s indul világgá. De hogy szavamat össze ne keverjem, leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a levegőbe eleresztette, és a rózsa mind szállott elébb, elébb, a kicsi királyfi megvágtatott utána. Éppen azelőtt a kocsma előtt esett a földre a rózsa, ahol az idősebb királyfi kövé változott. Megy a királyfi a szobába, szólítja a kutyáját, az is utána. Elejébe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon teremtette, hogy egyszerűbb az asztal alá fordult. A kemence patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap, s cudarul a földhöz vágja. Az alatt az asztal alól elé tápászkodik a néma szolgáló, hát bezzeg nem volt most néma, összetette a kezét, úgy könyörgött a királyfinak, hogy hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. A fekete macska az oka mindennek. No, bizony elpróbált a fekete macska mindent, hogy megszabaduljon a kutyától. Változott kígyóvá, békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé. Nem eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaváltozott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de még a többieket is, akiket kövé változtatott.
1: No, vén banya. Akkor aztán tessék itten egyenes vonalba előttem így elindulni előre.
0: Rikkantott a királyfi. Azzal a vén boszorkány a kemence patka alól kivett egy színes üveget, abban volt valami csuda ír, azzal megkente a kővével ember homlokát, és én feltámadtak szépen egymás után, s jöttek ki a kamrából elő a királyfi, s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, hogy no most már megszabadult, de akkor az idősebbi királyfi vette elő.
2: Hallott-e vén boszorkány? Addig meg nem kegyelmezek hittany életednek, amíg azt nem mondod nekem, hogy hol van az az ereje a te teknős béka fiadnak, aki víz alatt tartsa a király legkisebb leányát?
0: Bezzeg, hogy ezt is megmondotta a vénboszorkány. Azt mondta.
3: Erre meg arra van egy sóstó.
2: Hangosabban mondja.
3: Erre meg arra van egy sóstó. Annak a közepében van egy vízitök. Ennek a vízitöknek a tövében lakik az én fiam.
2: Gyorsan van.
3: Teknős béka képében. Vele lakik a király kisasszony. Az is békának a képében. A vízitöknek a hetedik virágában van egy vas iskátolya. A vas iskátoljában egy tojás. A tojásban egy lódarás. Ha ezt a lódarasat megölik, meghal az én fiam is. De... elég lesz, királyfi, ha csak egy üvegbe zárod a lódarazsat. Azzal is elveszti erejét a fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg. Mert ha meghagyod az életét, leereszti a vizet a városról, feltámasztja az embereket és állatokat, akiket a víz alá temetett.
0: No, most már tényleg eleget tudtak a királyfiuk. Vitték a vénbanyát a palotába, ottan elzárták egy kamrába, aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idősebb királyfi a feleségétől, felnyergelték a lovukat, szóltak a kutyájuknak, gondolom, s mentek, hogy megkeressék a sóstavat. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, s a hetedik nap a sóstó partjára értek. Ott találtak egy öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beelveztek a sóstó közepére, s ím, csak ugyan, ott volt a vízitök. Mindjárt leszakasztották a vízitöknek a hetedik virágát, kivették belőle a vas iskátulyát, iskátuljából a tojást, tojásból a lódarazsat, de nem ölték meg, hanem beletették egy üvegbe. Hát egyszer csak jön a teknős béka, nagy erőtlenül, s kérdi a királyfiaktól.
4: Mit akartok? Látom, hogy kezetekben van az életem. Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek.
0: Azt mondja az idősebb királyfi.
2: Meghagyunk az életedet. Csak erezd le a vizet a városról, támasz fel az embereket és az állatokat, változtasd vissza a királylánt, aztán élhetsz. Ám majd meglátunk, míg a világ és még a két nap.
4: Leereztem a vizet a városról, feltámasztom az embereket, és vissza változtatom leánynak a király kisasszonyt.
0: Mondta a teknős, s im halljatok csodát, mi történt. Egyszeribe eltakarodott a sóstó vize. Mindegy cseppig visszafolyt a kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sóstó helyén volt újra szép város, az utcákon jöttek-mentek az emberek, mintha csak az este feküdtek volna le, és most reggel felkelnének. Felébredt a király is, a királyné is, visszaváltozott leánya a király kisasszony, de milyen szép leány lett belőle. Úgy láttam, mint ma, hétszer teszebb volt, mint annak előtte. Vitték a szép király kisasszonyt az édesapjához, és ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfűval. Aztán az idősebb királyfi is elhozta a feleségét, és egyszerre tartotta két lakodalmat, hét országra szólót. Az öreg király nagy örömében az idősebbi királyfinak adta egész országát és királyságát, a kisebb királyfi pedig vitte haza a feleségét az édesapja országába. No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy elpusztult valahol mind a két királyfi, és királyt akartak választani, mert az öreg király jól meghalt, amíg a fiai oda jártak. Lehet nagy öröm helye új a lakodalom? Két hónapig folyt a tánc. Rostával hordották a bort. Még támma is hordják. Holnap legyenek a ti vendégei.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta friss ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjú májat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését, egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni, így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj.
0: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hiúz a soros az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán is benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kotyvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg diók.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük. Nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet. Még nincs itt az ideje. Meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya. Az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya. Nem is szórodnak a csillagok.
3: Várj! Eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krumpli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kip-Kop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kip-Kop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kip-Kop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad.
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kip-Kop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kip-Kop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kip-Kop.
2: Remélem megvár a címkém.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kip-Kop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kip-Kop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kip-Kop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltotta búcsúzóul a csillag utána. Kip-Kop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kip-Kop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kip-Kop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kip-Kop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kip-Kop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kip-Kop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kip-Kop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá, az

0: A földjén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illi, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugig, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém, ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egy embert sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy, a répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, svillan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répafejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat von, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Ho-ho! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráró, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: A mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyere!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy szikla hasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Jaj, segítség! Elmentek az orvoshoz. Kasia köszönt szépen. Pikpok előkelően meghajolt, és azt mondta.
1: Doktor bácsi, kérem, én úgy érzem, hogy már nem is fáj a hasam. Biztosan csak azért fájt, mert kimelegettem.
0: Kasia a fülébe súgta.
2: Nem baj. Minden esetre hadd vizsgáljon meg a doktor bácsi.
1: Minden esetre jobban szeretném, ha lenne egy konzervnyitóm.
2: Mit fecsegsz már megint?
1: Azt hiszem, hogyha lett volna egy konzervnyitóm, akkor most nem kellene itt engem vizsgálgatni.
0: De a doktor bácsi hallani sem akart a konzervnyitóról. Azt mondta Pikpoknak, hogy feküdjön le az ágyra, és vizsgálgatni kezdte. Először megmérte a pulzusát. Aztán a csőrébe tette a hőmérőt, azt mondta lélegezzen mélyen. Végül kövér hasikóját kezdte nyomkodni. És amikor erősebben megnyomta,

0: Szegény Pippok felsziszent fájdalmában, és torka szakadtából kiabálni
1: kezdte. Jaj, fáj, segítség! Jaj!
0: A doktor bácsi levette a szemüvegét, és így szólt.
2: Mondd be, kicsikém, hogy lenyeltél valamit.
1: Én?
0: Csodálkozott
2: Pippok.
0: Valami
2: kemény van a hasadban.
0: Pippok ártatlan képet vágott.
1: Talán egész véletlenül került bele. Én nem akartam valami kavics vagy kagyló. A hűtőszekrényben olyan sötét volt, hogy akármi beleeshetett.
2: Ej, Pippok! Nem füllentezte?
1: Én? Harapja le egy cápa a bal lábamat, ha a csőrömön kijön akárcsak egy szó hazugság is. Ami fáj, az meg biztosan valami nevetséges félreértés.
2: Meglátjuk. Rögtön megröntgenezünk és megvizsgáljuk, micsoda tévedés csücsül a hasadban.
1: Jaj, feltétlenül szükséges ez?
2: Szükséges bizony, mert különben nagy baj lehet belőle.
1: Éppen elég nagy baj már az is, hogy megtörtént ez a nevetséges félreértés.
0: A doktor bácsi ismét feltette a szemüvegét, aztán átvezettette Pippokot abba a szobába, ahol a betegeket röntgenezik. Ott azt mondta neki, hogy álljon a röntgenkészülék elé, és hirtelen sötét lett.
1: Jaj, azt hiszem elvesztem.
0: De nem így történt. Egy pillanat múlva valami csattant, aztán csikorkás hallatszott, és a doktor bácsi azt mondta, hogy már készen is vannak a felvételek.
1: Ebben az esetben én már teljesen egészséges vagyok, és mehetek a fülemülék dalát hallgatni.
2: Már csak, ne olyan hevesen. Először megnézzük a felvételen, mi csücsül a hasadban.

0: Napok kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktor bácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtőszekrényből.
0: Pikpok lehorgasztotta a fejét, és az orra hegyéig elpirult.
2: Ne haragudj, nem tudtam, hogy ez a félreértés portugál szardínia. De azt tudtad, hogy lenyeltél valamit. Miért hazudtál?
0: A kis pingvin szégyenkezve tapogott rövidke lábacskáin.
2: Ne haragudj, de nem volt konzervnyitóm. Látod, minden a konzervnyitóm miatt történt.
3: Butácska, miket beszélsz? Miért nem mondtad, hogy lenyeltél egy doboz szardíniát?
2: Mert olyan borzalmasan szeretem a szardíniát, és szörnyű éhes voltam, és nem volt konzervnyitóm se. És különben is én olyan szerencsétlen vagyok. Most mi lesz ezzel a dobozzal?
1: Hogy mi lesz most? Sajnos meg kell operálnunk.
0: Pikpok úgy megrémült, hogy egészen elfehéredett, de egy pillanat múlva kacsintott egyet fekete szemecskéjével, és halkan így szólt.
2: És nem próbálhatnék meg most lenyelni egy konzervnyitót? Akkor talán a szardínia magától kinyílna.

a Kisködmön.

0: Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmönt. Ezen a leány ugyannyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyanannyuk, eredj már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abba a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lito? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jó, kedves apjukom, ahogy ne sírnák, rínák, mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban. A kérdése győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
4: No. Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
4: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
5: Én bizony nagy munkában vagyok, már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
4: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én.
0: Mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
4: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
4: Jó napot, agyon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
5: Fogadj Isten, atyafi! Hát bízén, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot kem teknővel. mivel látja kent. Most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
4: No. Majd világossá teszem én.
0: Mondja a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos is lett a ház. A legény meg is kapta a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta.
4: No, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
6: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
7: Bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy a szerteszélyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert egyik felől bedugom, a másik felől kidúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit is legyen felelőbb.
6: Én nem mondom, néném asszony.
4: Sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
6: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Ezt gondolta a legény. És mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Simon Réka Zsuzsa, Zöld elemér, zöld szakálla. Zöld elemér nyűszített, jajgatott, bömbölt és ordított egyszerre. Azt ne kérdezzétek, hogy lehetett mindezt egy időben, mert ezt csak ő tudja. De el kell árulnom nektek valamit. Leginkább arról volt híres, hogy Manó király létére ő jajgatott legtöbbet a világon. Ha elesett, jajgatott. Ha nem esett el, akkor is jajgatott. Ha nem kapott új Manó zöld csapkát, nyafogott. Ha kapott, akkor nyefegett. Ha nem ült kényelmesen a széken, morgott. Ha kényelmesen ült, mirget morgott. Egy szóval, nagyon érthetetlen figura volt ez a Manó király. Történt egyszer, hogy hosszú zöld szakálla már a földet seperte, de zöld elemér hallani sem akart arról, hogy a királyi Manó borbély kicsit lenyisszancson belőle. Mit volt mit tenni? A Manók nem erőltették a szakáligazítást, mert nem akarták, hogy a Manó király elkezdje a homlokráncolást, fújtatást, mirgést, morgást. A szakál meg csak nőtt. Már meghaladta a 19,5 araszt. El sem tudjátok képzelni, milyen hosszú az egy Manónak. Szegényke állandóan belebotlott, becsípte az ablakrésbe, ráhúzta az ajtót, becipzárolta a kardigányába. Belelógatta a levesbe. És mégsem akarta, hogy lenyisszantsák. Minden nap ezt hajtogatta.
1: Ilyen almazöld szakálla nincs senkinek ezen a világon. Csodaszép.
0: Ha végigment az utcán, összesugtak a háta mögött. Ha végigment a patakpartján, ezt búgták a háta mögött. Ha bement a közértbe vásárolni, ezt siseregték a háta mögött. Zöld elemér úgy tett, mintha nem is hallaná. Azt gondolta, irigyek a szakállára.
1: No csak irigykedjenek,
2: úgy kell nekik,
0: gondolta magában. A szakál pedig csak nőtt, mintha sietni akart volna valahová. Már nem csak zöld elemér botlott bele, hanem a manópalota kincstárnoka, fodrásza, kuktája és udvari balandja is. Pif-puf, gurultak is a lépcső lefele.
3: Ez tűrhetetlen,
0: süvítette a kincstárnok.
4: Ez borzasztó,
0: morogta a fodrász.
5: Ez felháborító,
0: zúgolódott a kukta.
6: Ez kibírhatatlan,
0: dörögte az udvari balond. Tipegtek, topogtak, szaladgáltak ide-oda, összekiabálták a zöld manókat. Jöjjenek gyorsan, mert fontos dologban kell dönteni, mi legyen. Zöld elemér Manó király hosszú szakállával.
7: Vágjuk le!
8: Az nem lehet, nem engedi,
0: szólt a kukta, és a szakástól akkora nyaklevest kapott, hogy még most is sajog a helye.
9: Egy kukta ne szóljon a nagyok dolgába!
3: Jól van, levágjuk, de hogyan?
0: Töprengett az udvari kincstárnok.
10: Hogyan? Micsoda kérdés? Hát álmában, nyisz-nyassz és kész is? Fel sem ébred?
0: Bölcsködött az udvari bolond.
4: Igaza van, ide az udvari ollót.
0: Kiáltotta az udvari borbély. Megvárták, míg a napnyugóvóra tért. Zöld elemér virágmintás ágyában feküdt. Hálósipka vigyorgott a fején, hosszú szakálla a paplanon pihent. Vége a szőnyeget seperte. Az udvari borbély hangtalanul besurrant a Manó király hálószobájába. Az ágyhoz lépett, az olló vidáman csattogott. Volt szakál? Nincs szakál. Reggel zöld elemér korán ébredt. Könnyűnek, fiatalosnak, csodahelyesnek érezte magát. A király tükörhöz sietett, hogy köszöntse önmagát. Júj, bátran belenézett, aztán...
1: Azt a zöld fej fújta túros buktáját! Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj
0: egész udvart. Szaladtak is az alattvalók, csak úgy porzott a lábuk alatt a zöld kövezet.
1: Azt a zöld terem buráját, hogy én milyen helyes vagyok szakáll nélkül. ugye nektek is tetszik?
2: Csodálatos!
5: Nagy újongás füttyent és sázta fel az udvart. Mindenki boldog volt, mert eltűnt a szakál. De igazán annak örültek, hogy a király is örült. A manók már csak ilyenek.

0: kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abb bizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta.

0: a vitéz kakas. A szomszédunktól számítva a 101. szemétdombon, de még azon is túl egy sánta arasszal, hogy récehápok, libagágok, disznóröfög és a leges legkurtább farkú malac túr. Na, hát olyan messze innét élt egy veres taréjú kakas és egy pettyegetett hátú tyúk. Mondd egyszer a kakas a tyúknak.
1: Egyet mondok, asszony, kettő lesz belőle. Menjünk az erdőbe és lakunk jó dióval. Most van az ideje.
2: Jaj, de ha Réce meglátja, akkor mi lesz?
1: Ó, ha meglátja, megkívánja, ne sajnálja. Ha sajnálja, ráadásul jól megkopogtatom a tarkóját, meg én.
2: Hát, ha te úgy, én sem másképp. Menjünk, menjünk, hogy napszállt, akkor hazaérkezzünk.
0: Még csak pogácsát sem sütöttek az útra, hanem mentek, mentegéltek. Elértek az erdőbe, nekiestek a diónak, de annyit összeettek, hogy már egészen görbén állott a begyük.
1: Hallod-e, tyúk? Jól laktam.
2: Hallod-e, kakas? Én is alig tudok már mozogni.
1: Na, akkor menjünk haza.
2: Igen, ám. Ha kocsit csinálsz dióhéjból.
1: Azt meg is teszem. Megteszem én.
0: Csinált a kakas egy szép kocsit.
1: No, asszony, most már hazamehetsz, ha tetszik.
2: De ki húz hazáig?
1: Ha, azt már nem tudom.
2: Na, és ha te húznál?
1: Én aztán nem. A kakasból lehet kocsis, de igavonó állat soha. Nagyobb az én becsületem.
0: Hogy így osztozkodtak, oda döcög a Réce.
3: Ennyi nagybelű rablók. Hát ki tanított titeket arra, hogy más becsületes embernek meglopjátok a dióját? Nem adjátok vissza rögtön?
1: De nem ám. Tudd meg azt, te jobbra is dűlő, balra is dűlő kofa. Ha el nem hallgatsz, úgy megtépem a kontyodat, hogy holtad napjáig arról goldulsz.
0: Ezt mondta a tarajos vitéz. Ezt bizony. Nagyon mérges volt a Réce. Azért elővette az orrát, amely olyan volt, mint a kanál, és neki esett a kakasnak. Na hiszen a kakas sem volt rest, ő is elővette az orrát, az meg olyan volt, mint egy hegyes csákány. A tyúk biztatta a kakas, pedig annak biztatás sem kellett, mert úgy elkalapálta a Récét, hogy a kontya négy felé állott.
2: Nyugodj, jaj!
1: Ki kezdett ki? He? Ki kezdett ki?
0: A tyúk is békéltette, míg a kakas szíve meglágyult, és megbocsátott a Récének amiatt, hogy ő meg a tyúk jól laktak a diójából.
1: No, Réce, állj ide, befoglak téged is ebbe a dióhintóba. Én meg a tyúk beülünk, és te húzni fogod.
0: Szegény Réce nem merte mondani, hogy nem húzza, mert a vitéz kakas haragjától nagyon félt. Döcögött a Réce, döcögött a kocsi. Olyan lassan mentek, hogy egy hernyó is utolérhette volna őket. Hát, az erdő szélén találkoznak a gombos tűvel, meg a varró tűvel.
4: Hova, hova? Kakas uram!
0: Kérdik a tűk, akik nem állottak valami erősen a lábukon.
1: Hazamegyünk lakodalomba, hát ti?
4: Mi pedig a lakodalomba jövünk? A Szabó mester házasodott meg. Bizony. Hát, hogy annyit hittük, hogy 10 gombos tűnek is elég lett volna. Van egy kicsi hely. Kocsi van.
1: Isten neki. Ti még felülhettek, mert sovány legények vagytok. Ha nem ügyeljetek a feleségem lábára, mert neki tyúk szemei vannak.
0: Kacagtak a tűk, hogy a tyúknak a lábán vannak a szemei. Mentek, mentek. Hát, sötét este volt, mikor az útszéli kocsmáig értek. Azt mondta itt a Réce.
3: Én már tovább nem viszlek.
1: Ha, gyertek utánam, majd szerzek én éjjel szállást.
0: A kövér kocsmáros nem sok jót nézett ki az egész társaságból, hát erősen bizonygatta, hogy tele van a kocsmája, nagyon sajnálja, de nem adhat éjjeli szállást. A kakas olyan szépen kérte, no meg odaígérte azt a tojást, melyet a tyúk másnap reggel tojni fog, sőt odaígérte a Récét is egészen. Meglátjult a szíve a kövér kocsmárosnak ennyi sok ígéretre, és bevezette őket a szobába. Pompás vacsorát tálalt be. Ettek, ittak, úgy mulattak, hogy a házat is majd felfordították. Mikor már elég volt a mulatozásból, lefeküdtek és aludtak addig, míg a kakas felköltötte őket. Szólott a kakas a tyúkhoz.
1: Adsz csak ide azt a friss tojást, hadd együk meg früstökre.
0: Megették bizaszt. Csak a héja maradt meg. A kakas fogta a héját, s a hamu közé tette. Aztán fogta a gombostűt, beleszúrta a törülköző kendőbe, a varrótűt a kocsmáros nagy karosszékébe. Mikor így mindennel elkészült, intett a tyúknak, hogy kövesse a példáját. Úgy elmentek, hogy a kocsmáros soha a színüket nem látta. De valaki meglátta mégis. A réce látta meg, aki künn aludt volt. Ő is ráült két lábára, a két lábával leúszkált az udvaron végig csordogáló patakon. Bejön reggel a kövér kocsmáros, hogy vigye ki a tojást. Hát, uram, fia, se kakast nem lát, sem tyúkot. Keresi legalább a récét, annak is csak hűlt helyét találja. Megharagszik nagyon, de azért meg kellett egy kicsit mosdania. Ha megmosdott, és kellett törölköznie. Mikor végig törli arcát a kendővel, egy nagyot kiált, mert belé akad az orra cimpájába a gombostű. Még dühösebb lett a kövér kocsmárost, de azért rágyújtott a pipára. A parazsas hamu fölé hajlott, hogy telemerje a pipát. A tojáshéj pattant szét, éppen a szemébe szórta a hamut. Beleveti magát a karosszékbe, és felugrik, és potot ragad, hogy valakit megverjen. Hogy nem volt más, a vén karosszéket ütötte, puffogtatta. Talán még ma is püföli, ha eddig meg nem halt. Már akár él, akár meghalt, ő többé kakassal, tudom, nem áll szóval.

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy parasztember, aki már régebben férjhez adta két lányát. Egy szép napon elhatározta, hogy meglátogatja őket, megnézi, hogy megy soruk. Először a kisebbik lányát kereste fel, mivel ő csak nem régen ment férjhez. Egy gazdag ember kérte meg, de a parasztember nem adta hozzá, mert azt mondta, nem elég jó családból való. Így hát végül is olyan férfihoz ment feleségül, aki ugyan jó családból származott, de nagyon szegény volt, és a házas pár most is nagy szegénységben élt. A fiatal asszony olcsó és rongyos ruhát hordott, és ő is, meg férje családjának többi tagja is, csak máról holnapra tengődtek.

0: Amikor apja megérkezett, hellyel kínálta, aztán úgy tett, mintha ennivalót készítene. A házban azonban nem volt élelem, és a fiatalasszony nem tehetett mást. A tűzre tett egy serpenyőt, és beleszórt néhány szem száraz, ehetetlen tamarind magot. Kavargatta, és amikor a magok pörkölődni kezdtek, ilyen hangot adtak. Kasz, kasz, kasz.
1: Hát te mit sütsz?
0: Kérdezte kíváncsian az apja. A fiatalasszony még akkor is haragudott, hogy szegény emberhez kényszerítették feleségül. Így válaszolt hát.
2: Pénzünk nincsen, apám, úgyhogy nem akad már sütni, főzni valunk, mint férjem családjának a jó neve.
0: Az apát nagyon megbántották lánya szavai. Nem felelt, hanem felkelt, elhagyta a házat, és elindult a másik lányához.

0: Az idősebbik lány gazdag ember vette feleségül, s nagyon jól ment a sora. Amikor az apa megérkezett a házba, lánya nagy gondoskodással vette körül. Meg is volt elégedve a parasztember, úgy érezte, így kell viselkednie minden hálás gyermeknek. A fiatalasszony kényelembe helyezte apját, azután munkához látott, és rizstésztából készült ínyen csemegét készített. Apjának ugyancsak ízlett a tészta, és megkérdezte, mi a neve. A lány így felelt.
1: Vella Váhumnak hívják, ami azt jelenti, édes rizscsöröge.
0: A parasztember jól lakott, azután hazaindult. Csak úgy ragyogott az elégedettségében, és sietett, ahogy csak tudott. Egyre csak azt mormolta magába.
2: Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge. Édes rizscsöröge.
0: Nehogy elfelejtse a finom csemege nevét. Ment, mendegélt, ugrándozott, néha előrehajolt, néha oldalra hajolt, de mindig csak ez dünnyögte.
2: Édes rizscsöröge, édes rizscsöröge.

0: kutyában piacra igyekvő lány mellett haladt el, rámosolygott, de akkor is csak ezt hajtogatta.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!
0: Akivel csak találkozott, mindenki jól mulatott rajta, amint az öreg parasztember hazafelé siet, és egyre azt énekli.
1: Édes riscsöröge, édes riscsöröge!

0: elzavarodott. Elvesztette az eszét. Az öreg ember nem törődött a csodálkozó pillantásokkal, bámészkodással. Amikor ismerőssel találkozott, a szokásos módon üdvözölte.
1: Hosszú életet kívánok neked, édes rizscsöröge, édes rizscsöröge!
0: Sietni, sietni, sietni!

0: Ennél gyorsabban ment az öreg parasztember, annál jobban bukdácsolt. Aztán egyszerre belerugott a lábujjával egy nagy kőbe, s fájdalmában felkiáltott.
1: Jaj, a lábam körme! Jaj, a lábam körme!
0: De azért csak tovább ugrált, biceget, s néha meg-megállt, ahogy megdörzsölte a lába ujját. És mondta tovább.
1: Jaj, a lábam körme! Jaj, a lábam körme!
0: Észre sem vette, felcserélte az édes rizscsörögét ezzel az új rigmussal. Amikor végre hazaért és a székéhez bicegett, még le sem ült, már mondta a feleségének.
1: A lányunk ízletes, jaj a lábam körmét készített, ami az ő falujuk különlegessége. Te is csinálj nekem kis jaj a lábam körmét, mert nagyon szeretem.
2: Mi a csuda az a jaj a lábam körme? Soha életembe hírét sem hallottam.
1: Na, te is finom feleség vagy. 60 esztendős elmúltam, és az együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem készítettél nekem jaj a lábam körmét. Szégyen és gyalázat, a lányod is tud jaj a lábam körmét sütni, de te még hírét se hallottad?
2: Én pedig együtt töltött hosszú éveink alatt egyszer sem hallottam egy jó szót sem tőled. Csak szittál, csak csépeltél. Akármit tettem érted, te nem becsülted semmire. Micsoda hálatlan fér vagy!
1: Én? Ki a házamból vészi, Pirtyó?
0: Civakodásuk egyre hangosabb és hangosabb lett. Végül már valamennyi szomszéd az ablakban leskelődött. Az egyik szomszéd a veszekedő asszonyt figyelte, és így szólt.
3: Addig járatja a száját, míg olyan nem lesz, mint az édes rizscsöröge.
1: Ez az! Ez az! Ezt akartam mondani! Édes rizscsöröge!
0: Így aztán a veszekedés amilyen hirtelen támadt, olyan hirtelen véget is ért. Az öreg asszony nagyon is jól tudott édes rizscsörögét sütni, és azonnal hozzálátott, hogy elkészítse. Amikor a feleség 5 édes rizscsörögét megsütött, a parasztember így szólt.
1: No, elég is lesz. 3 az enyém, 2 a tied.
0: Hanem az öreg asszony csak 2 csörögét adott neki, 3-at megtartott magának. Ez újabb vihart kavart, sértegetni kezdték egymást, míg ismét hangosan kiabáltak.
1: Csak már befognád azt a nagy szád, hogy végre leülhetnénk és élvezhetnénk a csörögét.
2: Az én nagy számat? És mi van a te nagy száddal?
1: Legalább az anyád emlékére hagynád abba ezt a rikácsolást.
0: Egy pillanatra csend lett. Végül így szólt a parasztember.
1: Hát nem csodálatos ez a csend. Kössünk fogadást. Amelyikünk megtöri a csendet, az kapja a kevesebb csörögét.
2: Te fogod megtörni.
1: Fogadjunk.
2: Fogadjunk.
0: Így aztán ott ültek az asztalnál, előttük az 5 csöröge, és egyikük sem szólt egy szót sem. A délből este lett, az estéből éjszaka, de egy szót sem ejtette ki a szájukon. Csendben lefeküdtek. Másnap reggel folytatódott a csend. A parasztember és felesége külön ágyban aludtak, hang nélkül, és még csak nem is suttogtak. Időnként jelbeszéddel tudatták egymással, ha valamit meg kellett csinálni, de egy szó sem hangzott el. Így teltek a napok, a csöröge érintetlenül állt az asztalon, és a napi munka is végezetlen maradt. A házban lassan kifogyott az étel, és egyikük sem mondta a másiknak, hogy szerezzen frisset. Végül már a jelbeszédhez is gyengék voltak, és megszokták, hogy végleg ágyban maradnak. A barátok meg a szomszédaik annyira hozzászoktak már, hogy a parasztember házából állandóan veszekedés hallik, hogy a csend miatt aggódni kezdtek.

Elmentek megnézni, mi baj van, és ott találták az öregembert meg az öregasszonyt mozdulatlanul fekve az ágyban. A szomszédok bementek, megbögdösték őket, de azok akkor sem beszéltek. Úgy feküdtek, mintha süket némák lettek volna.

0: Az emberek azt gondolták, hogy az idős házaspár meghalt. Felkészültek a temetésükre, de az öreg ember meg az öreg asszony még akkor sem szólt egy szót sem. A szomszédok két sírgödröt ástak, s már kezdték leereszteni a testeket. Amint éppen eresztették a parasztember, valaki elejtette egy lapátot, és az pontosan az öreg ember fájós lábkörmére esett. Az öreg nem tudta elviselni a fájdalmat, s felkiáltott.
1: Júj, a lábam körme!
0: Felpattant erre a halotti ruhába öltöztetett öreg asszony, és így kiáltott.
2: Én nyertem! Betörted meg a csendet, enyém a három édes rizstyöröge!
0: Valóban, az öreg asszony nyerte meg a fogadást. Látjátok, kedveseim, ez a különbség az édes rizstyöröge, és jaj a lábam kiskörme között. El ne feledjétek soha!

0: Csodatár isznya. Benetekelek gyűjtése Kormos István átiratában. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt, mint szétán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában a fejszét a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, amiért annyi gyereket adott neki, ennivalót pedig nem ad az ártatlanoknak. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Ráköszön illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg anyám!
2: Áldjon Isten neked is! Hová mész, te szegény ember?
1: Hová megyek, ha? Megyek az Istent agyonütni. Mert annyi gyereket adott, hogy nem tudok velük mit kezdeni. Nem csak, hogy pőrén vannak, de még enni se tudok nekik adni.
2: Ne menj sehová, te szegény ember! Itt van ez a tarisznya, neked adom. Eredj szépen haza, és mondjad neki. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Fogta a szegény ember a tarisznyát, megköszönte az öreg koldus jóságát, és elindult hazafelé. Útközben egy kúthoz ért. Letelepedett megpihenni. Gondolta magában,
1: megpróbálom, milyen tarisznyát adott az öreg. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát csodák csodája, annyi enni és innivalót termett a kútnál, hogy azt se tudta, mihez fogjon előbb. Mikor jól lakott, a maradékot szépen berakta a tarisznyába, és elindult hazafelé. Mikor hazaért, azt mondja a feleségének.
1: Hallod, asszony, annyi a gyerekünk, hogy nem férnek a szobába. Ülj levélük az udvaron karéba, a többit bízd rám.
0: Mikor már ott ült az egész család, így szólt a tarisznyához.
1: Uccu, édes tarisznyán, add ki a magadét!
0: A tarisznya jól kitálalt nekik, ettek ittak torkig. A szegény emberek nagyon boldogok voltak, egy napon az ember azt mondja a feleségének.
1: Menj a királyhoz, hívd el ebédre. Ha már elértük, hogy mindenünk van, hisz ő is komám az egyik gyerek után.
0: Ment is az asszony, de a kapunál nem akarták beengedni. Hiába mondta szegény feje, hogy fölséges király komájával akar beszélni. Jelentették a kapuőrök a királynak, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuban, és mindenáron vele akar beszélni. Elmegy a király a kapuba, az asszony mindjárt mondja neki, hogy felséges királyom, így meg úgy, azért jött, hogy meghívja ebédre. Szörnyűséges haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszony, még a kutyáját is ráuszította. Hazamegy búson a szegény asszony. Elpanaszolja az urának, hogy bántak vele. A király jóformán meg se hallgatta, s még a kutyáját is ráuszította.
1: Hely a mindenségedet, te ügyetlen asszony! Menj vissza a királyhoz! Csak annyit mondj neki, hogy én hivatom. Ha nem jön el, a házamnál többé nincs helye.
0: Visszament a szegény asszony a királyhoz, rimánkodott neki.
3: Kedves komám, királyatyám, felséges uram, gyere el hozzánk ebédre, ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk. Ha nem jössz el, megbánod, az uram elcsap a háztól.
4: No, hát nem vágom vissza a komámnak a szavát, üssek ő, holnap elmegyek ebédre.
0: A szegény asszony hazament, jelentette az urának, hogy holnap délben jön a király. A gyerekeket idejében felrakták a padlásra, hogy ne lábatlankodjanak. Jött is másnap a király.
4: Jó napot, komám! Kérdésedre megjöttem.
1: Köszönöm, komám! Ülj le, foglalj helyet! Hozd be, asszony, a tarisznyát!
0: Az asszony behozta, letette az asztalra.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét, de olyat és úgy, hogy a királynak terítesz.
0: Hát lett is olyan teríték, hogy a király sem látott hasonlót. Mindenféle finom pecsenye meg gyémánttal töltött malac, hurka is nyomtatásul. Álmélkodott a király, csóválta a fejét, majd leesett a fejéről a korona.
4: Édes komám, hogyan tudtál nekem ilyen asztalt teríteni? Nem félsz, hogy jön valaki és ellopja tőled a csuda tarisznyát? Tudod mit? Add nekem ezt a tarisznyát, én cserébe küldök neked 10 szekér füstölt disznóhúst, minden nap egy ökröt, sót, lisztet, szóval mindent, ami a konyhára kell. Te be is hordatom neked, csak győzzön a feleségem neked, csak győzzön a feleséget sütni, főzni. Sőt, ezen kívül felruházom

0: Érték a kapun. Fogta magát, fejszéjét vállára tette, s elindult vissza az Istenhez. Meg is találta. Elpanaszolta baját, majd meghalnak a gyerekei éhen, mert nem küld neki most már se ruhát, se élelmet a király.
1: Sose búsulj! Itt van egy másik tarisznya, ez ugyanúgy megteszi, mint az első.
0: Megköszönte a szegény ember, s elindult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, gondolta, kipróbálja a tarisznyát, és így szólt.
2: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Ahogy ezt kimondta, annyi pálca ugrott ki a tarisznyából, mint égen a csillag, és mind a szegény cigányt ütötte verte egész addig, amíg kínjában eszébe nem jutott.
2: Úsgy, vissza a tarisznyába!
0: Erre visszamentek a tarisznyába, így menekült meg szegény feje, de alig tudott hazamenni.
2: Most kipróbálom a családom. Vajon igaz-e ennek a tarisznyának a tudománya?
0: Hát, igaz volt. A rajkókat is alaposan elverték a pálcák, hiába szaladtak fel a padrásra. A szegény ember akkor fogta a tarisznyát, és elindult vele a királyhoz. Éppen nagy mulatság eszemiszon volt. A szegény ember beóvakodott, és titokban kicserélte a két tarisznyát, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, vigye haza. Javában szólt a muzsika, királyok, hercegek, grófok, bárok asztalhoz ültek, és várták a terítést. Akkor a király nagy büszkén kiállt a trónra, megbíztatta tarisznyáját.
3: Utcú édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Lett aztán ott hadd elhadd, a pálcák kékre-zöldre püfölték a vendégeket, ki ajtón, ki ablakon át menekült előlük. Már-már a királyra is sor került, amikor a szegény ember, vagyis a király komája visszaparancsolta a botokat. De azért csak szégyenbe maradt a király. A szegény cigányék még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben lakott egy királyi pár. A királyné reggel, ahogy a szemét kinyitotta, már is veszekedni kezdett a királlyal.
1: Hát nekem már kalocsnyi közt kell leélnem az életemet? Mi ez itt ez a sok büdös esőkabát? Mik ezek a lyukas kalapok, ezek a félperkesztyűk, ezek a fertelmes sálak? Hát királyok vagyunk mink egyáltalán, vagy mik? Hol a vadászkastély, meg az aranytrombiták? Hol a százszemélyes porcelán, meg a felvonó híd, meg a főlovászmester? Hol a daliás szobainosok, meg a hatlovas hintók, meg hattyúprémes bársonypalástok, meg gyémánt nyakékek, meg smaragd nyakékek, meg topáz nyakékek? Topázokat akarok! Topázokat! Topázokat! Topázokat!
0: Mondta erre a király, és kimászott a fiókjából. Megmozgatta a lábujjait, megitta a kakaóját, és elolvasta az újságját.
1: Bálok estélyek, majd éppen itt, a lyukas kalucsnik között,
0: kiabált a királyné.
1: Majd éppen itt keringőzünk gyertyafényben, itt iszük a pezsgőt, meg a limonádét, ide gyömöszöljük a zenekart, a hásvákat, a hegedőket, az aranytrombitákat. Táncolni akarok! Táncolni! Táncolni! Táncolni!
0: Mondta erre a király, és visszamászott a fiókjába, mert ilyenkor már este lett.
1: Majd éppen itt! Éppen itt! Éppen itt!
0: Kiabálta a királyné,

és aztán ő is visszamászott a fiókba. Elhelyezkedtek, kicsit mocorogtak erre-arra. Megölelték, megcsókolták egymást, és aludtak szépen másnap reggelig.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kis kunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkorra már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kis kaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénke? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Öttél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. Küld ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy
7: nuk!
8: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásította egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
9: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el, a borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot, ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatna a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy a lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szalra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
9: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel. Busásan előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
9: Egyetek, kedves jószágok! Aztán, ha megszomjaztatok, igyatok is!
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
9: Nem térhetnénk, mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
0: Felelték az állatok.
5: Velünk kettő, velünk üttál, mindnyájunkat jól tartottál, álljunk szépet, mi nálunk, jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csak hamarba is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig, hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott, az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld selyemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett, odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt hitte, álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén, de azt is csak álomnak gondolta, hát kinyúlt érte, fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
9: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Halacott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jó lelkű lány nem tévedt hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
9: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: Mészöly Ágnes, a varázs térkép. Natti kistündér álmosan hevert az eper falatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy jászmacsocsú?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmit tevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxusautó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Ó, pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázs térképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
1: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szanálj kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kistündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide.

0: Zeg Zoltán, télapó és hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is ti néktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt, azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember állok.
1: Jó, hogy jöttél, öregember! Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz. Fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad.
2: Körül bizony. Kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este, látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaorú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet. De az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répakészlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, eleredt az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlett az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem. És mindketten felnevettünk, hogy milyen

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Pikpok álma. Úgy is lett. Nem volt más megoldás. Pikpokot meg kellett operálni. Fel kellett nyitni a hasikóját, és kivenni a szardiniás dobozt. Az operáció után Kassia gondosan ápolta Pikpokot. Hogy ne unatkozzék, a függő ágyát két fa közé akasztotta fel, úgyhogy Pikpok egész nap hallgathatta a fülemülék dalát, és szagolgathatta az ibolyákat. A szerencsétlenül járt pingvin hasikója gyorsan gyógyult. Egy alkalommal, amikor Kassia odament Pikpokhoz, pompás hangulatban találta.
1: Ide figyelj, csodálatos álmom volt. Azt álmodtam, hogy ezen a töltfán felettem mag helyett aranyló, kövér szardíniák nőnek. Én mondom neked olyanok, hogy az ember a 10 ujját megnyalhatja utánuk. Én csak itt heverészem, álmodozom, Vakvok bácsiról gondolkodom, és a szardíniák maguktól potyognak a csőrömbe. Hűha!
2: Hűha! De jelenleg még diétáznod kell, és csak 2 sültet, meg tejbedarát tehetsz.
1: És a tejbedarában nem kaphatnék legalább néhány kicsi élő sprotnit? Azok úszkálhatnának a darában, nekem meg nem volna hány ingerem.
2: A sprotnik nem szeretnek darában úszkálni.
1: Akkor lehetnének másféle halacskák, akármilyen kicsik, csak egy icipicikét csapkodjanak a farkincájukkal.
0: Kassia bebugyulált a Pikpokot a takaróba.
2: Kicsikém, még néhány napig türelmesnek kell lenned, aztán meglátod, apu nagy meglepetést szerez neked.
0: Pikpok elgondolkozott. Egy pillanat múlva megkérdezte.
1: Ez pompás, de azt a meglepetést meg lehet majd enni, és csapkodni fog a farkincájával?

0: Nádory Lici a Nyíl utcai tücsök. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer Jancsinak egy mentőautója. Hol volt, hol nem volt? De valahol mégiscsak volt. Csak az volt a baj, hogy Jancsi folyton folyvást elvesztette a mentőautót. Anya viszont szerencsére folyton folyvást megtalálta. Anya azt mondogatta, hogy a föld alól is előkeríti, mert Jancsi a mentőautóval szeretett aludni. Legtöbbször a garázsból kerítette elő, vagyis hol az ágy alól, hol meg a szekrény alól. Kinyújtotta a karját, vagy ha nem volt elég hosszú a karja, bedugta a partfist, és addig nyújtózkodott, addig halászott, amíg széles mozdulattal ki nem varázsolta a mentőautót. A mentőautóval nem csak menteni és aludni lehetett, hanem igazából szirénázni is. Ha Jancsi megnyomta a tetejét, villogott és szirénázott. Anya nem szerette a mentőautót, mégis minden este előkerítette. Ez azért szép volt tőle. A mentőautót Jancsi a születésnapjára kapta, amely tudvalevőleg szilveszterkor van. Eltelt a tél, elröppent a tavasz, beköszöntött a nyár. Jancsi már a csíkos mackóval aludt, a mentőautó pedig hol az ajtó mögötti szégyenzugban, hol az ablak alatti rumli sarokban töltötte az éjszakát. Végül megsértődött, és kivándorolt a fürdőszobába, hogy mégse legyen olyan szomorú. Jancsi minden fürdéskor megszirénáztatta. Egyik este azonban szirénázás helyett panaszos vinnyogás tört elő a mentőautóból. Sokkal halkabban, sokkal magasabb hangon, és sokkal tovább szólt, mint korábban, valahogy így.
1: Kifogyott az ellen, nekilátok és megszerelem a mentőautódat.
0: De a mentőautó nem hagyta magát. Viszont akárhányszor anya erősebben megnyomta, újra kezdte a vinnyogást, és egyre halkabban, egyre magasabb hangon, egyre hosszabban vinnyogott. A végén pedig már egészen olyan volt a hangja, mint a tücsök ciripelés. De az alját csak nem hagyta felnyitni. Anya nagyot sóhajtott. Jancsi bömbölt. Az autó ciripelt. Aznap este macskamosdás volt.

0: Szólalt meg másnap reggel a mentőautó fogmosás közben.
1: Mit mondasz?
0: Kicsit álmos volt még.
2: Hát az, hogy nem érzem itt jól magam. Folyton lefröcsköl valaki. Legalább változtat szivacsát.
0: Kicsi, Jancsi, óriási köröket írt le a levegőben a fogkeféjével.
1: Csiribú, csiribá, változzát, szivacsá.
0: Nem történt semmi.
2: Jú, cibib, cib, cib.
1: Úgy látszik, meg kell cserélni a fogkefémet. Tudod mit? Kiviszlek a folyosóra, majd a napocska megszárít.
0: Azután elment az óvodába, és egészen megfeledkezett a mentőautóról, aki szivacsá akart változni. A mentőautó a cserepes rozmaring árnyékában üldögélt, és várta, hogy Jancsi hazatérjen a játszótérről. Csak hogy Jancsi este felé, amikor hazaért, meg se nézte, hogy mi van a mentőautóval. Hogy is nézte volna? Hiszen elfeledkezett róla. És amikor leszállt a sötétség, a szegény magányos mentőautó búsan ciripelni kezdett.

olyan szépen ciripelt, hogy anya kivitte a széket a folyosóra, és sokáig hallgatta. Na hát, ti csak költözött a Nyíl utcába.

0: de bass are quiet.
1: Másnap reggel fogmosás közben Jancsinak eszébe jutott a mentőautó.
2: A folyosón hagytam. Elvitte a macska. Összesöpörte mérges néni.
1: Ám a mentőautó ott várta, pontosan ott, ahová előző reggel lerakta.
3: Képzeld, mentőautó! Tücsök költözött a Nyíl utcába!
1: Újságolta Jancsi a mentőautónak, aki nem szólt semmit. Csak mosolygott. Nagyon szeretett ciripelni. A rozmarink illatos volt, szépen sütött a folyosón a nap.
4: Szeretek itt!
1: Gondolta a mentőautó, és úgy döntött, hogy mostantól itt fog lakni.

0: Teltek múltak a napok. Híre ment a környéken, hogy a Nyíl utca 9-be, az első emeleti folyosóra beköltözött egy tücsök. Messze földről egészen a Bakóc térről oda jártak a népek. Megálltak az udvaron és füleltek. A mentőautó pedig boldogan ciripelt nekik. Még Mérges néni is megállt odafönn a második emeleten. Úgy tett, mint aki dohog és magában mérgelődik. De valójában ő is a tücsök zenét hallgatta. Egy különösen langyos nyári estén Jancsi mezítláb kilopózott az előszobába, lenyomta a kilincset, az ajtó nyitva volt. Édes esti illatot érzett. Vígan szállt a ciripelés.
1: Jó, cirip, cirip.
2: Szóval, te vagy az.
0: Visszament a szobájába, és lefeküdt. Most már tudta, hogy soha többé nem veszíti el a mentőautóját. Még akkor is mosolygott, amikor a csíkos mackót magához szorítva lehúnyta a szemét.

0: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy
1: az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
2: Hát miért nem az öreget?
1: Öreg ember bírónak nem való.
0: Bement aztán a községházához. Hányatal gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
2: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
0: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
2: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
0: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú.
1: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
0: Azt mondja az apja.
2: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
0: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgyis bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
2: Majd megfelelök én.
0: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
2: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond.
0: A fiatal bíró elsápadt, semmit sem tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
2: Igenis, itt van.
0: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okos. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot. Ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
2: No lássák, az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
0: Azt mondja az öregnek.
2: Most te leszel itt a bíró.
0: Fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról, azt mondta Mátyás király.
2: Látom, apád okosabb ember most is, avvaló bírónak, nem te.

0: Rémus bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémus bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
1: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
2: A medve. Ő az erősebb.
1: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
2: Ésszel is lehet kötelet húzni?
1: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élezgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a bárány kisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Ó, szót sem érdemel. Ezért a kis kelemetlenségért bővel kárpótol a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szíveség, hogy a tüzet élezgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta, különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatóban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilva lekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
6: No, szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is.
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, a farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
6: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
6: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
6: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a száraz földön.
6: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a száraz földön, mint odalent az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
6: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
8: Mivel készült el?
9: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
8: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
9: Dehogy is! A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
8: Oda kötötte valamihez a kötelet?
9: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Elkészültetek mind a ketten. Hát akkor vigyázz! Rajta!
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az aprót.
6: Azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitván kis teknőc, akinél a féltalpam is nagyobb.
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidőlt, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár 100-ig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Keze-lába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No. Belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
6: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt mezeiné asszonyság.
1: Azt hiszem közben megfőtt a lekvár, gyerünk haza. Ilyen szép mérkőzés után valamennyiünknek jól esik majd egy kis kóstoló.
8: Én is szeretem a szilvalekvárt.
9: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: A farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról, s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok áll künn, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll künn.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hozaérkezett, mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Az ám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába, de a farkas vagy.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát.
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttel a lábam fejét.
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy liszttel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak.
0: Megijedt a molnár, s behintette liszttel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is oda ment a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőben.

0: a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecske anyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélt, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecske anyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújjában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecske anyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffat hasában valami meg-megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek, hát, ha csak úgy bekapdosda őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömözött. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöl, mi szörömpöl, itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak.
4: Oda lett a farkas, oda lett a farkas, oda lett a farkas.
0: Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: Darwin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban?
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borz, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Mostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
5: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéjbort bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
6: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
6: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
6: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
6: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyeszöröksz.
6: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Itt ad, itt az. Miért nem mászol ki?
6: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
6: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
6: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben
5: Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
6: És hogyan jöttél ki?
5: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
6: Te innen kiugrottál?
5: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
5: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen, fussál 5 kört. Aztán, amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit. És próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
6: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
5: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás!
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelte verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
5: aha,
0: gondolta.
5: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
5: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
5: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
5: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
5: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
5: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
5: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
5: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
5: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
5: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
5: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
5: Móresra.
1: Add mi?
5: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából 2 szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsi.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak.
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültöven is peckölök, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te, egérek szégyene! Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Azon volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Ja, az! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Ár bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te feleséged, azért mondom hát, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedven leveszett, nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám, velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútól a szemedet. Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: Na, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezét, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót se. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfalevél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, s azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, s nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazó, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbor telepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbor telep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbor telep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Hé, öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstén nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, s éljetek abból takarékosan. De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét eltelik, esteli 10 órakor megkereslek, és ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elbúcsúzhatsz a 9 szalonnától, és azon kívül még egyéb bajod is lesz. Hanem aztán, akkorra nehogy elmenj féltetben hazúról, mert ha mindjárt a tengerfenekén rejtőzöl el, onnan is kiveszlek!
0: Szöget ütött a vőlegény fejében ez a beszéd, de csak a vállát rándította, és terelték maguk előtt a 9 disznót. Hanem mégsem az apai házhoz hajtották, mert a vőlegény anyja megmondta, hogy oda ne vigyen feleséget. Kibéreltek a faluban egy tisztességes házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences útba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az új házasoknak jókedvük szokott lenni.
2: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek. Ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
6: Hát azért ugyan egy mák szemet se búsulj. Csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj. Én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsultni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
4: Aluszol-e, gazda?
6: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
4: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
6: Merem biztatni.
4: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
6: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
4: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
6: Hát, akinek két épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
4: Jó, de mit tudsz nekem mondani a háromra?
6: Hát, amelyik házon három ablak van, az elég világos.
4: Hát halljam, mit mondasz a négyre?
6: Négy kereke van a szökérnek, több nem is kell.
4: Hát valamit tudsz-e mondani az ötre?
6: Öt kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
4: Mondj valamit én már akkor a hatra.
6: Hatra. Akinek jó hatökre van, szánthat, vedhet, boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
4: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a hétre.
6: Hát akinek hét lánya van, annak félhet a feje, amíg rendre mind a hetet jó helyre férhez adja.
4: Jó, mondj valamit a nyolcra.
6: Nyolcra. Akinek nyolc asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
4: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a kilencre?
6: Hát akinek kilenc szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejként.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
4: No légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a kódust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öregasszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öregasszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Hegyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot. Fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utánam meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát Zsó. Éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág? Neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből. Mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök maga akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen, semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és láttam Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtól vaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öreg asszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjében mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, amin nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lop.
0: Bizony, egymástól lopjuk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat! Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malacca.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szállás helyet építeni.
2: Gerendákat hordunk, oszlopokat faragunk, a kérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát éget, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamenyhért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat dagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk. Mohát
1: tépünk, falat. Te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahordták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Diderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkorra már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrőhant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát.
3: Hogy lehet itt megenni?
0: Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, s közben odakiáltott a többieknek.
5: Jaj, tesszok, gyertek innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát, Amint bementem a kunyóba, tesók, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, böfkő, állat, egyenes csak az oldalra, tak, rontott a szarvával, lehetről meg azt kiválták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott széles a világon. Jaj, nekem, busú!
0: Felugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak az utánuk.

0: Kiki, amit érdemel. Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ráestöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak érd be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételt tett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nemrég ettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászondarabkából, amilyen van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a lőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászondarabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszálltakor ért a végére. Volt miből inget varni magának is, a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek? Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öreg ember szavára.
4: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, hatörik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
5: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
4: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
4: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtsága. A negyedik napon nagy örömére kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öreg ember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
4: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkor áttüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a udvaron.
6: Szabzi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni. Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy...
6: Hapci! Hapci! Hapci!
0: És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.

0: a szénapadlásról kukucskával látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám holdja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak, ott jön a házigazda a szánnal. Meghozta a vendégeket a városból. Akkor nem sokára a gyerekek is kinéznek az istálóba, és adnak egy kis karácsonyi takarmányt az állatoknak.
2: És hoznak a koboldoknak egy tálkását.
0: Tette hozzá koboldapó, és élvezettel vakargatta a szakállát.
1: Mindig csak az a karácsonyi kása. Mi abban a különleges? A mama kásája legalább annyira finom.
2: Nem vitás. De itt nem csak a kásáról van szó, hanem hogy az emberek így köszönik meg egész éves munkákat, és amit értük, tettünk. De ha nem készítik oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy gobotolsz és rücölsz, pedig az robotolni és kürcölni.
0: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
2: Azt hiszem később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat. De ma szenteste van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
2: Igen! És utána behozzuk a kását.

Koboldok a szénapadláson, egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyu éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest tálalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent, hozzá pedig négyféle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipotjan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyoma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen

0: meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Kobold anyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta pulkát és polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre.
5: De apátoknak egy szót se.
4: Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását. Így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket.
5: Tudjátok, ha a kóboldot meglátja az ember, elveszti minden erejét.
4: És most hallgassátok, mit találtam ki?
1: Mit csukdoloztok ti ott?
3: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapocska, már csak időkérdése.
5: Így van. Csak nyugalom.
4: Most pedig asztalhoz.
0: A koboldok körülülték az asztalt, és jó ízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
4: Látok valamit, amit ti nem?
6: Mit látsz?
5: Találjátok ki!
6: Mi is látni akarjuk a Mikulást!
3: Lassabban, mi is megyünk!
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
5: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában?
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma?
0: A házfalában. Rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
7: Mikor jön már végre a Mikulás?
0: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
8: Biztos,
0: Itt van! Egy hosszú, fehér szakállú alak lépett be. Vállán hatalmas zsákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba, mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
3: Pszt! Figyelj, most jön a java!
9: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
0: Kobolt apu majdnem leesett a székről nevetében.
3: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
0: Kobold anyu és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről. A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
6: Most előveszi az első csomagocskát. Egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van, kinek szól.
0: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek.
6: Ez egy kanállal, levesemből.
0: Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbetáncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek féktelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
7: Kér-e valaki kását?
0: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
8: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
0: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapó, különben rettentő dübe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
4: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istálóban. Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
6: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
4: Na, indulj már! Nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod. Siess, siess!
0: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
4: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
0: Azzal koboldanyó és pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában. A hosszú lóca alatt. Ez alatt pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
10: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
0: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
10: Hát, ez meg mit jelentsen?
0: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óra műketyeget halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, koboldanyú és pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán koboldanyó felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyó nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
10: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
0: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
11: Erre már nincs időnk.
4: Sikerülni fog. Gyerünk gyorsan.
12: Sikerülni fog. Sikerülni fog. Gyerünk gyorsan.
0: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén itt nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt koboldanyú ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
8: Naj, mama! Az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
0: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
12: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem én.
8: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetet hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra.
0: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
5: Tényleg? De jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
0: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltépte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istálló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
10: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
0: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében. Közben pedig a pipáját szívta. Milyen jó sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év. Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Kobold anyu az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Kobold anyu egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: No, semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?
3: Igen!

Paulovkin boglárka, a Katica bogár elveszett pöttyei. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Katica bogár. Nagyon büszke volt piros szárnyaira, és 7 szép fekete pöttyére. Szeretett a tó felett repkedni, ahol jól láthatta magát a víztükörben. Tó hullámain meg-megcsillant a napsugár. Körülötte hatalmas nádas zöldelt. Katicának egyszer csak csúszdázni támadt kedve. Ráült egy nádlevélre. De jaj! A levél megbillent, és Katica lebukfencezett a vízbe. Éppen arra úszott a ponty. Ahogy a nádlevelek között megpillantotta a piros Katica szárnyakat, rögtön kitalálta, mi történt. Szegényke, gondolta. S mivel nagyon jó szívű ponty volt, még azt is gondolta. Megpróbálok segíteni rajta. A ponty olyan gyorsan úszott, ahogy csak bírt. Tudta, ha baj van, minden pillanat számít. Az orrán egyensúlyozva kiemelte Katicát a vízből. A Katica szerencsésen megmenekült, de jaj! A pöttyei! A Katica bogár 7 pöttye! Hová tűntek? Szomorkodott. Pöttyök nélkül nem is vagyok Katica, csak egy kis piros bogár. Ne búsulj! Ne búsulj! Vigasztalta a ponty. Szólok a többieknek, és megkeressük az elveszett pöttyeidet. Lassacskán egyre

0: Nem csoda, hogy ő volt az első, aki felbukkant a vízből. Tessék, Katica! Nyújtott a diadalmas ábrázattal a pöttyöt Katica felé. Köszönöm, béka! Így Katicának egy pöttye újra megvolt. Katica visszatette legfelső pöttyét a helyére, és egy nádlevél széléről izgatottan kémlelte a tavat. Két fürge molnárka érkezett.
1: Én érek oda gyorsabban. Én adom oda neki először. Az enyémnek fog jobban örülni.
0: De aztán pont egyszerre értek oda, és a Katica mind a két pöttynek pont ugyanannyira örült. Így már három pöttye volt. A béka újabb segítőtársakat keresett. A vízi boglárkák között talált rá a mindig vidám vízipókra. A vízipók nem tétovázott. Csinos légnadrágjában azonnal lemerült pöttyöket keresni. Sok-sok éles szemének köszönhetően hamarosan vissza is tért egy újabbal. Katicának így már négy pöttye volt. Vízisikló, kedves vízisikló, kérlek add vissza azt a pöttyöt, amit a szádban viszel, kiáltott fel hirtelen a Katica. A félelmetes vízisikló pont az ő levele alatt úszott el gyors, kígyózó mozdulatokkal, és a szájában egy pöttyöt tartott.
1: Tudod, én vesztettem el az előbb, amikor a vízbe pottyantam,
0: tette hozzá a Katica pironkodva. Tudom, tudom, neked hoztam. Nem akarom megenni, mondta a vízisikló, aki nem is volt annyira félelmetes. A Katicának így már öt pöttye volt. Most a vadkacsán volt a sor. Egyetlen víz alá bukással kihalászott egy újabbat Katica elveszett pöttyei közül. Katicának így már hat pöttye volt. Katica boldogan számlálgatta a pöttyeit. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Ugyan hol lehet a hetedik? A béka még egyszer vízbe vetette magát, hogy kiderítse, hol rejtőzködhet az utolsó elveszett pöttyöcske. Meg is találta. A tó mélyén élő vénséges vén harcsa szorongatta a bajszai között. Ez bizony baj. A harcsa meglehetősen goromba hal hírében állt. Azért megpróbálom, gondolta a béka. Harcsa, add nekem ide azt a pöttyöt.
2: Minek az neked? Nem adom,
0: hajtogatta a harcsa.
2: Nem félsz, hogy megharaplak?
1: Nem félek, mondta remegő hangon a béka. A pötty a Katicáé, szüksége van rá.
2: Megnézem én magamnak azt a Katicát, mormogta a harcsa, és lomhán felúszott a víz tetejére.
0: Szemügyre vette, és tetszett neki a pötty gazdája. Tetszettek Katica piros szárnyai, kedves arca, és tetszettek bizony a pöttyei is.
2: Talán igaza van a békának, gondolta. Ugyan, mihez is kezdenék én ezzel a pöttyel?
0: Azzal bajszával kidugta a vízből az utolsó pöttyöcskét.
1: Hála nektek, végre megvan az összes pöttyöm, mind a hét,
0: lelkendezett Katica, és a víztükrében megcsodálta régi új pöttyös szárnyait. Leszállt az este. Eljött az idő, hogy a kis Katica bogár, akinek immár megvolt mind a hét pöttye, hazatérjen. Sorban elbúcsúzott a pont.

0: Szervusztok, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este is esti mesét fogtok hallani itt a Tilos Rádióban. Mesélni fogunk nektek. Két mesélő is fog nektek mesélni. A Gábor meg a Bandi. Itt vagy, Gábor!
1: Szervusztok! Jó estét kívánok! Minden jó, kedves kis gyereknek! Remélem, ágyban vagytok már.
0: Így van. Most már nem csak azt fogom nektek mondani, amit eddig, hogy a számítógép gombját és a direkt hangfalat, vagy mi a lószarnak hívják.
2: Fúj!
0: Azt kapcsoljátok föl, hanem most már rádiókészüléken is tudjátok hallgatni. Feküdjetek le szépen. Nem szabad a rádiót betenni az ágyba, mert 220 van benne, és csapat az áram. Úgyhogy csak úgy messziről hallgassatok bennünket. Mauri zene fog majd a mese alatt szólalni. Adjuk nektek elmesélni ma a mesét. Aki szuszog, az a Gábor, ő fog majd nektek mesélni.
1: Én már el is aludtam.
0: De akkor nem tudunk mesélni a gyerekeknek, úgyhogy ébredjél föl, Gábor. Én leszek majd az ajtónyikorgás, vagy a kiskutya, a kismacska, a Gábor meg a történet szerkezetet fogja most átvállalni. Mert ha nem, akkor úgy összeveszek vele, mert nem hoztam a mesekönyvet. Pedig annyira be akartam rakni dörögben a kocsiba, csak ott maradt valahogy. Hát kedves Gábor, akkor kezdjünk neki a mesének.
1: Hát hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kisfiú.
0: Ez egy nagyon szép kisfiú volt.
1: Szép, göndörhajú, szép, kékszemű, kis tömzsi kisfiú volt. Egy vidéki kisfiú. Volt neki apukája, volt neki anyukája. A drága apukája iparos ember volt, anyukája is háztartásbeli, de néha varrogatott is. Az apukája pedig szobafestés és mázolással foglalkozott. A drága jó kisfiú, aki nagyon jó fiú volt, mindig hallgatott rájuk. Ő is úgy gondolta, meg az apukája is úgy gondolta, meg az anyukája is úgy gondolta, hogy az óvoda elvégzése után beiratkozik az általános iskolába.
0: A köztársaság téri általános iskolába?
1: A köztársaság téri általános iskolába. Vidéken volt ez, vidéken azért régen nagyon nehéz volt az élet. Nehéz is volt, meg szép is. Nehéz azért volt, mert az emberek szegények voltak. Szép azért volt, mert szerették egymást az emberek. Ismerték egymást az emberek, ismerték a Pólya utcából, a Köztársaság utcából, vagy térről, és mindenki nagyon szerette és ismerte egymást. Ez a kisfiú szépen beiratkozott.
0: Sose veszekedtek, sose?
1: Nem veszekedtek. Mindig azt mondták, Durfül Kinder.
0: Igen.
1: Vagyis nem a gyerek előtt.
0: Németül?
1: Igen, németül. Igen. Ez a szomszéd bácsi mondta,
0: igen.
1: Aki német ajkú volt.
0: Igen.
1: De azért ott lakott.
0: A Darabos Jóska bácsi.
1: A Darabos Jóska bácsi.
0: Igen.
1: Volt.
0: Igen.
1: Ő német ajkú volt. Ott együtt éltek a németek, a magyarok.
0: Nem úgy, mint a Polgár Sanyi bácsi, mert az nem volt német ajkú. Az a Pólya utca másik oldalán lakott.
1: Ő milyen?
0: Magyar nyelv. Magyar. Neki volt egy néni, aki ott lakott a házukba, mert az még az elefántiéktól maradt ott, az volt a kocka mariskörén, ő volt a szolgáló régen, háború előtt.
1: Háború előtt.
0: És aztán a Polgár Sanyi bácsiék meg Szappannal foglalkoztak. Szappant csináltak, be kellett vinni nekik a zsírt, és zsírt, akkor ők csináltak mosószappant belőle.
1: Zsírból főzték a szappant.
0: Később meg Tomi Szuper, meg Tomi mosóforokat is lehetett tőlük kapni zsírért.
1: De az már nagyon később meg volt.
0: Avasszalonnát is lehetett oda vinni.
1: Így van, és az avasszalonnából és a zsírból főzték a szappant. Az volt a finom mosószappant.
0: Igen.
1: Avval mosakodott az a kisfiú is, meg sokan mások ebben az országban, ő nagyon régen.
0: Igen.
1: Ez a kisfiú szépen járt az általános iskolában, barátkozott többi barátaival, kis barátaival, kislányokkal is, focizott, zenélt.
0: Hát ők egy kicsit focizott, mert kicsit nem, focizott. Volt a nagy, nem értett nagyon a focihoz.
1: De szeretett volna focizni, kajakkenuzott.
0: Kajakkenuzni, igen, igen.
1: Sportembernek
0: készült. A Kurca folyóba bele is borult egyszer, és amikor beleborult, akkor már ez nagyon régi folyó volt, és régen folyt, most állóvíz volt akkor, mikor beleborult, és mivel nem takarították ki, olyan egy méternyi iszap volt a folyóba, és fél méternyi víz, és beleborult a kisfiú, és tiszta szar lett a pocsolyától.
1: Igen, de mivel ő sportembernek készült.
0: Kijött szarosan, igen.
1: Kijött, kikászálódott a Kurca folyó iszap rétegéből.
0: Ez tényleg így van.
1: És utána tanult, nagyon jó tanuló volt, szorgalmas tanuló volt. Édesapjával eljárt dolgozni, segített neki. A vödröt hozta, ecseteket, bemzöket, és ott úgy látta, hogy a festészet, a szobafestés és a festészet az egy nagyon nagy dolog, és nagyon megszerette.
0: De nem úgy volt, hogy én úgy hallottam, hogy nem volt nagyon jó tanuló, hanem a tanítónéninek kenyeret kellett hozni délelőttönként, és ő tudott elmenni a Makai Pékhez kenyérért, és azért
1: szorgalmas volt.
0: Négyest matematikából.
1: Nem csak jó tanuló is volt, hát mondjuk voltak olyan tantárgyak, mint minden kisgyereknél előfordul.
0: Igen, környezet ismeret.
1: Abban nagyon ügyes volt, testnevelésből is jó volt,
0: ez jó.
1: Rajzból is nagyon ügyes, életből is nagyon ügyes volt, hát a matematikát, a fizikát, a kémiát és egyéb hasonló reál tantárgyakat. Ezt persze még nem tudjátok, mit jelent ez, gyerekek, de majd meg fogjátok tanulni. Azokból kicsit nehéz fejű volt, hogy
0: biztos azért, mert a humán tantárgyak érdekelt.
1: Igen, szerette az irodalmat, szerette a történelmet, így van. Ez úgynevezett humán beállítottságról volt szó. Szerette az irodalmat, szerette a történelmet, szerette a földrajzt. Ez a körözet ismeretnek egyik változata volt.
0: Igen.
1: És amikor így szépen szorgalmas is volt, mert elment kenyérére, amikor tanítani elküldte kenyérére a pékbáki.
0: És sose hozott éget kenyeret, hanem mindig csak szép pirosat.
1: Ügyes fiú volt, és mindig mondta, hogy tanítónéninek lesz ez a kenyér. És így nagyon szépen és nagyon gyorsan, 8 év alatt el is végezte az általános iskolát.
0: És egyszer se bukott meg, nem?
1: Nem bukott, nem. A szülei nagyon szerették, ő is szerette a szüleit. Szeretett volna sokat tévét nézni, de abban az időben még nem nagyon lehetett tévét nézni. Nem volt 32 csatorna, hanem egy darab csatorna
0: nem,
1: volt.
0: Nem, ez nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy az apukája vett egy tévét. Egy Orion tévét, egy Orilux tévét, és a kisfiú az elhatározta, mivel csak egy tévét lehetett nézni, a magyart, hogy ő befogja az osztrákot is. Csak ez a mese a Dél-Alföldön játszódik.
1: Igen, egy vidéki város.
0: Nagyon messze volt onnan, Szombathely után még az osztrák terület. És a kisfiú elfordította az antennát, hogy befogja az osztrák adást, de nagyon rövid volt az antenna zsinór a padláson, és súgy fölhúzta a tévét a szobába, de azt ő nem tudta, hogy a banándugó erős, és leesett a tévé, és puff, fölroppant a tévé.
1: Igen, akkor nagyon-nagyon megharagudtak a szülei.
0: Nem. Azt hitte a kisfiú, hogy meg fognak haragudni, de nem, csak nem volt utána tévé egy darabig. A kisfiú volt elszomorodva, hogy fölroppantotta a családi tévé.
1: De akkor is már lehetett tudni róla, hogy műszakilag is nagyon fejlett ez a kisfiú, és nagyon kreatív, amit úgynevezett kezdeményező képességével megpróbálta meg csinálni azt, hogy ne csak egy adó legyen egy televízióban, mert régen csak egy adó volt, és egy adóban egy maci mosta mindig a fogát, és 8 órakor, fél 8-kor, 7 órakor, és úgy gondolta, hogy majd Ausztriában is vannak ilyen emberek, meg gyerekek, meg mindenféle tévéadások, és gondolta, hogy akkor ott is
0: meg
1: van.
0: Romániában
1: is, meg
0: Szabadkán,
1: Jugoszláviában hívták régen azt a csúnya területet, most már még nem is tudom, hogy hívják őket.
0: Onnan lehetett farmert hozni, meg
1: rágógumit,
0: Rolling Stones lemezt,
1: igen,
0: meg minden.
1: Igen, mert akkor voltak ott sok mindent lehetett ott kapni, de a kisfiú nem igazán ebben foglalkozott, hanem arra gondolt, hogy ő tovább szeretne tanulni, és szeretne nagyon nagy, nagyon okos és nagyon szép ember lenni. Így hát úgy gondolta, hogy mivel 8 általános iskolát elvégezte, nagyon jó eredménnyel, kiváló eredménnyel, legalábbis a krónikák ezt mondják.
0: Igen.
1: Így van, mert az édesanyja is azt mondta nekem, amikor találkoztam vele, hogy nagyon jó fiú volt, nagyon jó tanuló volt. Így hát akkor ezt fogadjuk is el. Így hát föl is vették őt egy gimnáziumba.
0: Igen.
1: Egy nagyon szép gimnáziumba, ami a városnak, a kisvárosnak, egy vidéki kisvárosnak a legjobb és a legszebb gimnázium.
0: És nagy, magas gimnázium volt.
1: Nagy, sok emelettel.
0: Díszteremmel.
1: Igen, és ott
0: aulával.
1: Pedelus bácsi.
0: Pedelus is volt, igen.
1: Na, nagyon kemény bácsi volt.
0: A Jani bácsi, igen.
1: Jani bácsi, Jani hívták, hogy Jani bácsi. És másképpen Subri Jóskának hívták a fiatalok, de mert ugye minden Pedelus bácsit
0: azt... Azért, mert az épület hátulján iszogatott egy kicsit a Jani bácsi, de nem volt rossz ember, ha iszogatott, akkor nagyon kedves volt.
1: Akkor kedves volt, igen, és mert hagyta, hogy egy gyerekek, akik már nagy fiúk voltak, már 15, 16, 14, 15, 16 évek voltak.
0: Éjszaka bevászanak létrán, hogy színházat csináljanak.
1: Így van, mert nem dohányozni jártak be, meg nem.
0: Hanem színházat
1: akartak csinálni. És akkor még, amikor ezek a kisfiú, akkor már nagy fiú lett, és nevezzük őket mondjuk Bandikának,
0: igen.
1: Ez a kis Bandika, az volt a fixa ideálja, mert ez megint csúnya szavakat használok, szóval
0: igen,
1: az
0: szép.
1: Az volt az álma, hogy színházat csináljon.
0: Nagy színházat.
1: Mert abban a városban, kisvárosban, vidéki kisvárosban volt egy kultúrház, amiben sok színházi előadás is volt. Utána a színházak is nevezték.
0: Az a Petőfi szállóban a színház volt, csak 50 éve nem volt benne igazi színház.
1: Igen, mert úgy gondolták ott a nagyon okos és nagyon buta bácsik, hogy minek ezeknek a vidéki embereknek színház. De aztán utána úgy
0: nem,
1: gondoltam.
0: Azok a bácsik nagyon jó bácsik voltak, csak az egy olyan kor volt, más milyen, mint most.
1: De akkor voltak ilyen szép felvonulások, például május 1-én, április 4-én.
0: Lobogtak a zászlók.
1: Így van. Mindenki ilyen mozgalmi nótákat énekelt.
0: Például.
1: Ami nagyon hasonlítottak a magyar népdalokra.
0: Igen, csűs felnap, meg mint a mókus felnap.
1: Mint a fán, az ötterő, oly vidám, a káron kisen fúj a nóta,
0: ott

0: És utána voltak ilyen másik ünnepek, ősszel is voltak nagyon szép, például november 7-én voltak ilyen a nagy októberi tuclista forradalom ünnepei, akkor többször is karénekes is volt ez a kisfiú, aki már nagy fiú lett, például el tudta énekelni a magyar himnuszt, a szózatot, az internacionális és a szovjet himnuszt is.
1: Igen.
0: És utána még nagyon szép sok mozgalmi dalt, és nagyon sok szép magyar népdalt is tudtak énekelni, és tanulta. De hát ne ugorjunk tovább annyira, térjünk vissza a színházba. Ez a kisfiú bemászott a kerítésen, és barátaival, mert voltak ott kislányok is, de nem sokan, és próbáltak színházat csinálni. Úgy gondolták, hogy a színház az a maga világ.
1: Volt nagyon szép kislány, aki idősebb volt, mint a Pandika, úgy hívták, hogy Bedőcs Éva.
0: A Bedőcs Éva, aki nagyon komoly színész.
1: Szűke haja szép, volt.
0: Igen, és ő is színészre szeretett volna lenni.
1: Igen.
0: Szépen
1: és
0: énekelt.
1: Szép mellei volt.
0: Szép mellei volt, a karcsulány volt.
1: Karcsulány volt. A kis bimbók úgy hegyesek voltak mindig.
0: Akkor még nem volt divat a melltartó.
1: Nem azért, hanem volt a diákszínpadnak ilyen szép fehér pólója. Rajta volt, hogy Horváth Mihály gimnázium. És a G betűnek, meg a H betűnek a kereszteződése volt rajta a mellbimbón.
0: Így van.
1: Igen.
0: Már az az igazság, hogy akkor már divat lett volna a melltartó, csak az idős nénik hordtak ilyen melltartókat. A kislányok is szerettek volna, de akkor még nagyon szegény volt mindenki, és akkor még ez a 70-es években történt.
1: Amikor bejött a hívmozgalmak Magyarországra, a szabadság szimbóluma, és
0: így
1: cicerektek a mellek ide-oda.
0: El kellett dobni a melltartót, és voltak olyan lányok, akik még bugyi nélkül is jártak.
1: De nem ebben a mesében ilyen nem volt?
0: Ilyen nem volt, mert mert egészségtelen, és azt mondom, aki kedves kislányok, akik most éppen lefekvés előtt állnak, illetve ma majdnem el is aludtak, hogy azért a télen izomtrikót, bugyit, mindent föl kell venni, mert a megfázás és a fölfázás
1: ellen. Te fészek, Gyuri.
0: Meg ugye a fiúknak is ugye a fölfázás ellen, de az a nyáron azért minden másképp lesz.
1: Igen.
0: És abban az időszakban, amikor amikor begyűrűzött a hippi mozgalom, hát az a civilizált nyugat-európai világban, Amerikában is teljesen ismeretlen helyek voltak ezek ennek a kisfiú számára.
1: És a kisvárosban, amikor begyűrűzött a hippi mozgalom.
0: Ez 10-15 éve csúszott és késett, de az ő begyűrűzött, és akkor az volt, hogy a lányok eldobták a melltartót, és mindenki csókolózni szeretett volna. Szeretkezni, és no war, love, szeretkezne háború, ez volt.
1: Igen.
0: És
1: alföldi papucsba jártak.
0: Alföldi papucsba jártak.
1: Meg lajbi, majd ilyen mellény, meg szimacütyi.
0: Igen, ez a gáztáska, vagy hogy mondták ez, és akkor mindenki nagyon boldog és szabad volt.
1: Igen, hosszú hajuk volt, így lobogott a göndör hajuk.
0: A lányok rövidre vágták a hajukat, a fiúk meg megnevezhették hosszú hajra.
1: Nagy csatos szíjuk volt.
0: Ez persze nem nagyon szerették azok a csúnya felnőttek.
1: Meg a rendőrök egyszer akkor a pofont adott.
0: Meg levágatták a rendőrök, üldözték a hosszú hajú férfiakat és a rövid hajú nőket. És mindent megtettek annak érdekében, az emberek ne érezzék magukat szabadon.
1: Mi volt ott a gimnáziumban?
0: És utána a gimnáziumban, az nagyon jó tanuló kezdett lenni.
1: Mikor kezdett el inni?
0: Inni nem ivott soha, csak a delelő vendéglőben járt ki. Ott volt a falu végén egy delelő vendég.
1: Pacalér
0: járt. Meg ott volt csapolcsőr is, meg mindenféle jó hely volt. Ott
1: sportpálya mellett.
0: Sportpálya
1: mellett. Ott lehetett nézni a lyukon.
0: Igen,
1: amikor a Spartakusz Sportegyesület játszott.
0: Meg volt az egyesületi mérkőzés, akkor nem kellett befizetni a belépődét, az a 2 forintot a sportmérkőzésre, hanem a sportvendéglő, amit úgy hívtak, hogy delelő vendéglő. Régi mondások szerint az volt a szamár delelő. Mert
1: ez így van.
0: Beszéltem egy régi bácsi, vagy szegedi bácsi, néprajzos bácsi volt, és azt mondta, hogy...
1: A Lajos.
0: Igen, Bogdán Lajos bácsi.
1: A Pipás Lajos bácsi. Igen.
0: Aki így gyűjtött az ilyen, de inkább a kocsmához kötődő ilyen régi történeteket. És akkor mondtam, hogy voltam a delelő vendéglőben, és a Bandikát kerestük ott, de már nem volt ott, mert Bandika azóta sok év eltelt, azóta elköltözött fővárosban, mert világot látott.
1: Már felnőtt ember.
0: Felnőtt ember lett, de még ne ugorjunk ennyire.
1: De mindjárt 8 óra van. Még van időnk.
0: Jó jelöl az óra.
1: Abszolút
0: hát jó. Akkor még van
1: boldog. Akkor még most csak legyen ki fiatal a Bandika.
0: És akkor a Bandika még fiatal volt, a delelő vendéglőben járt a barátaival. Nem sok barátja volt, mert olyan visszahúzódó, szolid gyerek volt, és úgy kicsit félénk is volt egy kicsit, mert olyan kicsit nem is tudom, szóval olyan verseket írt otthon, meg színházi darabokat ról álmodozott, meg előbb-utóbb, és nem is előbb-utóbb, hanem utóbb elkezdett filmekbe gondolkodni. Volt neki ott egy tanárja, egy tanárbácsija, a Mihály bácsi, azt hiszem, ha úgy hívták.
1: Nem. Kátai tanár.
0: Kátai bácsi.
1: Miska bácsi. Színházi.
0: És volt ott egy festőbácsi is, aki festeni is tanította. Szóval ez a kis Bannika nagyon el volt a világ. Nem ismerte a világot, és nagyon szerette volna megismerni. A szülei nagyon szerették őt, és nagyon sokat segítették, de a szülei egyszer iparos emberek voltak, akik azért dolgoztak, a megélhetésért dolgoztak. Szobákat festettek, mázoltak, ruhákat vartak azért, hogy a Bandika, a kis Bandi iskolába járjon. És az is iskolába járt a Bandika, és akkor, amikor a gimnáziumba elkezdett járni, sok mindenféle dolgokkal kezdett el foglalkozni. Zenélni kezdett, megtanult, mindenféle furuljá, meg mindenféle fúpos hangszer, gitározott, és kapott egy ceruzát is, és elkezdett rajzolni, és rajzolt, zenélt, mindennel foglalkozott a művészet, és úgy érezte, hogy előtte áll az élet, és mindent meg fog tudni tanulni, és csak az iskolába kell járni, szorgalmasnak kell lenni, és a lányok is majd, és persze a lányok is nagyon tetszettek a lányok, de a lányok azok mindig másokkal foglalkoztak, mindig a negyedikes futballistákkal, meg a kocsma töltelékekkel, meg a nagy szájú helyi huligánokkal, és Anni meg küzdött, és tanult, és rajzolt, és zenélt, és mindenféle jó dolgot csinált, és akkor találkozott a filmmel. A film az olyan dolog volt, hogy régen úgy hívták, hogy szuper 8-as, vagy 8-as technika, egy film, telülít szalaggal, hogy befűzték egy ilyen Szovjetunióból importált, nagyon olcsón és nagyon jó technika volt akkor még, egy ilyen felvevő gépbe, és akkor befűzték ott a filmet, aztán bekapcsolták a kamerát, és akkor lehetett vele 3 percig egyfolytában filmezni. A jobb helyzetekben lévő emberek, akinek jobb Szovjetunióból importált kamerájuk volt, annak volt hang része is, és lehetett hangot is. Szóval ezen mindenkinek sikerült, amikor ezeket a filmeket fölvették, akkor rájött a kis Bandika, aki már igazán nagy fiú volt, akkor már 16 éves is lehetett, már szépen a pajusza is pedzett, ő erős testalkotú, de vékony fiú volt még, erősen szőrösödött, és neki már borotvágoznia is kellett. És akkor rájött arra, hogy milyen jó dolog az, hogy lehet rajzolni, és meg énekelni, és meg zenét is csinálni, és az a film, ez az egyszerű kis dolog, amit beteszünk egy ilyen kamerába, és akkor beállítunk egy-két dolgot rajta, és utána fölveszünk, utána elviszük a laborból, előhívják, és akkor abból lesz egy ilyen kis tekert, és utána azokat szépen otthon egy ilyen kis két burigánot összeállt, meg egy ilyen nézőkkel át lehet tekerni, és akkor abból szépen ilyen ollóval meg lehet válnosni, egymás mellé lehet tenni, össze lehet ragaszgatni, és lehet présülni, és abból egy olyan dolog születik, mint hogyha ha énekelne is, meg rajzolna is, meg színjátszót is csinálna, és ebből keletkezett a film. És úgy gondolta ez a kis Bandi, aki már Andrásnak hívták.
1: És egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött egy nagy ember.
0: Ő volt az igazgató bácsi.
1: Azt mondja az igazgató bácsi, én vagyok a Miska bácsi gyerekek, én vagyok a színpadvezető. Nem.
0: És Miska bácsi ezt komolyan gondolta. Aztán a gyerekek elkezdtek énekelni, és mindenféle szép november 7-i, április 4-i műsorokat készítettek.
1: Nem, népi játékokat. Például a Csongrádi lakodalmast. Akkor a Kanteletárt, ilyen finn népi eposzt földolgoztak, és a Miska bácsi nagyon nagy tudású ember volt, szexuálisan is felvilágosodott, és a népi tánc és a népi körforgások gyökereit használta fel, hogy a gyerekek a művészeten keresztül megismerjék
0: egymás
1: testkultúrát, mert ugye népi táncolni, forogni, sürögni csak úgy lehet, ha a kezek, a karok, a vállak,
0: esetleg a szájak
1: összeérnek. A testtel játszottak el a gyerekek fákat, bokrokat, folyót,
0: tengert,
1: köveket,
0: nagy viharokat.
1: Mert ez egy szegény színház volt, olyan, mint a Grotowskié, amit a Pálisti is csinált annak idején 73-ban a Szegedi Egyetemi Színpadon, de a Pálisti akkor már nagy, felnőtt ember volt, és csak az egyik társa, onnan abból a színházból, a Dózsa Erzsi, ő jött el Szentesre.
0: Igen, ő tanított ott valami magyar irodalmat is.
1: Nem, a rajztanárnő volt régen, igen. És ez a Bandika vitte föl az zongoráját a negyedikre.
0: A Bandi erős volt.
1: Nagyon jó barátságban lettek, mert az zongora igazából pianino volt, és emiatt elkezdtek tegeződni.
0: De a pianino akkor is nagyon nehéz, mert azt mindenki tudja, aki már fölvitt egy pianinót az első emeletre.
1: De ez a negyedikre kellett ám fölvinni, mert ott kapott az Erzsi egy lakást, és a Bandika a aljára szorult annak a rohadt zongorának, mert tudta, hogy akkor rányomják a súlyt, de tényleg nagyon erős volt, mert sportolt is, ugye kajakozott is, meg szobafestő volt, jobb a ballal tudott korongecsetezni.
0: Tudott létrán is járni.
1: Négyesen is, sőt, még nyolcason is. Úgy ment, mint a keringőzne. Apukájától tanulta, az még 12-es létrával is tudott menni.
0: Így van, apukája büszke is volt egy ideig a fiára, még amíg a létre tudott járni, de aztán úgy gondolta, hogy hát ebből a Bandikával nem biztos, hogy olyan normális, városi, iparos ember lesz, mert olyan furcsa dolgokkal kezdett foglalkozni. Szóval fölvitte a rajztanárnőnek a harmad, negyedik emeletre azt a pianinót, persze nem egyedül vitte föl, az annyira erős nem volt.
1: Hárman.
0: Így van, de hárman is nagyon nehéz.
1: De nem, mert az apukája hitt a Bandikába, hitt bizony.
0: Hitt benne. És az is lett a dolognak a vége, hogy a Bandika, akkor már Andrásnak hívták, hát valahogy le is érettségizett, szóval szép eredménnyel.
1: Szép eredménnyel.
0: Le is érettségizett.
1: Ez szép mese, Gábor.
0: Így van. És még nagyon sok időnk van ahhoz, hogy folytassuk tovább ezt a mesét. Az érettségi nagyon nehéz volt. Minden gyerek számára az
1: érettségi. Például oroszból is kötelező volt érettségizni.
0: Volt régen még idő a nyelv, hogy orosz.
1: Volt, igen.
0: Igen.
1: Orosz nyelvből. Például a Bandika egyszer azért kapott a gimnáziumban 5-öst a tanárnénitől, mert a zsigulit kellett kimondani oroszosan.
0: Zsiguli?
1: És a Bandika kimondta, hogy zsiguli.
0: Zsiguli? Zsiguli. Zsiguli.
1: Zsiguli.
0: Zsiguli.
1: Többféle módon lehetett kimondani, és mi ezt nem tudjuk kimondani, mert nem mi vagyunk a Bandika.
0: De mi ezt tudjuk.
1: De ő ezt nagyon szépen ki tudta mondani, és valamilyen módon kimondta, és azt mondta a tanítvény,
0: Zsiguli.
1: Ötös.
0: Hát az az igazság, hogyha már itt az orosz nyelvért tartunk, ami állítólag létezett valamikor a Szovjetunióban, és mi úgy tudjuk, itt a rádióban, a Szőke András meg a Merza Gábor, hogy még létezik az orosz nyelv. És mi is tanultunk, és azért szeretném még elmondani azoknak a drága fiatalok, hogy még nem aludtak el, és hogy az orosz nyelv szépségével akarnak megismerkedni, hogy az hangsúly az nem úgy, mint a magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó végén van, például, hanem a szó elején van.
1: És például ott van a Tarkovszki nevű filmrendező bácsi, mert ugye gyerekek az osztályfőnöki óra elején a forgatókönyvről beszéltünk, hogy ott van egy csomó szépség, mert nézzétek meg gyerekek a Tükör című filmet,
0: igen.
1: Vagy a Stalker című filmet, vagy nézzétek meg például a
0: Iván gyermekkora
1: című film.
0: Az volt az első filmjének, a bácsinak.
1: Vagy hallgassátok meg a Vizocki nevű, a Vladimir Vizockinak a dalait. Nagyon érdekes nyelvámon, az orosz.
0: Az orosz, igen, csak sajnálatos módon ezek a nyelvek, ezek mint kiveszőfélbe lévő nyelvek.
1: De a Bandika nem azért ment föl Budapestre, hogy orosz nyelvet.
0: De azért még nem tartunk, hanem én szeretnék elmesélni nektek egy nagyon szép orosz mesét.
1: De remélem nem alszatok, gyerekek.
0: Remélem még nem alszatok, mert ez nagyon szép mese. Én a mesemondó vagyok, most kicsit kizökkentem ebből a történetből. Merza Gábor vagyok. Én is jártam iskolában, és én is ugyanannyi idős vagyok, vagy kicsit öregebb, vagy kicsit fiatalabb, mint az a kis Bandika, és ugyanezek az élmények velem is megtörténtek. Én egy nagyvárosban végeztem, Budapesten végeztem az általános és gimnáziumi tanulmányaimat, és én is megtanultam oroszul. Oroszul úgy tanultam meg, hogy egy darab leckét tudtam megtanulni, meg a szovjet himnuszot. A szovjet himnuszot nem fogjuk elénekelni, mert Szovjetunió már nem létezik. Hanem annak a mesének az első három mondatát azért, hogy az orosz nyelvnek a szépségéről szeretnék nektek egy-két mondatot elmondani, hogy a hangsúlyozásról ennyit tudok én oroszul. Stotubügyes. Jabudu locsikom. A tű? Aja sofjórom. A tű? Aja masinistom. A tű? És így megy ezt tovább. Arról szólt az a mese, hogy mi lesz belőled. És az a gondolat, aki is Bandiban, aki még ott érettség előtt, tehát érettségített orosznak.
1: Akit hívhatnánk, akár Gábornak.
0: Akár Gábornak is, mert nagyon sok ember volt, aki ebben a korban próbálkozott, tanult és igyekezett, és álmai voltak, hogy mi lesz belőled, Stotubügyes, mi lesz belőled. És mindenkinek voltak álmai. És ennek a kis Bandinak, aki már András lett, milyen álmai voltak? Milyen álmai lehettek az érettségi előtt?
1: Szép álmai voltak.
0: Szép álmai. Először is a lányokról álmodozott. A nagyon szép, szőke, kék, vörös,
1: meg barna
0: és fekete hajú lányok.
1: Barna szemű.
0: A nagy kis szőke. Kerekebbről, a kis vékonyabbról, minden ilyen kis lányról álmodozott. És ezek az álmok beteljesültek?
1: Az álmok nem azért vannak, hogy beteljesüljenek, hanem hogy álmodjon álmokat. Rózsaszíneket, jöjjenek el hozzátok az angyalok.
0: És az angyalok minden pillanatban el fognak jönni. Ezt a mesét folytatni fogjuk. És arról álmodjatok, kedves gyerekek, hogy minden álom, amiről ti álmodoztok, be fog teljesülni. Nem kell mindig várni az, hogy holnap, vagy holnap után, vagy ma, vagy tegnap fog ez az álom beteljesülni. Minden álmot az ember álmodik, és komolyan álmodja, és komolyan gondolja. Ezek az álmok be fognak teljesülni.
1: Hinni kell az álmokban.
0: Hinni kell az álmokban, mert minden álom beteljesül.
1: Jó éjszakát, gyerekek!
0: Aludjatok szépen!
1: Búcsúzik tőletek a két mesélő,
0: Gábor és
1: András.
0: András.
1: A Tilos Rádiót halljátok, ha nem bírtok még aludni. Pillanatokon belül kezdődik egy következő műsor. De legyetek velünk, és hallgassátok a rádiót, jövő héten jövünk megint. Szervusztok, gyerekek!

0: Ok, kalandjai, találkozás háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte, reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És... biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevetőbálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp. Ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell. Hát
1: akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut, mert éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejem? De...
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
2: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy... Nádhát kaptam.
1: Egyáltalán, hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
2: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
0: A kis Pikpok megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó? Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
2: Hát, ez kár. Nagy kár. A kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda. Milyen szépek ott a naplementék. És milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák. Egyszerűen

a farkát, és csatlakozott a csapathoz. Thank you.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 3:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta a levélben, lediktáltatta a levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazit, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért virraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgós sudárderekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkánycsalád, az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkány kölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát. A kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült,

0: halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás. Mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felel.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla. Rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát. Biztosan te is megfigyelted, hogy amikor nagyon izgulsz, kicsit megizzadnak az elülső tappancsaid meg a homlokod. Ez alapján tudják a rénszarvasok, hogy ide még nem szabad jönni. És ha tetetném, hogy alszom, hiába tetteted, a tested úgysem kerül olyan nyugalmi állapotba, mint egy alvó gyermekállaté. És a kibocsátott illatanyagaid ismét csak elárulnak.
0: A sárkánykölyök szomorúan nézett újdonsült barátjára, aztán ásított egy hatalmasat.
1: Szóval minden hiába. Akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
0: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolta zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpa lány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozzulatra felkapja a fejét, és így szól.
1: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a Bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvasokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
0: Szipogva hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alá nyúl a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztás nem tűrve elalszik.

0: kalandjai tovább folytatódnak. Bocsánat, hol vagyok?
1: Végre élhetem a világomat,
0: gondolta Pikpok, amikor fejest ugrott a kék tó csodálatosan hűs habjaiba. Körülnézett. A víz áttetsző volt. A tó fenekén néhány jókora halat pillantott meg, vidáman csapkodtak a farkincájukkal.
1: Biztosan örülnek, hogy egy igazi pingvin eszi meg őket.
0: De nem töprengett sokat, elindult halászni.
1: De jó is az, ha az ember hasában a farkincájával csapkodó halacska van, és nem valami döglött hering vagy olajos protni.
0: Miután jól lakott, kiúszott és egészségügyi sétát tett a parton. Vidám volt, elégedett, és érezte, hogy a hasában a halacskák még mindig csapkodnak a farkincájukkal. Csodálatos érzés. Megveregette kövér hasikóját, és az erdő szélére indult a fülemülék koncertjét hallgatni.
1: Jaj, milyen gyönyörű az élet! Milyen csodálatosan illatozik az erdő! Milyen vidáman döngicsélnek a méhecskék! Vakvok bácsi megpukkadna az irítségtől, ha most látna engem!
0: Pikpok lehúnta a szemét, és a fülemülék dalától elringatva boldogan elszúnyadt. Hirtelen valami furcsa módon ismerős hangra lett figyelmes. Kinyitotta az egyik szemét, és csodák csodája, háp-háp kacsát pillantotta meg.
2: Tiszteletem! Azt hiszem, valahol már találkoztunk.
1: Szívélyes üdvözletem! Ha nem tévedek, a Hóviarok szigetén volt szerencsém már egyszer találkozni veled.
2: Te vagy az, Pikpok! Most már emlékszem, hogy kerülsz ide? Hiszen a pingvinek csak hideg tájakon élnek.
1: Hú, ezüst szárnyakat kértem kölcsön, és elrepültem oda, ahova a szívem húzott. A szívem pedig a kék tóhoz húzott.
2: Ez pompás! Tehetnénk egy kis sétát? Például megmutathatnám neked, hol telelnek a rákok.
1: Köszönöm szépen, kedves Háp-Háp, de először is súlyos operáció után vagyok. Másodszor megígértem Kasjának, hogy viszek neki egy gyönyörű halacskát. Jó, hogy eszembe juttattad, mert Kasja már biztosan nyugtalankodik. Viszontlátásra, Háp-Háp, és üdvözletem küldöm a férjednek, Bambert kacsának.
0: Így szólva Pikpok fejest ugrott. Úgy élvezte a jó, hűs vizet, hogy esze ágában sem volt egy hamar kijönni. Kasja várhat még egy pillanatig, hiszen tudja jól, hogy milyen kellemes nekem így úszkálni a hullámok hátán. Föl, le. Föl, le. Kedvére úszkált, míg mi ez? Pikpok csak néz, és nem akar hinni a saját szemének. A tó fenekén egy furcsa háló húzódik végig, és ez a háló tel is teli a legnagyszerűbb halakkal. Pikpok elégedetten csettintett. Ez lesz aztán az uzsonna. Egy pillanat múlva mégis azt gondolta.
1: Pikpok, hiszen nemrégen ettél meg 10 kövérpontyot. Ne légy olyan falánk! Ha te leszed magad, összevart hasikot kipukkadhat, és mi lesz akkor?
0: A másik gondolatot okosabbnak találta.
1: Jaj, nem tesz semmit, hogy már uzsonnáztál. Most jöhet a pótuzsonna. Ki tudja, mikor adódik ismét ilyen kedvező alkalom, és mikor engedhetsz meg magadnak ismét farkukkal csaptosó kis halacskákat?
0: Ahogy ezt végig gondolta, nyomban a háló felé indult. A hálóban pedig csak úgy hemzsegtek az ezüstös sügérek, a piros szárnyú keszegek, az aranyló kelék, a karcsú törpeharcsák és a kövér pontyak. Pikpoknak kicsordult a nyál a szája szélén, és melegséget érzett a hasikójában. Megkerült a hálót, talált egy szabad bejáratot, és jó étvágyjal hozzáfogott a pótuzsonnához. Hirtelen megrázkódott. Mi ez? A háló vele és a halakkal együtt felemelkedik a levegőbe, ő meg nem találja a kijáratot.
1: Ja, hát ne tessék ostoba tréfákat űzni velem!
0: Kiáltotta felháborodottan, de semmi sem segített. Egy pillanaton belül már egy nagy csónakban volt, és egy vörös szakállú nagy ember pillantott meg, aki föléje hajolt.
1: Bocsánat, megtudhatnám, hogy hol vagyok?
0: A halász elnevette magát, és oda kiáltott társának.
3: Te Gregos, ilyet még nem láttam! Pingvin a tavunkban, pingvint fogtunk ki!

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas király. Ez a király mindenkitől megkövetelte, hogy szeressék. Ám mivel ezt parancsszóra nem megy, be kellett érnie azzal, hogy amikor eltüsszenti magát, a birodalmában mindenki, még az utolsó papagáj is rávágja.
1: Agyisten egészségére, uram királyom, agyisten egészségére.
0: Mondták is, kivéve a csillagszemű juhászt, ő ilyenkor hallgatott. Megelégelte ezt egyszer a király, színe elé parancsolta a juhászt.
2: Hallod-e te, juhász? Mondd Izibe! Agyisten egészségére, uram királyom!
3: Agyisten egészségemre, uram királyom!
0: A király elvörösödött.
2: Mondd nekem!
0: A juhász elmosolyodott.
3: Nekem?
0: A király toporzékolni kezdett.
2: De nekem! Nekem adjon egészségemre!
0: A juhász csak tovább mosolygott.
3: Azt én bizony addig nem mondom, amíg feleségül nem adja hozzám a király kisasszonyt, uram királyom.
0: Ott ültem a teremben a király kisasszony. Nagyon tetszett neki a bátor legény, de szólni nem szólt egy szót sem. Hanem a király égtelenül megmérgedett. Fogadta a juhászt a darabontokkal, és a hóbundájú medve barlangjába vettette. Az kitátotta a száját, hogy majd hambe kapja, de amikor meglátta a csillag szemét, bekucorodott a barlang sarkába. Reggel mentek a király emberei, hogy összeszedjék a csontokat, de a juhásznak esze ágában nem volt meghalni, még azt is mondta.
3: 10 haláltól sem félek, ha a király kisasszonyról van szó.
2: Menj akkor a 10 halálba, gazember!
0: És az óriás sündisznók tanyájába vettette a juhászt. Azok meg is indultak felé, de a juhász elővette a pikuláját, és olyan szívfacsaróan fújta, hogy nem tudták bántani. Reggel, amikor mentek a király emberei a maradványaiért, még mindig összekapaszkodva ropták a pikulaszóra. Azt mondta akkor a juhász.
3: 100 halált megvetek, úgy is a király kisasszony lesz a feleségem.
2: Úgy? 100 halált? Vessétek hát a kaszásverembe!
0: Meg is fogták a darabontok a legényt, ő azonban arra kérte őket, előtte menjenek ki kicsinség, hadd nézzen le a verembe, hát ha meggondolja magát. Amikor kimentek a darabontok, a botjára akasztotta a szűrjet meg a kabátját, és kikiabált nekik.
3: Taszítsatok csak be! Én bizony nem mondom, hogy adj Isten egészségére, uram királyom!
0: Reggel a király emberei egészen oda voltak, amikor észrevették a csillagszemű juhászt a sarokban, épségben. A király levegő után kapkodott, majd megkérdezte.
2: Na juhász, mondod-e már, hogy adj Isten egészségére, uram királyom?
3: Nem én, amíg nekem nem adja fenséged a király kisasszonyt.
0: Látta a király, hogy fenyegetéssel nem jut semmire. Elhatározta, hogy mással próbálkozik. Befogatott, maga mellé ültette a juhászt, és az ezüst erdejébe mutatott.
2: Nézd, juhász, itt ez az ezüst erdő. Neked adom, ha azt mondod. Adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Akkor a király elvezette őt az aranyvárhoz.
2: Látod ezt az aranyvárat itt? Neked adom, ha azt mondod, adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem. Amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: Tovább hajtottak a gyémántóhoz.
2: A tied! A tied ez is, meg az aranyvár, meg az ezüst erdő, csak mondd végre, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
3: Nem, amíg fenséged, nekem nem adja a király kisasszonyt.
0: A király összeomlott.
2: Ide hallgass! Neked adom a lányom, a tiéd egy életre, de akkor aztán mondd nekem, hogy adj Isten egészségére, uram királyom.
0: Rábámult a juhász.
3: Fenséges királyom, már miért nem mondanám?
0: Ő de megörült ennek a király. Még aznap megülték a lakodalmat. Levágtak 70 ökröt, folyt a bor patakokba, három nap, három éjszaka rúgta a násznép a táncot. A király pedig, mi tagadás, jócskán felöntött a garatra. Ilyenkor semmi más nem segített rajta. Csak kedvenc étele, a tornás disznófej. Septibe meg is rendelte. Hát, amint hozza a szakács, és leteszi elé az ezüsttálcán aranyszegéllyel és gyémántkövekkel kirakva, a királynak elfacsarja az órát a jó erős torma, és akkorát tüsszent, hogy hét faluval arrébb is kiugrasztja az alvókat az ágyból.
1: Adj Isten egészségére, Uram király!
0: Minden tekintet a juhászra szegeződött. Az nagyot kortyolt a poharából, szép testes rajnai volt benne, csak nézett a királyra a csillag szemével, mintha bűvölni akarná. Aztán ezt mondta.
3: Adj Isten egészségére! Uram királyom, adj Isten egészségére!

zsibbadt, örömteli moráj futott végig a népen. A király kisasszonya szája elé kapta a kezét, ugrott egyet örömébe, a király pedig olyan, de olyan forró boldogság öntött el, hogy menten a szívéhez kapott. És lefordult a székről holtan. A csillagszemű juhászból nagy, igazságos és szeretett király lett. Hosszú uralkodása alatt egyszer sem jutott eszébe, hogy bárkitől a kedve ellenére kérje, éltesse őt, ha esik, ha fúj. A népe minden alkalommal magától kívánt neki jó egészséget, ha tüsszentett. Meg akkor is, ha nem.

0: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
1: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
0: De a fa megszólalt.
2: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
0: Ibotiti folytatta.
1: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
0: A szél felsüvöltött.
3: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
1: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
0: De a hegy megszólalt.
4: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
5: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
6: Nem én vagyok erős.
0: Vetette ellen a patkány.
6: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
5: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát,
1: a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
5: Akkor... Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltör Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
5: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. Kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kés.
3: Ha erős volnék, kicsorbíthatna el a tűz?
5: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfolythatna a víz?
5: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Hát nem én vagyok az erős.
0: Vetette ellen a víz.
8: Erős volni, járhatna egy csónak a hátamon.
5: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Az erős nem én vagyok. Ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
0: Szólalt meg a csónak.
5: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kisavítja a kést. A kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
1: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
2: Nem én vagyok az erős.
0: Tiltakozott a kő.
2: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
5: Az emberek az erősek. Mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Hely, nem mi vagyunk az erősek.
0: Szólaltak meg az emberek.
3: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna-e fölöttünk?
5: Akkor hát a varázsló az erős! Mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött! Az emberek összetörik a követ, a kőbe szekítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
4: Nem én vagyok az erős.
0: Felelte a varázsló.
4: Ha én az volnék, megölne a tangina.
5: Tangina erős növényi méreg. Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Buditi combját.
6: Nem én vagyok az erős?
0: Állapította meg a tangéna.
6: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
5: Akkor a teremtő az erős.
0: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis Kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Kirezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kólalaszungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: A kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Ne támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszegte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a farkas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak, és a kis kulula szangak.
4: Ah, so, very fine Chinese rock and roll.

0: Saul!
1: Kicsi bácsi és kicsi néni, meg az imikém visszatért, bár el sem ment. Írta Dániel András. Szótár. Olykor leginkább unalmasnak ígérkező téli délutánokon kicsi bácsi felolvas kicsi nénnek a jelentés nélküli szavak szótárából.
2: Abeftuát.
1: Kezdi mindjárt az elején az A betűvel.
2: Aláfundrebin. Amot. Arufpe. Premink. Bavuogdrd.
1: Lapoz, aztán somolyogva a B betűhöz.
2: Blank. Brefönd.
1: Ekkor hatásszünetet tart, mert tudja, hogy a következő szóval mindig sikert arat.
2: Bun, de, vördúcor.
1: Mondja lassan szótagolva.
3: Te vördúcor!
1: Ismételi kacsarásva kicsi néni, miközben tölt magának még egy kis teát.
2: Burds.
1: Ugrik át a H betűhöz, kicsi bácsi, mert ott több kedvenc szava is van.
2: Knyábroanér, ograkod. De figyelj, ez a legjobb.
1: Emeli fel az ujját jelentőség teljesen.
2: Hokuardigranén.
3: Pompás!
1: Csapkodja a térdét kicsi néni.
2: Kvakkumponír.
1: Olvasd fel kicsi bácsi mély drámai hangon egy K betű szót, hogy aztán percekig meg se tudjon szólalni a rátörő nevetéstől.
3: Még!
1: Biztatja kicsi néni.
2: Lömbd.
1: Lapozz tovább taláromra a szótárban, kicsi bácsi, miután kifújja az órád.
2: Lumfadér, mrement, mums, sőt noronyavil.
3: Még!
1: Kiáltja a kipirosodva kicsi néni.
2: Ovelond, püntovarg, runyon, kakatibák.
1: Olvassam a hatásba kicsi bácsi.
3: Még!
1: Ugrál kicsi néni a kalapén.
2: Slanoánc, splundr, sákroavél, töftoveng, tredes.
3: Még!
1: Lelkendezik kicsi néni.
2: Csamél.
1: Kiállt a kicsi bácsi.
2: Aztán meg úrpudhant. Ülfotruán, vomegy. Vomegy. Mi több még burzsavé?
1: Hisz így mulatnak, míg csak be nem alkonyodik. A mesét mesélték
4: Szerencsebb Dániel,
1: Douglas Kevel,
2: Fülöp Dominik.

0: 테이프. 합.
1: Mese? Adja puttokocskáról. Volt egyszer egy veréb, magas falon volt a fészke. Egy szép napon vizet és magot keresgélt a pusztában. Egyszer csak a szél a gyapott földről egy gyapott magocskát sodort feléje, és éppen előtte ejtette a földre. Hamar a csőrébe kapta, és repült vele a fészkébe. Mutatja a szomszédján, és kérdi tőle.
2: Ugyan! Mi lehet ez?
3: Ez bizony gyapott mag.
2: Hát azt meg, mire használják?
3: A magot először elvetik. Ebből lesz a gyapott cserje. Azon ő a tokocska. Ez aztán széthasad és kibújik belőle a gyapott. A gyapottból fonalat fonnak. A fonalból szövetet szőnek. A szövetet pedig megfestik, és végül ruhát varnak belőle nekem, vagy neked.
1: A veréb nagyon megörült a válasznak, fogta a gyapott magocskát, és elröpült vele a szántóföldre. Egy paraszt szántott éppen, vetni akart.
2: Vesd el nékem ezt a magot! Fele termés a tiéd lesz, a fele meg az enyém.
4: Rendben van.
1: El is vetette a magot. Az csak hamar szárba szökkent, s beérett a gyapott termése. Paraszt leszette a termést, és két felé osztotta. Az egyik részt megtartotta magának, a másikat odaadta a verébnek. A veréb nagyon megörült. Fogta a termést, és elrepült vele a fonómesterhez.
2: Fonjál nekem fonalat ebből! Fele a tied lesz, fele a pedig az enyém.
5: Jól van,
1: felelte a fonómester. Ezzel a gyapotot megfonta, orsó köré tekerte, a maga részét elvette, a verébét meg odaadta. Örült a veréb, s ment egyenest a takácshoz.
2: Sződ meg nékem a fonalat, fele a tiéd lesz, a felem meg az enyém.
1: A takács beleegyezett, meg is szűdte, elvette a maga részét, másikat odaadta a verébnek. Megörült a veréb, fogta a szövetet, és vitte a kelmefestőhöz.
2: Fesd meg nékem a szövetet! Fele a tiéd lesz, a fele pedig az enyém.
5: Jól van.
1: Meg is festette szép égszínkékre a szövetet, és kitette a napra száradni. Jön a veréb, meglátja a szövetet. Fontolóra veszi a dolgot.
2: Ej! De szép lett a színe! Nagy kár lenne ebből a szép szövetnek. Ezt a szép... Nagy kár lenne ebből a szép szövetből a festőnek adni. Nosza, amíg a szobrok foglalatoskodik valamivel, lekapom a szövetet a szállítókutérről, és elviszem az egészet.
1: Óvatosan odasurrant, hirtelen a csőrébe kapta a szövetet, és elrepült.
6: Mikor a kelmefestő észrevette, utána futott kiabálva.
5: Verém, nem ügyegyeztünk meg, fel a tiéd, személ, a másik fele. Hova viszed az egy részemet?
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Csiripelte a veréb, fogta aztán a szövetet és vitte a szabóhoz.
2: Varjál két ruhát ebből. Az egyik a tiéd lesz, a másik meg az enyém.
1: Vart is a szabó két szép köntöst és a fogasra akasztotta. A veréb meglátta messziről. Töprengeni kezdett.
2: Kár lenne egy ilyen szép köntöst a szabónak adni. Megtartom inkább mind a kettőt magamnak.
1: Mikor aztán a szabó éppen mértéket vett valakiről, a veréb hús oda repült. Csőrébe kapta a két köntöst, és már repült is el velük. Szegény szabó aztán kiabálhatott utána.
6: Hát, nem azt ígérted, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd?
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Aztán fogta a köntösöket, és elvitte a mollához.
2: Ó, molla! Itt szeretném hagyni nálad letétben ezt a két köntöst. Mikor a hideg beköszönt, visszakérem. Fizetség fejében pedig megkapod az egyiket.
5: Nagyon szívesen megőrzöm őket. Télvíz idején majd én veszem fel az egyiket, te meg a másikat.
1: Eltette a molla a köntösöket, aztán tanakodni kezdett magában.
4: Hát, nagy kellene odaadni az egyik köntöst ennek a locsi-fecsi verébnek. Inkább megtartom magamnak mind a kettőt.
1: Telt, múlt az idő. Hűvös szél kezdett fújni, hidegre fordult az idő. Eszébe jutott a verébnek a köntös. Felkerekedett, és ott termett a moll házánál. Mikor a molla észrevette a verebet, neki fogott imádkozni. A veréb kivárta az ima végét, aztán megszólította a mollát.
2: Molla! Add vissza a köntöst!
4: Miféle köntöst?
2: Két köntöst itt hagytam nálad letétben. Míg te magad mondtad, hogy az egyik a tiéd lesz, a másik az enyém.
4: Ki mondta ezt? Mi? Ki ígérte?
2: Itt a tél meg fogok fázni.
4: Majd imádkozom érted, hogy meg ne fáz.
2: Nem imádság kell nekem, a köntösemet add vissza!
1: Makacskodott a veréb. A molla folytatta az imádkozást, a veréb meg reményét veszte elrepült. Ettől fogva a molla háza körül rebdesett. Egyik nap látja ám, hogy a molla vízzel tisztogatja a köntösöket, hogy utána felvehesse őket. Aztán meg kiteregeti egy szárítókötélre, ő maga pedig imádkozni megy. A veréb íziben ott termett, felkapta a köntösöket a szárítókötérről, és elrepült velük. Amint ezt a molla észrevette, abba hagyta az imádkozást, és a veréb után kiáltott.
4: Hé, te veréb! Hová viszed a köntösöket? Hát nem abban állapodtunk, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd.
2: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
1: Két nap múlva a veréb ismét a molla háza körül repkedett. Egyszer csak meglátja, hogy a molla éppen levette turbánját, és a medence szélére tette, ő maga pedig imához készülődik. Nosza oda röppent, a turbán fölkapta, és már ott sem volt.
4: Hova viszed a turbánom, kedvesem? Jön a hideg, és megfázik a fejem.
2: Majd imádkozom, hogy meg ne fázzon a fejed.
1: A molla turbányából aztán fészket rakott a kis fiókáinak. Később elhatározta, hogy a köntöseket inkább elviszi a bazárba, eladja őket, és a pénzből magat vesz télire. Útközben erős szélvihar támadt, s a heves szél kitépte a veréb csőréből a köntösöket. Akárhogy is igyekezett, nem tudta visszaszerezni őket. A szél az egyik köntöst éppen ahhoz a szabóhoz vitte, aki varta őket, a másikat meg a kelmefestőhöz, aki festette. Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett, a mi mesénknek meg vége lett.
7: Kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, kukaliakuk, k

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam holtomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szeleburdinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szeleburdi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, fene ügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságot, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson el. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát amint kitárta a kapot, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Eridjál már, János, eridjél már!
6: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derékeny jószág lesz az.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaholba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlőlegény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban, annyira toprongyos, aliba hol van a helye.
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Wilhelm Hauff mesék almanakja. Egy szép messzi birodalomban, melyről azt tartja a mondás, hogy gyönyörűséges kertjei fölött sosem áldozik le a nap, kezdettől fogva képzelet királynő uralkodott. Századokon át két kézzel árasztotta övéire az áldást, s aki csak ismerte, tisztelte és szerette. Szíve nagy jóságában azonban nem érte be azzal, hogy a saját országát boldoggá tegye. Örök ifjúsága és szépsége királyi díszében leszállt a földre, mert hallotta, hogy annak lakói, az emberek szomorú komolyságban, munkában és fáradozásban töltik életüket. Elhozta hát nékik birodalmából legszebb ajándékait, s attól fogva, hogy a szépséges királynő meglátogatta a földi tájakat, munkájukban vidámak, komolyságukban derűsek lettek az emberek. Királyi anyjuknál nem voltak kevésbé szépek gyermekei sem, és azokat is elküldte, hogy örömöt vigyenek az embereknek. Elsőnek legidősebb lánya a mese tért vissza a földről. Édesanyja észrevette, hogy a mese szomorú, és mintha a szeme is könnyes volna.
1: Mi bajod, kedves mese? Amióta megjöttél, olyan bús és olyan levert vagy. Nem árulnád el anyádnak, mi nyomja a szívedet?
2: Ó, édesanyám! Mostanáig sem hallgattam volna, ha nem tudnám, hogy az én bánatom neked is fájni fog.
1: Csak mondd el! A bánat olyan, mint a kő. Egymagunk leroskadunk alatta. Ketten könnyen elvisszük az útból.
2: Hát akkor halld! Tudod, milyen szívesen forgok az emberek közt? Milyen örömest elüldögélek a legszegényebbek kúnyójának küszöbén is, hogy munkájuk után egy kicsit elbeszélgessek velük, és azelőtt ők is barátságosan nyújtották felém kezüket, ha megláttak. És mosolyogva, elégedetten pillantottak rám. De manapság már nyoma sincsennek.
1: Szegény lányom,
0: szólt a királynő, és megsimogatta a mese könnytől nedves arcát.
1: De hát, ha csak képzelgés az egész.
2: Higgy nekem, anyám. Nagyon is jól érzem, hogy már nem szeretnek engem. Amerre csak járok, kelek, hideg tekintettel fogadnak. Sehol nem néznek már jó szemmel.
1: Ej, hát ha az idősebbek nem becsülnek, fordulj a gyerekekhez. Ők az én szívem igazi kedveltjei. Neki küldöm legszebb képeimet, testvéreiddel az álmokkal. És magam is gyakran leszálltam már hozzájuk, megöleltem, megcsókoltam őket, és sok szép játékot játszottam velük. Ismernek is engem, bár a nevemet nem tudják, és azt is gyakran megfigyeltem, hogy éjszakánként föl-föl mosolyognak csillagaimra, reggelente pedig, ha csillószőrű barikáim végigvonulnak az égen, örömükben tapsikolnak. És még akkor is szeretnek, ha már fölserültek. A kedves szép lányoknak segítek tarka-barka bokrétát kötni, és a vadfiúk elcsöndesednek, ha egy-egy sziklatetőn melléjük ülök. A messzi kék hegyek ködvilágából égbe nyúló várakat és pompás palotákat idézek elébük, és az alkonyvörös felhőiből hősi lovak seregeket és csodálatos zarándok vonulásokat varázsolok nekik.
2: Ó, a kedves gyermekek! Jól van, velük még egyszer megpróbálom.
1: Igen, édes lányom, a gyerekekkel meg kell próbálnod, de hogy a kicsinyeknek is tessél, és a nagyok se taszítsanak el, hadd öltöztesselek föl valami tetszetős ruhába.

0: csak, ez majd egészen jól illik rád.
1: Intett, és szolgálói nyomban elősiettek egy almanak köntösével. Színes kelméből készült, starka képek, érdekes alakok csillogtak szövetében. A mese szégyenkezve sütötte le szemét a díszes öltözetben, a királynő azonban kedvtelve jártatta rajta a szemét.
0: Menj, lányom, és áldásom kísérjen. Ebben a köntösben talán majd azoknak a szívét is megejted, akik igénytelen, egyszerű ruhádban elutasítanak.
1: A mese tehát újra leszállt a földre. Dobogó szívvel közeledett a kapu felé, amelynél a híres okos őrök silbakoltak. Fejecskéjét lehajtotta, összehúzta magán színpompás köntösét, és aggódó léptekkel osont előre.
2: Megállj!
1: A mese riadtan megtorpant, fejét fölemelte, sötét szeme kerekre nyílt.
2: A mese!
3: Nézd csak a mese!
2: És miféle öltözékben?
3: Mondd csak, hogyan jutottál le ez a tarka ruhához?
4: Hát az édesanyám adta rám.
2: Úgy!
3: Szóval áruhában akar becsempészni téged hozzá.
2: Azt már nem!
3: Gotródj innen, mégpedig sietve.
4: De én a gyerekekhez szeretnék menni. Hozzájuk talán csak beengedtek.
3: Hogyne, hogy tele beszélt mindenféle ostobasággal a fejüket.
2: Hey! Hadd lássuk, hát ha ezúttal tud valami érdekeset.
5: No.
6: Nem bánj, menj.
1: Mese kinyújtott a karját, és különféle jeleket rajzolt a levegőbe. Nyomban tarka képek rajzottak elő. Karavánok tevékkel, lovakkal, nyalka lovasok, sátrak a sivatag homokján, tengerek viharmadarakkal és imbolygó hajókkal, néma erdők és néptörnyösgő utcák, terek, harcos vitézek és békés nomádok, mindez ott kavargott előttük színes és mozgalmas képekben, pergő jelenésekben. A mese a nagy varázslásban nem is vette észre, hogy a kapu híres okos őrei sorjában elaludtak. Éppen újabb varázsjelet akart a levegőbe írni, amikor egy barátságos nő lépett hozzá, és kézen fogta.
7: Nézd csak, kedves mese, ezeknek nem valók a te tarka képei, surranj be gyorsan a kapun. Én majd békés meghitt szállást adok neked a házamba. Ott nyugodtan ellakhatsz, kedvedre elélhetsz. A fiaim és lányaim jól megtanulták a leckéjüket, pajtásaikkal együtt felkereshetnek téged, és te majd mesélsz nekik. Jó lesz így?
4: Ó, boldogan megyek veled az én kedves barátaimhoz, a gyerekekhez. Igyekezni fogok, hogy vidám, kellemes órákat szerezzek nekik.
1: A deréknő elégedetten bólintott, s karját nyújtotta a mesének. Úgy segítette át a hanyat horkoló őrök lábain. A mese pedig, ahogy az őrökön túljutottak, mosolyogva nézett körül, aztán gyorsan besúrantak.

0: a gyermekek és a hold. A nap lement, és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteledett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már bezzeg siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk menni, de a sötétben nem találjuk az utat.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves holdnéni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan húsul is már értek.

disse que se comportei.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az árak. Oda nézett a kiskádár, s majd kővé merett, egy medve tartott feléje. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsi füles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: De ennék valami jót. Egész lapos már a hasam.
1: Az ám, elszaladhatnál, hegyesfogú, hozhatnál valami jó falatot. Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kiskádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: Kiskádárnénak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fáján medvekoma. Futok is a kiskádárék kártyébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérjen, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, s megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üstvizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
5: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte. Azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas. Azért cipeli ilyen nehezen. A porróját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amelyre láttok!
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
5: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól, vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költs el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek. A szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondd el most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolál magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj ám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretekre jár.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal neki látott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacagott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Pétert pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: Nyuszi könnyek. Élt, éldegélt egyszer az erdőben egy Vásza nevű fehér nyuszi. Egy fenyőfa tövében épített magának kunyhót. Befötte fenyőfa kéreggel, a háztetőre meg nyírfa kéreg kakast ültetett dísznek. Arra járt a késes köszörűs róka. Észrevette a füstöt. A nyuszi éppen befűtött a kemencébe. Megkopogtatta az ablakot.
1: Ó, én vagyok az, a késes köszörűs. Messzi útról jövök. Késeket fedtem, bőrigáztam az esőben. Engedj be, barátom, hogy megmelegedjem, farkamat megszárítsam.
2: Tessék, gyere be, melegedj meg.
0: Be is ment a róka Vásza nyuszi kunyhójába. Letelepedett a patkára, a farkát meg úgy végigterítette a kunyhóban, hogy a nyuszi moccani se tudott. Nehezen meghúzta magát a küszöbön. A róka nála töltötte az éjszakát, és nem ment el másnap se. Be akarta gyújtani reggel Vásza nyuszi a kemencét, de a róka rámordult.
1: Jaj! Még nézni is rossz, ahogy itt lábatlankodsz. Nagyon elszaporodtatok ti nyulak az erdőben. Hord el magad, tapsifüles, amíg szépen mondom.
0: Kioldalgott a nyuszi a kunyhójából, eleredtek a könnyei. Bandukolt az erdőben, sírt keservesen. Összetalálkozott a volkán kutyával.
3: Szervusz, Vásza. Miért sírsz olyan keservesen?
2: Hogy nem sírnék, polkanuska? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Éltem, éldegéltem, senkit se zavartam. Arra jött a késes köszörűs róka. Bekéreckedett hozzám megszárítkozni. Hát beengedtem. És ezzel nagy bajt szúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a róka a saját kunyhomból.
0: Azzal a nyuszi még keservesebb zokogásban tört ki.
3: Ne keseregj már, Vásanyka. Segítek én neked kiűzni a kunyhóból azt a ravasz rókát.
0: Vissza is mentek a kunyhóhoz. Polkán fölkapaszkodott egy földhányásra, onnan kiáltotta.
3: Takarodj a nyuszi kunyhóból, te róka.
0: A róka a farkas hangját utánozva felelt ki neki.
1: Ha kimegyek, meg is eszlek.
0: Megijedt erre Polkán.
3: Úgy látszik, Vásza, nem róka, hanem szürke farkas telepedett a kunyhódba. Öregek már, mert nem tudnék elbánni a farkassal. Leharagudj meg rám, de most elmegyek.
2: Hogy is haragudnék? Azt is megköszönöm, amit tettél. Viszlát!
0: Így hát Polkán ment a maga útján, a nyuszi pedig leült egy fatuskóra, és ismét keserves sírásra fakadt. Arra ment a bárány.
4: Bé, miért sírsz, Vásza?
2: Hogy ne sírnék, kedves bárány barátom? Hogy ne keseregnék? Egy zöld fenyő tövében áll az én kunyhócskám. Beengedett, hogy megszárítkozzék, s ezzel nagy bajt zúdítottam szegény fejemre. Kiűzött a saját kunyhomból.
4: De ez igazán nem olyan nagy baj. De segítek én neked kiűzni azt a rókát.
0: Azzal fölkerekedtek, visszamentek a kunyhóhoz. Fölállt a bárány a lépcsőre, onnan kiáltotta.
4: De takarodj a nyuszi kunyhójából, te róka!
0: A róka újból a farkas hangját utánozta, úgy felelte a kunyhóból.
1: Kimek meg is eszlek!
0: Megijedt a bárány, azt suttogta a nyúlnak.
4: Hogy látszik, a szürke farkas lakik a kunyhódba? Vele meg nem tudnék elbánni. Ne haragudj, Vásza, inkább megyek a dolgomra.
2: Hogyan is haragudnék? Ezt is köszönöm. Viszlát!
0: A bárány eltűnt az erdőben. A nyuszi meg letelepedett a tisztáson egy bokor tövében, és újból keserves sírásra fakadt. Éppen akkor a tisztáson kapirgált a vidám Peti kakas. Magukat gyűjtött, kukacokat szedegetett, meglátta a nyuszit.
5: Néha, Nyuszi, miért sírsz olyan keservesen?
2: Jaj, Peti kakas, hogy ne sírnék, hogy ne keseregnék. Egy zöld fenyő tövében áll a kunyhócskám. Beengedtem a rókát, hogy megmelegedjen. Most aztán nagy az én bánatom, kiűzött a róka a saját kunyhomból.
5: Ugyan, van is miért sírni, Vászia, elűzöm én azt a rókát. Töröd le a könnyeidet, és vezess a kunyhóthoz.
2: Nem üzötte ki onnan azt a rókát, Peti. Polkám megpróbálta, nem üzte el. A bárány megpróbálta, azt sem üzte el. Hát hogyan tudnád elűzni éppen te, a kakas?
5: Ha nem üzöm el, majd elmegy magától.
0: Oda mentek a kunyhóhoz, a kakas fölszállt a háztetőre, csapkodott a szárnyaival, s közben hangos énekbe
5: fogott. Fölkelt a nap? Nézd, hogy ragyog! Kej, fölvadász, jó Mikito, puskádat is vigyed, na hát, pufansd le a rókakomát!
0: Ahogy a róka meghallotta Mikito vadász nevét, leugrott a kemencéről, azzal usgyi, kirohant a kunyhóból, futtában majdnem feldöntötte a szegény nyuszit. Vászja nyusz hívta a kunyhójába a kakast. Jól tartotta, étellel, itallal el se engedte többé. Még ma is jó barátságban élnek, ha meg nem haltak.

0: Lázár Ervin, Habci király.
1: Én vagyok a legnagyobb király!
2: Te vagy a legnagyobb!
1: Nem félek semmitől!
3: Nem félek semmitől!
1: Csak a náthától.
0: Ezzel a szertartással kezdődött a nap Habci király udvarában. Mert Habci király ennyire rettegett a náthától. Jaj volt annak, aki Habci király országában eltüsszentette magát. Azon nyomban hosszú láncsákkal felfegyverzett poroszlók fogták körül, és megkezdődött a náthamenet. Elől egy kürtös fújta, hogy mindenki el az útból, félre-félre. Elrejtőzni, mert hozzuk a náthást. A kürtös után, persze tisztes távolban, szegény náthás Habci. Utána meg még tisztesebb távolban a hosszú láncsások. Így kísérték a birodalom széléig, és ott hip-hop átcsuppolták a határon. Sivatkozhatott ám szegény pára bármire.
4: Jaj, nekem csak füst ment az orromba, azért tüsszentettem.
5: Jaj, én meg borsot szagoltam.
6: Ajjajjaj, belenéztem a napba.
4: Óvakodj a füstöl!
7: Ne szagolj borsot!
6: Ne nézz napba!
0: Mondták neki a láncsások, és már terelgették is a határ felé. Habci király birodalmában tilos a tüsszentés. Ám mi történt egy szép keddi napon? Az udvaroncok épp ott tartottak a reggeli szertartásban, hogy
8: esnátha,
0: és akkor... De akkor ám, hogy megremegtek belé a trónterem falai. Megdermedtek a nátha hessegető karok. Az udvaroncok megnyúlt képpel elhallgattak. Még azt sem mondta senki egészségére. Igaz, ebben az országban ez nem is volt szokásban. Dermed csend szállt a trónteremre. Mire a király még egy hatalmasat tüsszentett.

0: kóbégatni, rohangálni, kapkodni kezdtek az udvaroncok. Senki sem tudta, hová legyen, mihez kezdjen, mit kell ilyenkor csinálni.
1: Az udvari bolond azonban másképp gondolta.
2: Ha itt most köztársaság volna, Apci királyt is ki kellene zsupolni az országból.
1: Persze bolond létére is volt annyi esze, hogy nem mondta ki a gondolatát. Mert ez az ország nem köztársaság. Királyság volt.
3: Now I wonder what's gonna happen. Ain't nobody here but me. All these empty bottles on the table.
1: Összedugták a fejüket az udvari bölcsek, de a nagy bölcsességből csak annyira futotta, hogy ágyba parancsolták Apci királyt hasas dunnák és pocakos párnák közé.
4: Jó meleg ágy, az kell neki.
5: Igen, igen.
1: Kürtösök, dobosok, hírvivők, kengyelfutók és fullajtárok szedték nyakukba a lábukat, és hirdették országszerte.
6: Orvosok, kuruzslók, javasasszonyok, felcserek, gyerünk mind a királyi palotába. Tüsszök a király!
1: Na, jöttek is. Előzönlötték a királyi udvart. Fürdött a király kénes vízben, ivott májvagyökér főzetet, inhalált kamillagőzben, iszappakolást kapott, lenyelt ezerféle viszket, vackot. De mind hiába. Csak tüsszögött az Isten adta.
6: Na, megdühödött erre, Apci király?
7: Fürdettetek, izzasztottatok, dögönyöztetek, de meggyógyítani nem tudtok! Majd adok én ennek a sok sarlatán kuruzslónak. De most már csak olyan orvos jöjjön, aki segíteni tud rajtam. Ha meggyógyít 100 aranyat kap, ha nem, fejét vétetem.
1: Behúzta a nyakát a sok felcser, doktor, kuruzsló meg javasasszony, és szép csöndesen lábujjhegyen elsonfordáltak.
5: 100 aranyunk tám még lehet, de fejünk csak egy van.
1: Még ezer szerencse, hogy ott volt az udvari bolond.
8: Megteszi az orvosnak, ha más nem akad.
2: Ugyan már, semmiség ez a kis nátha.
7: Semmiség? Mindjárt szíjat hasítok a hátadba!
1: A bolond csitítóan felemelte a kezét.
2: Hallgass végig, uram! Ugye, ha egy nagyság köles alatt görnyedsz, és oda megy hozzád valaki, és a felének a cipelését magára vállalja, megkönnyebbülsz, igaz?
7: De még mennyire? Bár fél zsákköles is épp elég nehéz tud lenni.
2: De akkor oda jön még egy ember, és magára vállalja a fél zsákköles felét is.
7: Értem már. A végén annyian segítenek, hogy mindenkire csak egy szem köles jut. Azt aztán semmiség cipelni. De mire megyek én ezzel a köles históriával, amikor nem köles kell nekem cipelni, no más se kellene. Kialudt már olyat, hogy egy király zsák alatt görnyedjen, hanem náthás vagyok, nem hallod? Náthás!
2: Hát éppen ez az. A náthádat éppen úgy szét tudod osztani, mint a kölest. Most egyedül cipeled az egészet. De ha szétosztanád az alattvalóid között, mindenkire egy icike-picike nátha jutna csak. Nem igaz?
7: Hogy neked mennyi eszed?
1: És dübörögtek a dobok, harsogtak a kürtök, gyülekezzen mindenki a vásártére. Reszketve sereg lett a nép. Jaj, most mi lesz? De nem esett senkinek bántódása. Amikor a birodalom minden teremtett lelke ott szorongott a vásártéren, megjelent köztük Apci király, és rájuk tüsszentett kétszer, rájuk tüsszentett százszor, rájuk tüsszentett ezerszer. Nem tudta a nép mi végre a tüsszögés, de egy jó negyed órácska múlva egy szegény koldus nem bírta tovább, és ő is eltüsszentette magát.
0: Megijedtem! Most őt kitoloncolják. Vége a kellemes, jövedelmező koldusi pályafutásának. Behúzta a nyakát szegény. Várta a láncsásokat.
1: De a láncsások helyett a király rontott oda hozzá, és keblére ölelte a koldust.
7: Már is jobban vagyok. Fele náthámat átvettett tőlem.
1: A koldusnak is megvolt a magához való esze, és átszellemülten suttogta.
9: Királyi náthám van.
7: Azám! ezennel kinevezlek udvari főtüsszögömmé. Udvarmester, fényes ruhát neki.
0: Na, több se kellett a népnek. Tüsszögni kezdtek, mint a bolondóra.
5: Király Nátánkban!
0: Király, bizony!
7: Jaj, de megkönnyebbültem.
0: De alig hallatszott a tüsszögése a nagy zajban, mert egy egész ország tüsszögött, harsogva és boldogan. Tüsszögött az is, akinek kellett, és az is, akinek nem kellett. Tüsszögtek szabadon, rettegés nélkül. 100 év visszatartott tüsszögésének durrogtak és burrogtak. Önfeledten tüsszögött az egész ország. Boldogan szélett szét a nép. A vidám tüsszögés közepette jobban ment a munka is. A királyi udvarban attól kezdve megváltozott a reggeli szertartás. Nyoma sem maradt a náthaűzésnek. Belépett Habci király a trónterembe, és azon nyomban egy nagyot. Egészségedre!
7: Egészségetekre!
0: Mondta leereszkedően Habci király, és lehuppant a trónjára. Ám egy szép napon a közös tösszentés után felcsattant a főporosztó hangja.
5: Felséges királyom! Az udvari bolond nem tüsszentett!
7: Micsoda? Nem tüsszentettél?
2: Mit tegyek? De hát elmúlt a náthám.
7: Neked csak úgy, ukmukfuk, elmúlt a királyi náthát.
2: A felesett réfa? Hát egészen nem múlt el. Csak hanyhult.
0: És hogy bizonyítson... Hát így. A poroszlók újból járni kezdték az országot. Lábujjhegyen osontak az emberek közelébe füleltek. S persze a cserzővargák, földművesek, sókereskedők, lókupecek, s egyéb mindenrendű és rangú népség rég kilábolt már a királyi náthából. S ha nem náthás, minek tüsszentsen? Minek? Majd mindjárt megmondom. Mert előugrottak a poroszlók rejtekükből.
5: Te már fél napja nem tüsszentettél. Hát ezért kaptál te a náthát felséges úrunktól. Kitoloncolunk.
2: Még hogy én nem volnék. Náthát.
0: Siránkozott a rajta kapott cserzővarga, földműves, sókereskedő, lókupec és minden egyéb rendű és rangú népség.
9: De még mennyire ugye az vagyok? Habci, Habci, Habci.
0: A poroszlók kélyes arccal bólogattak.
5: Azért!
0: S nagyot tüsszentettek. Ők is. Na azóta, folyvás tüsszöget az egész ország, csak úgy harsog. Kivált, ha poroszlókat át közeledni. A bolond se kivétel. Ha a közelében van valaki, akkor eltüsszent, hogy szél kerekedik tőle, ha meg egymagában gunnyaszt, azt hajtogatja. Jaj, de bolond országban élek. De hát neki könnyű. Ő maga is bolond. Na de mit szóljanak a többiek?

0: Ser Katalin, elfelejtett lényegboltja.
1: Unatkozom. Rettenetesen unatkozom.
0: Sóhajtotta Ariella, aztán széttárta a szárnyát, és dobott egy hátast a toronyház tetejéről. Az irodaépület hátsó udvarán landolt. Ez volt az egyetlen hely a városban, ahol senkinek sem jutott eszébe összelapátolni a havat. Egy ideig bámulta a fölötte elnyúló unalmas grafittal satírozott eget, aztán feltápászkodott, és alaposan megvizsgálta a nyomot, amelyet a hóban hagyott.
1: Nem is rossz.
0: Állapította meg egykedvűen, aztán elindult, hogy körbenézzen a karácsonyi forgatagban. Az emberek hatalmas pakkokkal loholtak el mellette. Ki se látszottak az óriás dobozok, a tömött bevásárlószatyrok az összekötözött fenyőfák mögül. Valaki szentségelt, mert leszakadt a szatyor füle. Egy asszony felsikoltott, mert nem találta a pénztárcáját. Egy kisfiú bömbölt, mert nem kapott télapós nyalókát. Egy utcazenész a kis karácsonyt játszott a xilofonon, de a csonynál folyton félreütött. Ariellával a kutya sem törődött. Úgy, ahogy mondom. Azelőtt legalább a kutyák megugatták. Ma már a farkuk serebben a láttán. Csak néhány öreg macska nyávogott rá meglepetten.
2: Na hát, kölyök cica korom óta nem láttam hozzád hasonlót.
0: Ariella csüggetten bólogatott.
1: Én vagyok az utolsó. Az utolsó karácsonyi. A többiek átképezték magukat. Persze, nincs túl sok munka. Gyerekfelvigyázás, betegápolás, álomhintés, ihletsúgás, alig valami. Az emberek manapság mindenért a boltba mennek.
2: Az nem. Még macska eredelt is a boltból hoznám. Ha tudnád, milyen finom.
0: Ariella bandukolt tovább a latyakos járdán. Ami igaz, az igaz, neki is kedvére voltak a csillogó kirakatok. Legjobban az illatszerboltokat kedvelte. Az a sok gyönyörű üvegcse, tel is tele pompás illatokkal. Nem rossz, meg kell hagyni. Aztán ott volt az a bolt a töménytele mennyiség könyvvel. Hogy azokban mennyi történetet hordtak össze, csupa-csupa izgalmas kaland. Persze, ilyenek csak az emberekkel eshetnek meg. Most egy kissé ódivatú, kopottas üzlet felé vezetett az útja. Az orr és új lenyomatoktól piszkos vitrin mögött bábok lógtak láthatatlan damilszálakon. Mindenféle mókás vagy éppen visszatetsző figura. Az egyik például kiköpött pingvin volt, csak éppen kurta kézzel, lábbal, meg hegyes süveggel a feje tetején. Egy másik óriási egérre emlékeztetett, hatalmas, elálló fülekkel és apró kis szarvacskákkal. Aztán volt ott néhány szitakötőszerű, csillogó röppentyű, bájos kis pofikával. Ariella megesküdött volna rá, hogy az egyikük ráhunyorított azokkal a huncut szemeivel, és igen, mintha az óriás egér is meglendítette volna elálló füleit. Hú, és a sarokban, ott, ahová már a kirakati lámpák fénye is alig jutott el, ott kúsolt valami izé. Úgy festett, mint egy hamuban sült girbe-gurba krumpli. Bárki azt hihette volna, hogy véletlenül odakeveredett limlom, csak hogy ez a limlom lopva Ariellára meresztette két szurokfekete, rizszem nagyságú szemét. Ariella megborzongott, aztán felnézett a kirakat fölött lógó fatáblára.
1: Elfelejtett lényeg boltja, adásvétel, munkaközvetítés.
0: Ez volt a cégére festve szép kacskaringós fenyőzöld betűkkel. Ariellának igazán nem kellett a szomszédban kuncsorogni egy kis kíváncsiságért. Fogta magát, és átsuhant a bejárati ajtón. Odabenn nagy sürgés, forgás, nevetgélés, mormogás, sutyorgás, vinnyogás, kotorászás és futkorászás fogadta. Legfőképpen pedig rendetlenség. Mérhetetlen és átláthatatlan összevisszaság. A polcokon, a pultokon, de még a padlón is furábbnál furább lények lótottak, futottak, locsogtak, kuncogtak, hevertek, fészkelődtek. Hirtelen, mint egy vezényszóra, valamennyien elnémultak, és Ariellára bámultak. Egy, kettő, három, négy, öt másodperc. Se pisz, se mocc.
2: Nem kuncsaft.
3: Legyintett aztán egy alak, akinek fehér lepléből csak két sötét szeme düllett elő. A nyüzsgés zsongás újra beindult. Néhányan Ariellához léptek.
4: Szóval, te is így jártál.
2: Ne félj, majd megszokod.
4: Nem is olyan rossz itt, majd meglátod.
2: Váltás, váltás!
3: Ariella döbbenten látta, hogy a kirakati bábuk sorra kiugrálnak a vitrínből, és más lények másznak föl a helyükbe.
2: Fél óránként cserélünk.
3: Magyarázta Ariellának valaki, aki első pillantásra dundi vattapamasnak tűnt. Másodikra pedig okos és bizalomgerjesztő vattapamacsnak.
2: Nagyon fárasztó ám kirakati bábunak lenni, de mondd csak, te miféle szerzet vagy? Még nem volt dolgom hozzád hasonlóval.
1: Karácsonyi angyal vagyok, az utolsó a szakmában.
2: Na hát, ki hitte volna? Furcsák ezek az emberek, még a karácsonyi angyalt is elfelejtik. Na hát!
1: Senki sem akar már tőlem ajándékot kapni. Halálra unom magam.
2: Akkor a legjobb helyre kerültél. Engedelmeddel? Gubanc vagyok, egykori ködmanó. Én vezetem ezt a kócerájt. Nem azért mondom, de meglehető sikerrel. Előbb-utóbb mindenkinek találok gazdit, vagy valami jó kis elfoglaltságot.
3: Gubanc magával húzta Ariellát, át a sertepertélők hadán egy parányi helyiségbe, amely dugig volt aktákkal. Könnyedén felugrott az egyik papírkupacra, és helyet mutatott Ariellának egy másik tetején. Aztán csak összegömbölyödött, és egy vakmukkot se szólt. Egyszer csak halk, karistoló neszezés hallatszott a fejük fölül. A legfelső polcról egy pápa szemes aktakukac dugta ki a fejét.
4: Volna egy ötletem,
3: mondta, és feljebb tolta a szemüveget az orrám.
4: Nemrég volt itt egy kuncsaf, postást keresett angyalföldre.
2: Ez az!
3: Kurjantott a gubanc, és egyik aktatoronyról a másikra pattogott, mint egy gumilabda. Végül előrántott egy zöld mappát, és meglobogtatta a feje fölött.
2: Mert hát mi csinál egy karácsonyi angyal? Kézbesít! Ugyanazt kell tenned, amit eddig, és még egy biciklit is kapsz a cégtől.
3: Így lett Ariella az utolsó karácsonyi angyal biciklis postás az angyalföldön. Igaz? Az emberek nem mindig örültek a küldeményeinek. Volt, aki a haját tépte a sok sárga csektől. Előfordult, hogy valaki sírva fakadt, mert fekete keretes borítékot kapott. Ariella legjobban azokat a napokat szerette, amikor a nyugdíjakat kézbesítette. Ilyenkor az idős nénik és bácsik mind mosolyogtak, behívták a házukba, és szörppel meg lekváros buktával kínálták. És volt még valami nagyon jó ebben az új életben. A kutyák ettől kezdve mindig megugatták.

titkos záradék. Azoknak, akik tudják, igenis létezik karácsonyi angyal, még ha az utolsó is. Ha szeretnéd, hogy ő vigye neked a karácsonyi ajándékot, a következő címre írj. Az utolsó karácsonyi angyalnak, postafiók 003, Angyalföld.

0: Meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, s lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán, hogy csapdába kerüljek.
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy 3 zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom én kendet, ha csapdába került.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság.
2: Csak ugyan 3 zsákra való ravassága van a komám asszonynak. Miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent 3 zsák ravassága?
1: Azám, 3 zsák ravasság. Amint egy árkon átugrottam, belejtettem. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a 4 lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg utcu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, kedves komámasszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor 3 zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a 3 zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám, ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok!
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

A hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszketőfejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány.

0: Jó asszony. Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
1: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
0: Mi az a feltétel?
1: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvesed legyen. S ha őt királyné asszonyát teszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
2: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leánya tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reát tekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kisingeket vart fehér selyemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkányságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elröpültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
0: Hol vannak a bátyáid?
3: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
2: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
3: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
2: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reál következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyú bőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
4: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
4: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
3: És ti nem tudtok megoltalmazni?
4: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
4: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
4: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
2: Sírva fakadt a húgocska és megkérdezte.
3: És nem lehet megváltani benneteket?
4: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
4: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
4: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
4: Akkor hiába fáradtál.
2: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai oda mentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
6: Ki vagy? Gyere le hozzánk!
7: Ne félj, nem bántunk.
2: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
6: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
2: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
6: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
2: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
6: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
2: S a királyanyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
1: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
2: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta.
6: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
2: De amikor a vénasszony a 3. újszülöttet is ellopta, és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja volt a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette hattyú szárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta.
3: Drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
2: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borzany, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá.
3: Hallanod kellett volna.
0: A róka behúzta fülét farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
4: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
4: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéjbort bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
5: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
5: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
5: Vak vagy te.
2: Ellenkezőnek. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
5: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
5: Lemásztam, nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ad itt az? Miért nem mászol ki?
5: Innen? Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
5: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
5: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben, Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
5: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
5: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy te letömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
5: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás!
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
2: aha,
0: gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
5: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
5: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy?
5: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előuvakodott egy galagonya bokor mögül.
5: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
2: Miért félsz a rókától?
5: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
2: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
5: Mit csináltál vele?
2: Nem érted? Meghupáltam.
5: Az meg mit jelent?
2: Azt, hogy megvertem.
5: Te, a róka.
2: Én hát? Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
5: Mire tanítani?
2: Móresra.
5: Ad mi?
2: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából 2 szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Felugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: Te is hallottad?
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedben. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak.
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A főcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád, mert ha fültöven is peckölök, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te, egérek szégyene. Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Dolgom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Gaz! Az meg lehet,
2: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Volt egyszer egy szegény ember, s annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyd ki, lányom, a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe. Hadd egyék, igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leány a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi beléfért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a telhetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e? Ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a telhetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcú neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, s abban nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon, s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az orrát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött egy űz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az űz is.
3: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövisdisznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt,
0: hé? Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közre fogták, széjjel tépték. A húsát egymás köz atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Míg jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka Bóka, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúr, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Róka, koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, koma, együk meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka, koma, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, Farkas Barkas s Róka Bóka. Fogja magát Róka Bóka, eléveszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a Farkas Barkas.
4: Mit teszel, Róka Bóka?
0: Azt mondja Róka Bóka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, Farkas Barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán Róka Bóka megette Farkas Barkas húsát is.
6: Így volt, vége volt, igaz volt.

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovarobog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellér asszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivarom kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal leveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúztam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Muncemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg, őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloé előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloé a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlős kerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, amiben pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy, kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával, voltam. Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: Szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyja?
2: Édesanyja már befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott, és ezt mondta.
5: Ejha!

0: király, és biztosan gabonát fogadni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, azt pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön egy dézsát, amelyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyjához a dézsáért.
1: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
2: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
1: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát, mérni akarunk valamit.
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
2: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
1: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
2: Valóban pénzt mértetek?
1: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek fúrni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
2: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
3: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
4: Mit hoztál, te ember?
2: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: A bolha bőrcipő. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg magyar király, s ennek egy gyönyörű leánya. Ez a leány ott kényelmeskedett, ott hemmedezett egy reggel a baldahintos ágyában. Nem volt még fölkelve, aranyhímes bébidolban nézte a tévét. Akkor egy kis bolha odaugrott a kezeire, utána csapott, megfogta.
1: De kis fürge vagy, mégis meg tudlak fogni,
0: mondta neki. De azt gondolta, nem öli meg, hanem elhelyezi egy jó helyre. Belé is tette a zsíros bödönbe. Na ez a bolha ott jól élt, mert jó konyhára került. Mint nőtt és nőtt, 3 hónap elteltével akkora lett, hogy nem fért el a kis helyen, mert a zsírt mind elpusztította és megkövéredett. Akkorára nevekedett, mint a bádogedény maga, vagyis a bödön. Kacagott a király kisasszony, mikor a bolhát meglátta, és küldetett a tímárhoz, hogy jönn el, kérdezne tőle valamit, meg mutatna is egy furcsát. Megjött hamar a tímár, a szobalány bélyereztette. A király kisasszony nagy titokzatosan lehúzkodta a födőt a zsíros bádogról, és mutatta.
1: Na kérem, tessék megnézni ezt az állatot.
2: Mi az Isten csodája ez? Sose láttam még ilyet.
1: Ez bizony egy kis bolha, s megnőtt, lássa, mekkorára.
2: Hát, megnek biza megnőtt.
1: Na, én csak azért hittem ide a tímár uramat, hogy nem tudná-e ebből a bőrből, ha megnyúzzuk, készíteni nekem egy pár pirontőrcipőt. Tudom, Isten, senkinek nem lesz bolha bőrcipője az ég alatt, csak én nekem.
2: Hogy ne tudnék készíteni. Nagyon szépen kiérlelgetem, s egy suszter majd megvarja a lábbelinek.
0: Fogta a bolhát, kisuppantotta a bádogból, azon zsírjában megölte, lenyúzta a bőrit, betette egy pungába, elvitte s kikészítette urassal. Addig a király kisasszony megegyezett a suszterral. Elkészült a fölséges cipő, volt annak zúgja, sarka, piszeharapója. Épp a lábára próbálta, mikor jött az apja, s azt mondta a kisasszonynak.
3: Hé, már eléggé kifejlődtél, leány. Férjhez kéne menned. Kihirdetem, hogy aki számít kezedre, jöjjön ide, s kérjen meg.
1: Mást hirdessen, édesapám. Azt hirdesse, hogy aki kitalálja, milyen bőrből van a cipőm, én ahhoz menek, senki máshoz.
3: Úgy legyen, lányom, ahogy akarod.
0: Na, kihirdették, hogy a király kisasszony férjhöz megy, ebben és ebben a feltétellen. Jöttek hercegek, grófok, válogatott cigánylegények, de egy ki nem találta, miből van a cipő. Volt köztük egy szép grófi fiú, sárga budgyos, kék lajbis arca, mint a rózsa. Ez erős próbál találgatni, habrinyált össze-vissza, de csak nem jött rá.
1: Méltóztassék csak találgatni bátran, van időnk.
0: Nyájaskodott néki a kisasszony, mert igen ki volt fejlődve, s szerette volna ezt a grófi fiút a férjének. Tehát múlt az idő. Egy napon a gróf, a Noé apánk egész bárkáját fölmondta, épp a bolhát nem. Már csípkodta is a maga kezefejét a kisasszony. Ugrott is nagyokat fölnek bolhamód, hát ha segít, de nem segített. A legény végül nagy lógóral elbúcsúzkodott, de nem tudott kimenni a kapun, mert addig találgattak, addig eszekedtek, hogy már mindenki elment haza, szárva lett a palota. Na, gondolta, ha ez a gondviselés akarata, akkor nincs mit tenni, itt aluszik, elrejti magát valahova. A legjobb, ha a kisasszony szobájába búvik el. Holnap aztán megint beáll a sorba, és találgat tovább. Így is tett, amíg a király kisasszony szobalány segedelmével tisztálkodott, és háttal volt. A gróf bébújt hamar a garderobba. Telt múlt az este. Egyszer csak látja a szellőző likon, hogy húzza le a cipőjét a kisasszony, és azt mondja a szobalánynak.
1: Háj, Szidi, háj! Jól megjártam ezzel a bolha bőrcipőbe. Mert erről senki fia, ki nem találja, hogy miből van. Jöjjön a világ akármelyik sarkából.
0: Ezzel elaludott, a grófnak hajnalban kilopózott a sifonérból, és beállott a sorba szépen. Nagy sor volt, s kunkori, mint a malacfarka. Állt türelmesen, mikor aztán oda került, kimondta hangosan.
4: Én bizony tudom, miből van a királyasszony cipője. tisztára bolha pörgöl.
1: Úgy van, úgy van!
0: Kiáltotta a király kisasszony, s nagy tapsot vert rá, mivel mód fölött tetszett neki a grófi fiú. Az öreg király nem bánta, mert nagyon unta már a dombérozást a palotában. Abba a helybe papot hitt, szépen megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Volt egyszer egy egérkisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egérkisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a leges-legerősebb. Én mondom, hogy a leges-legerősebb.
2: Miért most vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi leányunk vőlegénye. Kedves eső, úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz-e ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, hogy gondolod?
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keks.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteként, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát
1: igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? Konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: Bossi Seprűnyélen, Julia Donaldson. A Bossinak nagy kalapja volt és kis cicája, barkocsba vont vörös haja lobogott utána. Dorombolt a vidám macska, a Bossi mosolygott, Seprűnyélen lovagolva szelték az égboltot. Egyszer csak egy széllökés a kalapot lekapta, a Bossi jajgatni kezdett, s prüsszögött a macska. Szólt a Bossi, itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átkutattak mindent, ám de semmit sem találtak. Hirtelen egy kis bokorból vígan ugrándozva jött egy kutyus, és szájában a kalapot hozta. Udvarjasan letette, aztán megkérdezte, míg a Bossi a kalapját a fejére tette. Kedves szorgos kutyus vagyok, elhihetik kérem. Véletlenül nincs számomra hely a Seprűnyélen? Szólt a Bossi. Dehogy is nincs, pattanj ide szépen! Beindította a seprűt, és eltűntek az égen. Átrepültek hegygerincet, erdőt, rétet, öblöt. A kutyus farkácsó válta, és a szél süvöltött. A Bossi fogta kalapját, ne tudjon leesni. Ám most vörös varkocsából repült ki a masni. Szólt a Bossi. Itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átnézték a búzatáblát, semmit sem találtak. Előröppent egy odúból hangosan rikoltva egy kis madár, és a masnit a csőrében hozta. Illedelmesen letette, szóra nyílt a csőre, míg a Bossi varkocsába a masnit kötötte.
1: Én vagyok a kis madárka, rikító zöld címben. Véletlen a Seprűnyélen még egy kis hely nincsen?
0: Szólt a Bossi.
1: Persze, hogy van! Pattanj legelőre!
0: Indított, és hús felszálltak mind a levegőbe.
2: És mit mondjak még magának?
0: Átrepültek széles folyót, nádast, völgyet, dombot, a kismadár fütyörészet, a szél pedig tombolt. A Bossi a táltos seprűt vígan navigálta, masniára jól ügyelte, lepottyant a pálca. Szólt a Bossi, itt megállunk! Azzal földre szálltak. Keresték a lábban, bocsárban, semmit sem találtak. Előbújt egy pocsolyából, a vizet lerázta bőréről egy kicsi béka, kezében a pálca. Udvarjasan letette, storkát köszörülve az bekegte, míg a Bossi pálcáját törülte.
1: Én egy tiszta béka volnék, fürdök reggel este. Mondjátok, a seprű végen nincs egy kis helyecske?
0: Szólt a Bossi. Hogyne volna? Pattanj fel, barátom! Indított, és hús túl voltak hetet hét határon. Ezután a hegyek fölött tettek még egy-két kört, a kis béka ugrándozott, s a seprű ketté tört. Kutya, macska és a béka lezuhantak hárman, de baj nélkül földet értek egy büdös mocsárban. A Bossi a fél seprűjén eltűnt egy felhőben, ám valaki rá kiáltott, eget rengetően. Én egy gonosz sárkány vagyok, aki sose viccel, és 5 órai teámhoz Bossi teszem chipszel. Szólt a Bossi. Na, azt már nem! Sebességet váltott, de a sárkány már közelről fújta rá a lángot. Segítség! Kiáltott, mikor földet ért a járgány, de nem volt más a közelben, csak az éhes sárkány, aki száját nyalogatva egész közel lépett.
1: Lehet, hogy ma a bosszimhoz chipset nem is kérek.
0: Ám amikor már azt hitte, lakomához láthat, az árokból előbukkan egy förtelmes állat, sötét, magas, ragacsos volt, csupa toll és nyálka, négy feje volt, mind ijesztő, és oldalt két szárnya. A hangja is szörnyűséges. Ugatva, brekegve, nyávogva, rikoltva beszélt, és mindezt egyszerre. Rettenetes, dörgő szava pont illett egy rémhez.
1: Húzz el innen gyorsan, mert a bossi az enyém lesz!
0: A sárkány most visszahőkölt, reszketett a frázban.
3: Jaj, bocsáss meg, tévedés volt, tudom, hogy hibáztam. Örvendek, hogy találkoztunk, de most el kell mennem.
0: Szányra kapott, és elrepült szélnél sebesebben. Ekkor leugrott a béka, a madár, a macska. Csak a kutyus lihegett, mert jól ki volt fáradva.
1: Köszi!
0: Örült meg a bossi. Ekkora szerencsé! Ha nem jöttök, már a sárkány bendőjében lennék. Mosolyogva vizet forralt fekete üstjében. Mindenki hozzon valamit, s dobja bele szépen! A macska egy dobozt hozott, a béka virágot, madár galjat, kutyus csontot, amit már lerágott. Bedobták a dobozt, galjat, virágot és csontot, a bossi jól megkeverte, s varázsigét mondott.
1: Hókusz, hókusz,
0: súgta halkan, nem látszott a füsttől, s egyszer csak egy szuper seprű bukkant fel az üstből. Volt rajta szék a bossinak, cicának, kutyának, melegfészek a madárnak, zuhany a békának. Szólt a bossi, üljetek fel gyorsan mind a négyen! Indított, és huss, elszállta az új seprű nyélen.

0: Strigula néni cseresznyepiros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Strigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Strigula néni.
1: Strigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Strigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be, ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Strigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Strigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Strigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Strigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez karácsonyolni.
1: A cseresznyepiros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Strigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznyepiros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon méla búba.
0: A negyediken bús komorságba esett.
1: Strigula néni álló órájának ilyetében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert ez a nagy búskomorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik állóóra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Strigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnószalagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefon meseszolgálatot, és pedig egymás után 24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán. A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat, eszem ágában sincs önt megsérteni. De Strigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz. Kérem!
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte az napi meséjét a magnószalagról.
1: Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerőseit próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat, az önkéntes tűzoltózenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig, de annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Az egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonjain Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. S így a magányos telefon csak a foglalt jelzést hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor 1001-szer próbálkozott a tárcsázással, egy kellemes és roppant udvarias női hang jelentkezett.
4: Itt a Bergen-góciai nyugdíjas királyság. Kivel óhajt beszélni?
2: Nem is tudom.
0: Hebegte.
2: Talán egy nyugdíjas királlyal.
4: Három nyugdíjas királyunk is van.
0: Fuvolázta a roppant udvarias női hang.
4: Gáspár a mozdony király, Mennyért a nadrágtartó király, és Boldizsár a szappan király. Melyiket kapcsoljam?
2: Nem is tudom.
0: Dadogta a telefon.
4: Tehát melyiket?
0: Kérdezte a női hang némi várakozás után.
2: Ha nem tart túl szerénytelennek, kapcsolja kérem mind a hármat.
0: Felelte a telefon.
4: Már is.
0: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
5: Itt utolsó Gáspár, a lokomotív dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott mozdony király.
6: Itt utolsó Mennyhért a Hohenzollern dinasztiából.
1: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
7: Itt legutolsó Boldizsár a szappanbuborék dinasztiából.
0: Jelentkezett a nyugalmazott szappan király.
2: Ó, kedves három királyok! Boldog karácsonyt kívánok!
0: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
8: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk!
0: Mondták a három királyok.
8: De ki ez van szemedeség?
2: Strigula néni telefonjához!
1: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
0: Ám még végig sem zokoghatta, már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
1: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa. És ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnyegfának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat. Éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja, egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: S ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznyepiros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Prix Prux Praxi telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznyepiros telefontól.

0: az Ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való Ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
0: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
2: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
0: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott. Azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
1: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
3: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
0: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
1: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek, szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban, nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Most sötétben fizetek vele.
1: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
5: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
1: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez! Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöpnek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
6: Mégiscsak a nyakába kell várnom valakinek.
1: Sóhajtozott a szegény asszony.
6: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassa. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
1: Most már ennek a szegény öregasszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jó húszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjú koromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
6: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak, úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha, most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket, de ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jel ott feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
3: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
1: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorsjegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek méghozzá egy sereg húszas szemelátára, akik büszkén mutogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig. Kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szított, gyalázott. Aztán sutyomba továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban. Végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba, annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
6: Nem érez semmit. Hamis!
2: Nem vettem észre,
1: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
2: Nicsak, hiszen ez hazai pénz, derék becsületes hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derék huszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
1: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derék huszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüst huszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüst huszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
0: Végezte be élete történetét az ezüst huszas.

0: A dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek azt? Hogy hová megyek azt, kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőle.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Ment, mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szálva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tova.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
2: Hát... Menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hídat keressünk, más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd, én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hídat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban... A patak innenső partján maradt, nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
2: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakadt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni. Társaimat rossz útra vinni. Tessék! Most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már

a száraik alázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugaramag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

Jó estét, gyerekek! Ma este a nagy fáról és a nagyon, de nagyon, nagyon széles mocsáról fogok nektek beszélni. Volt egy pici falu, aminek az volt a neve, hogy Imár. Ez a falu egy aprócska dombon és a mellette lévő pici kis völgyben terült el. Nem volt sok ház ebben a faluban, talán 40 vagy 50 a 16. században, lehet, hogy régen sokkal több, de azt már a mesélő nem tudja nektek megmondani pontosan, mert nagyon, de nagyon régen volt. Emellett a falu mellett, amikor a mesém szól, volt egy óriási, de nagyon nagy mocsár. Ez a mocsár, csak hogy el tudjátok gyerekek képzelni, olyan, de olyan nagy volt, és olyan mély, hogy szinte a régiek azt mondták feneketlen, mértékegységgel úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy szénás szekér 4 lóval, ha bement ebbe a mocsárba, mindenestől, de mindenestől, szénástól, rudastól, kocsistól, lovastól, kerekestől eltűnt. Ezért az ott élő emberek nagyon féltek ettől a mocsártól, vagy megkerülték, vagy csak meséltek róla nagyon sok történetet, mert nem tudták, hogy milyen a közepe, csak az olyan elvetemült és olyan embereken és történeteken kívül rekedt rablók és haramiák merészkedtek be, akiknek már nem volt más választásuk. Ezért egy idő után erről a mocsáról elterjedt

Ez a mocsár nem csak szörnyű, nem csak félelmetes, hanem a kell véd is. Azok a rablók, vagy azok a haramiák, akik sokat éltek kint ott a természetben, a bakonyban, azok tudták régi varázslóktól, régi emberektől, hogy melyik zsombékra, melyik dombocskára kell lépni, és ők el tudtak bújni ebben a mocsárban. Így nyújtott ez a mocsár védelmet nekik. Amikor megjöttek az osztrák katonák, a lovaikkal, gyönyörű ruhában, amelyen aranygombok voltak, sújtások, kemény kalapjuk volt, simléderrel, ők csak megálltak a mocsár szélén, lőttek kettőt, hármat be a mocsárba, de nem merészkedtek be, mert tudták, hogy a rablók biztos, hogy ott fognak meghalni, ott fognak elsüllyedni. Ha valaki kellően ügyes volt, és kibírta ezt a pár órát, amíg ott voltak a katonák, és elkezdte figyelni a mocsár belső életét, észrevette, hogy a mocsár nem lakatlan. Ebben a mocsárban volt teknős béka, mocsári teknős. Tudjátok, gyerekek, az olyan, mint amit most a halas és ilyen teráriumokkal foglalkozó szaküzletekben ékszerteknősökként lehet kapni, csak mégse olyan az a mocsári teknős, mert ez nagyobb darab, kicsit csúnyább, szürkésebb a páncélja. De ez a mocsári teknős, ez nagyon, de nagyon vígan élt ott a mocsárban, azért, mert erős körmei voltak, lapos lábai voltak, lapos hasa, és volt a két hátsó lába között egy hosszúkás farok, amivel így ide-oda evezgetett, a nádakat ide-oda lögdöste, és ezek a teknősök nagyon jól el tudtak élni ott a mocsárban. Kicsit megsüllyedtek, lenyomták a fejüket, lelassították a szívműködésüket, lehűtötték a hőmérsékletüket, és vártak. Télen itt teleltek át, és aztán, amikor jó idő lett, akkor följöttek a mocsárból, megkapaszkodtak a füvek szélén, a zsombékoknál, és figyelték, mikor jön arra egy légy, vagy egy bogár, vagy egy béka, vagy olyan halak, amelyek a mocsár vegyes, zavaros vizét is bírták, és amikor valaki közelített, akkor ham! Bekapták. Ezek mellett, a teknősök mellett voltak kis békák is, kék és zöld és barna békák. A barna békák az erdőkből jöttek be, a kék békák pedig csak tavasszal voltak kékek, párzáskor olyan kékek voltak, mint a Pelmel Ultralight. Ezek a békák együtt voltak, és időnként, amikor nagyon jól érezték magukat, és a rablók nem zavarták őket, békazenébe kezdtek. Olyan békazenébe, amit most itt a Tilos Rádióban hallotok. Figyeljétek csak a békák hangját!

amikor a békák énekeltek, volt egy rabló, egy haramia, akinek tulajdonképpen nagyon, de nagyon nagy szíve volt. És ez a rabló és haramia, hogy ne érezze egyedül magát, fogott egy náddarabot, kiukaszgatta ezt a náddarabot, furuját csinált belőle, és folyamatosan fújta a békákkal a varázsdalt. Így szólt ez a dal.

Ez a dal, ez volt az a dal, ami mindent, de mindent időtlenné tett. És ez az ember, aki fújta ezt az időfúróját a békákkal, bármeddig ott tudott lenni a mocsárban, még akkor is, amikor ha ti most fölülnétek egy biciklire, vagy motorkerékpárra, vagy autóra, és lemennétek oda, abba a völgybe, már nem találnátok ott a mocsarat, de ez az ember, ha megfújta furujáját, az a mocsár most is ugyanúgy ott lenne. Ő csak visszavonult, és fújta az időtlen furujáját, és így történt, hogy a mai időszakban most, amikor gyerekek, ti fekszetek az ágyban, és hallgatjátok a Tilos Rádiót, és a Tilos Rádióban a mesét, ugyanebben az időszakban egy Egeli György nevű bácsi, akinek volt egy ismerőse, azt nem így hívták, mint az Egeli György nevű bácsit, hanem máshogy, annak volt egy időgépe, és annak a bácsinak az időgépével, meg annak a barátaival, akik számítógépen zenei szerkesztőkkel dolgoztak, scratcheltek, meg mindent csináltak, nagyon jó haverságban voltak, és egyszer egy házi bulin megkérték ezt a fiatalembert, hogy kapcsolja már be azt az időgépét, hogy most, hogy ott vannak együtt, mert nem hitték el, hogy az időgép működik, éljenek már le körbe az asztalnál, azt izéljenek már valamit ezzel az időgéppel. Volt náluk két lemezjátszó, meg ilyen keverő, ilyen mixerpult, azt nyomogatták ott, azt mondták ennek a fiatalembernek, hogy nyom már be azt az időgépet, azt nézzük már meg, működik-e. Igen ám, de ez az időgép előkészítés alatt volt, nem volt még rendesen megszerkesztve. Úgyhogy rossz gombot nyomott be ez a srác, és akik ott ültek az asztalnál, a Peti, a Sanyi, az Attila, még a Géza, ezek diszjokék voltak, egyszer csak csúcsúcsúcsúcsúcs, bum, az időgép miatt, kettő darab lemezjátszóval, egy CD lejátszóval, egy szatyor lemezzel, ütőhangszerekkel, hirtelen belekerültek az időgépbe, és ez az időgép, mert mondom, gyártásilag nem volt még olyan nagyon kiszuperálva, oda vitte őket ebbe a mocsárba, a furujázó Juhászhoz. Ugrottak 227 évet és 4 hónapot oda bele a mocsárba, de úgy képzeljétek el, hogy az áram minden benne maradt a lemezjátszóba, és ott ültek a mocsárba, ezek cuccokkal, mindennel, működött a lemezjátszójuk. Szólt a juhásznak a dala, ezek meg ott scratcheltek.

juhász nem lepődött meg, mert ő is foglalkozott a varázsfurujájával. Meg ő is ugye abban a korból mágiával mindennel foglalkozott, időlátót. Nem lepődött meg, hogy a díszdzsokék oda kerültek a mocsárba, hanem csak annyit mondott, hogy szevasztok! Hogy kerültetek ide? Az egyik díszdzsokéjére válaszolt. Azt mondta, hogy ez a mi technikánk, ez a mi eszközünk. Azt mondta erre a juhász. Milyen tájról, honnan érkeztetek ti? Hol használjátok ezeket a varázseszközöket, amik világítanak, hangot adnak ki, zizegnek, cucognak, mint a részekbékák? Mert ebben a mocsárban voltak részekbékák is, mert mikor bejött egy-egy szekér, és hozott egy hordó sört, és elsüllyedtek a békák, mivel nagyon szerették a sört, ráugrottak ezekre a hordókra, és kiitták. És akkor, hogyha berúgtak a békák, pont ilyen hangot adtak ki. Összeszorították a szájukat, és ilyen hangokat adtak ki, tehát a juhász ezt ismerte, ezt a hangot. Kérdezte még egyszer tőlük, hogy milyen szerzetek vagytok? Honnan jöttetek ti, díszdzsokék, mert akkor már nevüket megmondták. És mondták, hogy mi nagyon messziről, az ország fő városából, Budapestről jöttünk. Egy rádióból. Nem értette a furujás, hogy mi az a rádió szó. Azt a szót értette csak, amit a rádió elé mondták. Mert azt mondták, hogy a tilos rádióból. Arra gondolt a furujás, hogy biztos ezek is betyárok lehetnek, hiszen a betyárok voltak abban az időben tiltva. De nem nagyon akarta kérdezni, mert abban az időben a vademberek, az üldözött emberek nem kérdeztek egymástól semmit. Látta, hogy itt van köztük ez a négy ember, a Géza, meg a Sanyi, meg akik itt meséltem nektek. Látta, hogy fegyver nincs náluk, látta, hogy zenélnek. Azt mondta, hogy jó van, üljetek itt le a zsombékra, van nálam két darab szalonna, vöröshagyma, paprika, még a múltkor zsákmányoltam kintről, eszegetünk, azt zenéljünk egy kicsit. Elkezdtek zenélni, jól érezték magukat a mocsárban. A következő zene hangzott föl a mocsárból.

Gyönyörűen szólt ez a zene, és azért messzire, gyerekek, mert volt ebben a mocsárban egy óriási, nagy ezüst kehely. Ezt a király egyik szállítmányából vesztették el a mocsárba, és ez a kehely felerősített mindent. Ettől a kehelytől ez a csodálatosan szép zene, amit csináltak itt bent, az időgép miatt ezek a fiatalok, ez a zene elszólt Kapolcs nevű faluig. Elszólt Talián Dörögd nevű faluig. Elszólt egy Elcs nevű faluig. És fölhangzott Imár dombjáig. Mindenütt hallották ezt a furcsa zenét. Mindenhova szólt ez a furcsa zene, kattogott, lüktetett. Mindent áthatott. Olyan volt, mint a szívritmus. Nem tudták, hogy ez a lüktetés, nem tudták, hogy azért van, mert a mocsarat nem nagyon szerette a CD lejátszó, a bakelit lemez játszó, de aztán persze hozzászoktak a mocsárhoz, és fölhangzott megint egy ősi dallam. Nagyon jól érezték ezek a 20. majd, hogy nem azt mondhatnám, 21. századi fiatalok ott a 18. században magukat, mert végre kedvükre zenélhettek.

Azon a délutánon, a nádasban, miközben ők zenéltek, egyszer csak elkezdett csörögni a régi száraz levélmaradék. Látták, hogy egy nagy darab vöröses hajú kabátos ember óvatosan, nehézkesen, de csak jön előre. A kezében volt egy demizson. Szagáról lehetett érezni, hogy pálinka lehet az. Ez az ember Ráskó nevű falu felől közeledett, úgy hívták, hogy Löwenstock. Akkor még ezek a fiatalok nem tudták, hogy később ez az ember majd, ha visszatér a családjához, már akkor ott ő félt, mert nem tudta, hogy élve marad-e, magyarosítani fog Lőkére, és egy nagy uradalma lesz. De ne menjünk, gyerekek, ennyire előre, akkor még csak Löwenstocknak hívták, és a kezében volt egy demizson, és nagyon ideges volt. Ez az ember igazából sokat, de sokat gondolkozott otthon is, őt mások, akik nem voltak ott, amikor messze volt ez a Löwenstock, úgy hívták, hogy a gondolkodós Löwenstock. Mások így hívták. Ez az ember egyre csak ment előre, úgy tűnt, hogy neki valahova nagyon kell menni, és eléugrott hirtelen a varázsfurujás ember, és azt mondta, hogy megállj, fújta a furujáját ennek a Löwenstocknak. Messziről emberzajok hallatszottak, a Löwenstock csak akart előre menni, megkérdezte tőle a furujás ember, hova mész és mit akarsz? Mert ez a mocsárvidék, a mocsárvilága, itt furcsa dolgok történt. Löwenstocknak remegett egy kicsit a hangja, de azt mondta, hogy mennem kell, Ráskó felől jöttem, Talián dörögdől, de mennem kell, mert egy nagy beteget kell meglátogatnom, és ha az orvos nem fogja őt meggyógyítani, ha én nem érek oda időbe, mert az orvos iszik, csak dörögdi pálinkát hajlandó meginni, ha nem viszem oda ezt a pálinkát, nagy baj lesz, mennem kell előre, a mocsáron keresztül is, mert ember életről van szó. Azt mondta neki a furujás, hogy ülj le itt, mert itt most nagy dolgok történnek. Ha meghallgatod ezt a zenét, azt megmondod, hogy ez a zene milyen zene, kik ezek az emberek, akik itt vannak velem, akkor tovább engedünk a betegedhöz. Ülj le és hallgasd végig ezt a zenét.

Löwenstock árpádon szakadt a víz. Nyelt egy nagyot, és aztán tudta, hogy neki ez nagyon fontos, hogy a beteghez odaérjen. Megmondta a zene címét, az országot, ahonnan származik a zene, az időpontot, a hangszereket, mindenre pontosan, precízen megfelelt, és a varázsfurulyás tovább engedte őt. Amikor három lépést tett Löwenstock Árpád, fölnézett az égre, és azt mondta, fogai között mormolva, Istenem, köszönöm. Istenem, köszönöm neked. Istenem, köszönöm neked, hogy velem vagy. Istenem, köszönöm, hogy meghallgatsz, hogy fogod a kezem, hogy viszel tovább az utamon. Engedd, hogy odaérjek, ahova oda kell mennem. És egy pillanatra visszafordult, és még annyit minden bátorságát összeszedve megkérdezett a varázsfurulyástól. Kik azok, akik ott veled vannak? Mi van náluk? És mit csinálnak ők veletek? A furulyás fújta a furulyáját furcsa varázshangon, és csak annyit mondott. Ők messziről, más időkből, máshonnan jöttek. Halld ezt a zenét, ahogy távolodsz. Ne beszélj sehol senkinek erről. Ők messziről jöttek, más időből. Ők a Télos Rádióból jöttek. Ez az, amit soha senkinek ne mondj el, mert nem fogják érteni, és bolondnak, hülyének fognak nézni. Azt még csak értik a mondatodból majd, hogy tilos, de azt, hogy rádió, azt nem. És veszélybe fog ez a varázs szó téged sodorni. Ha igaz hittel más utalról beszélsz, hol jártál, és a gőzben, a mocsárban mit éltél át. Menj előre, vidd a tárgyadat, és csináld a dolgodat, de ne beszélj arról, amit itt láttál. Az ember, mivel oda kellett érnie a betegéhez, nem is szólt erre semmit, lépkedett előre zsombékról zsombékra, és a fogai között csak azt mormolta. Tilos rádió, ez az, amit soha senkinek életemben nem mondhatok el, mert nem fogják tudni, mi ez. Én sem tudom, mi ez. Furcsa szó, aminek egyik felét értem, másik fele mágikus. De nekem oda kell érnem, hogy élve maradjon a gyerek, hogy odaadjam az orvosnak a bort. Oda kell érnem, jó felé kell lépnem, rá kell lépnem a zsombékra. Istenem, köszönöm neked, hogy haladhatok előre. Remélem, egy életre elfelejtem, mi ez, mi volt a Tilos Rádió. Haladok, és ez a legfontosabb. Haladok előre. Ment, egyre messzebbre Löwenstock Árpád, egészen Vigánt Petent község alján állért, és még mindig távolról hallotta a furcsa zenét onnan a mocsárból, és hallotta, hogy ott még ezek a fiatalok kúrjongatnak. Ezeket a hangokat megpróbált ezt elfelejteni, és inkább azt gondolta, hogy a mocsár és a gázok hozták létre bennél ezt a mesét, ezt a furcsa mesét. Egészen halála napjáig nem is mondta senkinek.

0: Hamupipőke. Egyszer egy gazdag ember felesége megbetegedett, és amikor érezte, hogy közeleg a vége, ágyához hívatta egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá.
1: Kedves gyermekem, légy jámbor és jó, akkor a jó Isten mindig segíteni fog. Én pedig nézni foglak az égből, és vigyázni fogok te rád.
0: Azzal behunta a szemét, és meghalt. A lányka minden nap kiment az anya sírjához, siratta őt, és jámbor maradt, és jó. Amikor eljött a tél, fehér kendőcskét borította a hó a sírra, és amikor a tavaszi nap a kendőcskét levonta, új feleséget hozott az ember a házhoz. Az asszony magával hozta két leányát, akiknek szép és fehér volt az arca, de ocsmány és fekete a szíve. Attól fogva rossz idők jártak a szegény mostoha gyermekre.
2: Még hogy itt üljön a butaliban, nálunk a szobában.
3: Aki nem dolgozik, ne is egyék. Takarodjék az a konyhatündér.
0: Elvették szép ruháit, avit szürke kötényt és facipőt adtak rá.
3: Nézzétek csak a büszke herceg kisasszony, hogy kicifrálkodott.
0: Kiabálták, jót nevettek rajta, és kivitték a konyhába. Ott keményen dolgoztatták látástól vakulásig. Hajnalhasadás előtt föl kellett kelni, vizet hozni, tüzet gyújtania, főzni és mosnia kellett. Ráadásul a nővérek mindenféle körmönfont komisságokat gyötörték. Csúfot üztek belőle, borsót és lencsét szórtak elé a hamuba, neki pedig oda kellett ülni és ki kellett válogatni. Este, ha kifáradt a munkában, nem fekhetett ágyba, hanem tűzhely mellé kellett a hamuba feküdnie. És mert így mindig szúrtos és piszkos volt, elnevezték hamupipőkének. Történt egyszer, hogy az apa vásárba indult, és kérdezte a lányokat, mit hozzon nekik.
2: Szép ruhákat.
0: Így az egyik.
3: Gyöngyüket és drága köveket.
0: Így a másik.
4: Hát te, hamupipőke, te mit kívánsz?
5: Apám, törd le nekem az első gajat, amely hazafelé menet a kalapodhoz csapódik.
0: Már most az apa vett két mostoha lányának szép ruhákat, gyöngyöket és drága köveket, s hazaútban, amikor a zöldellő csaléton lovagolt át, egy mogyoró gaj neki csapódott, és leverte a kalapját. Ő pedig letörte a gajat, és magával vitte. Hogy hazaért, átadta a mostolányainak, amit kértek tőle. Hamupipőkének pedig a mogyoró vesszőt. Hamupipőke megköszönte, kiment az anyja sírjához, és ott elültette a vesszőt, és annyit sírt, hogy könnyei a vessző tövére hullottak, és megöntözték. Meg is nőtt az, és lett belőle szép mogyorófa. Hamupipőke minden nap háromszor kiment alája, és sírt, imádkozott, és mindannyiszor leszállt a fára egy fehér madárka, s ha kívánsága volt hamupipőkének, a madárka ledobta neki, amit kívánt. Történt pedig, hogy a király ünnepét rendezett, három napig tartott, amelyre az ország minden szép lányát meghívta, hogy fia számára mennyasszonyt keressen. Megörült a két mostoha lány halván, hogy ők is hivatalosak, szólították hamupipőkét, és azt mondták neki.
3: Fésüld meg a hajunkat, kefélt ki a cipellőnket, kapcsold be a csatjainkat,
2: vigadni megyünk a királyi palotába.
0: Hamupipőke szót fogadott, ám de sírt, mert ő is el szeretett volna menni a táncba, és kérte mostoháját, ő is hadd mehessen.
6: Ennyi, hamupipőke, te, aki csupa por és piszok vagy, te akarsz igazságba menni, hiszen illő ruhád és cipellőd sincs, és még táncolni akarsz.
0: De amikor hamupipőke csak nem tágított, végül is így szólt a mostoha.
6: Na jó, ide szórtam neked egy tál lencsét a hamuba, ha két órán belül kiválogatod, velünk jöhetsz.
0: A leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni, javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy koppant a csőrük, pik-pik-pak-pik, és a többiek is nekiláttak, pik-pik-pik-pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. Alig, hogy eltelt egy óra, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte a mostohájának a tálat a leányka, és örült, mert azt hitte, most már ő is elmehet a vigasságba. De mostohája így szólt.
6: Nem, hamupipőke, nem, nincs is olyan ruhád, és nem is tudsz táncolni, kész nevetség lennél.
0: És hogy hamupipőke sírva fakadt, hozzátette.
6: Jó, ha két tál lencsét egy órán belül kiválogatsz a hamuból, velünk jöhetsz.
0: És azt gondolta.
6: Lehetetlen, hogy meg tudja csinálni.
0: Amint pedig a két tál lencsét kijöntött a hamuba, a leányka kiment a hátsó ajtón a kertbe, és így kiáltott.
5: Ti galambicák, ti gerlicék, az égnek összes madárkája, gyertek, segítsetek válogatni. Javát a csuporba, gyomot a gyomorba.
0: Akkor beröppent a konyhaablakon két fehér galambocska, majd a gerlicék, végül az égnek minden madara berajzott és behussant, és leszálltak a hamura. És bólogatni kezdtek a galambocskák, hogy kopogott a csőrük. Pik, pik, pik, pik, és a többiek is neki láttak. Pik, pik, pik, pik, és az összes lencseszemet beleszedték a tálba. És alig, hogy fél óra eltelt, már is elkészültek, és kiröppentek mindannyian. Vitte mostohányának a tálat a lányka, és örült, mert azt hitte, hogy most már ő is elmehet a vigasságba, de a mostohája így szólt.
6: Tehetsz bármit, nem használ, nem jöhetsz velünk, mert nincs illő ruhád, és nem tudsz táncolni. Még szégyent vallanánk miattad.
0: Azzal hátat fordított neki, és a két büszke lányával elsietett. Amikor már senki nem volt otthon, hamupipőke kiment az anyja sírjához, a mogyorófa alá, és így kiáltott.
5: Rezeg, rászkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: És a madár ledobott neki egy arany ezüst ruhát, és egy pár selyemmel ezüst elhímzett cipellőt. Ő gyorsan fölvette a ruhát, és szaladt a vigasságba. Nővérei és mostohája nem ismerték föl. Azt hitték, idegenből lőtt ki lány, olyan szép volt az aranyruhában. Hamupipőkére nem is gondoltak. Azt hitték, otthon duszkál a piszokban, és lencsét válogat a hamuból. Szembe jött vele a királyfi, kézen fogta hamupipőkét, és táncba vitte. Nem is akart mással táncolni, úgyhogy el sem engedte hamupipőke kezét, és ha valaki fel akarta kérni, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Hamupipőke táncolt, míg be nem esteledett, akkor aztán haza akart menni, csak hogy a királyfi azt mondta.
7: Veled megyek, elkísérlek.
0: Mert látni akarta, hogy hol lakik a szép lány. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a galambházba. A királyfi megvárta, hogy a leányok apja hazatérjen, és elmondta neki, hogy az idegen lány beugrott a galambházba. Az ember azt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: És baltát és fejszét hozadott a többiekkel, hogy szétverje a galambházat. Ám abban senki sem volt. És ahogy beléptek a házba, hamupipőke ott feküdt piszkos ruhájában a hamu közepén, és a tűzhelyen olajmécses pislákolt, mert hamupipőke hátul azonnal kiugrott volt a galambházból, és a mogyorófácskához futott, és ott levetette, és a pázsitra terítette szép ruháját. Aztán a madár elvitte. Ő meg visszament szürke kötényében a konyhába, és a hamura feküdt. Másnap, amikor újra kezdődött a vigasság, és a szülők és a mostohanővérek megint elmentek, hamupipőke kiszaladt a mogyorófához, és így szólt.
5: Rezeg, rászkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most még sokkal büszkébb ruhát ejtett le a madár a fáról, mint az előző nap, és amikor ő ebben a ruhában jelent meg az ünnepen, mindenki megcsodálta a szépségét. A királyfi megvárta, míg odaér, akkor kézen fogta, és csak is vele táncolt. Valahányszor oda mentek, hogy fölkérjék a leányt, így szólt a királyfi.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, és hamupipőke hazaindult, a királyfi követte, hogy lássa, melyik házba megy. Hamupipőke azonban elszaladt előle, és beugrott a kertbe a ház mögé. Állt ott egy nagy fa, roskadásig a legpompásabb körtvélyekkel, ő fölmászott az ágak közé fürgén, akár a mókus, és a királyfi nem jött rá, hogy hova tűnt a táncosnője. Megvárta, hogy az apa hazatérjen, akkor így szólt hozzá.
7: Az idegen lány elszaladt tőlem, és azt hiszem felhágott a kört a fára.
0: Az apa ezt gondolta.
4: Csak nem hamupipőke az.
0: Fejszét hozatott, és kidöntötte a fát. Ám senki nem volt rajta. És hogy a konyhába léptek, hamupipőke ott feküdt a hamuban, mint egyébkor, mivel a fa másik oldalán leugrott volt, visszavitte a szép ruhát a madárnak a mogyorófácskához, és fölvette szürke kötönykéjét. Harmadnap, Amikor szülei és nővérek elmentek hazulról, Hamupipőke megint oda ment az anya sírjához, és szólította a fát.
5: Rezeg, rázkodj kicsi fácska, hújjon rólad szép ruhácska.
0: Most a madár olyan pompás, ragyogó ruhát dobott le, amilyennel az eddigiek egyike se ért föl, és a cipellő színarany volt. És hogy ebben a ruhában ment el a vigasságra, senki nem tudta, mit mondjon ámulatában, a királyfi csak is vele táncolt, és ha valaki fel akarta kérni őt, a királyfi azt mondta.
7: Ő az én párom a táncban.
0: Amikor este lett, Hamupipőke menni akart, és a királyfi el akarta kísérni, de Hamupipőke olyan gyorsan elillan, hogy a királyfi nem érte utol. Csak hogy a királyfi cselhez folyamodott, meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyú volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
7: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleöröltetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
6: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábuját, beléjelöltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
8: Buru, buru, buru, ez nem ő,
9: ez nem ő.
8: Csuromvér a cipő.
9: A cipő kicsi.
8: Otthon ül még az igazi.
9: Buru, buru.
0: A királyfi a leány leábára pillantott, és látta, hogy gugyog belőle a vér. Megfordította a lovát, visszavitte a hamis mennyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki mondván.
6: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
8: Buru, buru, ez nem ő! Csiromvér a cipő!
9: A cipő kicsi!
8: Otthon ül még az igazi!
9: Buru, buru.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis mennyasszont is visszavitte.
7: Ez sem az igazi. Több lányotok nincsen?
4: Nincs. Csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyuta hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lenne a mennyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak elébe hamupipőkét. Ám az asszony közbevágott.
6: A nem. Az olyan szúrtos. Nincsen rajta semmi nézni való.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
7: Ő az igazi mennyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyaró fácskához értek, így kiáltott a két fehér galambocska.
8: Buru, buru, ez csak ő!
9: Nem véres a cipő?
8: A cipő nem kicsi.
9: Benne van az igazi.
8: Buru, buru, buru.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek és hamupipőke várára telepettek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem halt.

0: a gyermekek és a hold. A nap lement, és esteledni kezdett. Az emberek már mind hazamentek a mezőről, csak két gyermek játszott még a virágok között. Olyan vígan játszottak együtt, hogy egészen megfeledkeztek arról, hogy alkonyat előtt haza kellene menniük. De lassacskán beesteledett, és meglepte őket az éjszaka. A nagy sötétben félni kezdtek, és most már pezzek siettek volna haza, de nem találták meg az utat. Amint így remegve bolyonganak, egyszer csak észreveszik, hogy a fák mögött világosodni kezd. A világosság folyton növekszik, végre meglátják a fényes holdat az égen. Mikor a hold észrevette a gyermekeket, így szólt.
1: Jó estét, gyermekeim! Ugyan mit kerestek ilyen későn a határon?
0: A gyermekek először megrémültek, de amikor látták, hogy a hold milyen nyájasan mosolyog feléjük, bátrabbak lettek, és így feleltek.
2: Mi bizony a nagy játék miatt elkéstünk. Haza szeretnénk lenni, de a sötétben nem találjuk az utat.
0: Erre úgy elkezdtek sírni, hogy a hold megszánta szegényeket, és azt mondta.
1: Ha ismétek édesanyátok házát, én világítok nektek egy keveset, hogy megtalálhassátok az utat.
0: Erre a hold olyan erős fényel kezdett világítani, mintha ismét nappal lett volna. A gyermekek most már bátrabban indultak el, és addig keresgélték az utat, amíg szerencsésen meg is lehették. Amikor hazaértek, és már az utcaajtó előtt álltak, azt mondták a holdnak.
3: Köszönjük szépen, kedves hold néni.
4: Jó szívvel tettem, de mostan siessetek, mert szegény anyátok régóta vár, és biztosan húsul is már értek.

Bon dig!

0: Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és annak volt egy macskája. Ez a macska olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska falánkságát, s egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki.
1: Kinek törődj a házamból! Fel is út, le is út! Többet ide be ne tedd a lábad!
0: No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, kódorgott erre-arra mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen oda settenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, mi az Isten teremtése lehet. Ilyen állatot még nem látott. Visszahököl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először, kérdi a macskától nagy szepegve.
2: Ki légyen az úr?
3: Aha, úgy látszik fél tőlem.
0: Mindjárt neki bátorodott, s mondotta is nagy büszkén.
3: Mit? Hát te nem ismersz engem? My name is király. Kacor király, nincs az az állat, aki ne félne én tőlem.
2: Ejnye! Igazán szégyellem, hogy még a híredet sem hallottam.
0: Egyszeriben meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.
3: Jól van, hát elmegyek vele.
0: Elmennek a róka házába, de bezeg a róka sürgött, forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínált a Kacor királyt.
2: Egyék, felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
0: Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa az ő nagy nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fels alá, s vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott.
2: Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik a Kacor király! Ha felébreszted,
4: vége az életednek!
0: Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, utcú neki szaladt árkon bokron által, mint a szemét vették volna. Amint szaladt, szembe jöv vele egy medves, kérdi.
5: Hát te meg hova szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek.
6: Jaj, ne is kérdezzem, medve bátyurom! A rókakoma ház előtt jöttem el, s azt mondta a rókakoma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála a szálláson, s ha felébreztem, vége az életemnek.
5: Na hallod, öcsém, sok országot és világot bejártam, de Kacor királynak még színét se láttam, de még hírét se hallottam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadlám, ki az a Kacor király?
0: Elmegy a medve a rókakomához, s hát a rókakoma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki.
2: Jaj, lelkem, medvekomám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor király felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is.
0: De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna. Meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek. Volt ott mindenféle állat, farkas, őz, szarvas, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszer a nyúl.
6: Mondok én valamit, álljunk össze. Anyám vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, sírjuk meg a Kacor királyt. Ha a rókakomához elment vacsorára, eljön mi hozzánk is.
7: Bíz, az jó lesz. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek Rókakomához, s meghívom Kacor király őfelségét.
0: Bezzeg, hogy megbíztak benne, hogy ne bíztak volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a Rókakomához. Köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.
2: Jól van, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredte, és elmondom a kívánságotokat.
0: Bemegy Rókakoma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.
3: No miért, barátom?
2: Fenséges királyom, itt van egy varjú. Minden rendbéli és rangú állatok küldték ide, hogy megfívják felségedet vacsorára.
0: Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta Rókakumának.
3: Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
0: Visszarepült a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram, teremtöm, egyszeriben nagy tüzet raknak az erdő közepén. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét. Aközben Kacor király is neki készülődött, jó hegyese kipödörte bajuszát, s elindult Rókakomával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta. Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő Rókakomával. Hát, uram, teremtöm, ahány állat ott volt mindannyinak, inába szállt a bátorsága. Azzal ne kiíramodtak, szaladtak, ahányan voltak annyi felé. Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

0: Zarándok úton volt éppen egy bráhmin, amikor jártában keltében megpillantott egy vasketrecet, s belezárva egy tigrist. Elnézte a vadállatot, s megesett a szíve szomorú állapotján, de aztán elgondolta, milyen veszedelem, ha szabadon jár az efféle fenevad, folytatta hát útját.
1: Ó, bráhmin, kedves bráhmin!
0: Szólott a tigris, mert észrevette a felvillanó szánakozást a szentember tekintetében.
1: Könyörülj rajta, merezz ki a ketrecből, elepedek szomjan. Hadd menjek a folyóhoz szomjúságom csillapítani.
2: Nem merlek kiereszteni.
0: Szólt a bráhmin visszatérve a ketrechez.
2: Nem bizony, mert felfalsz, mielőtt a folyóhoz mennél. Félek tőled, tigris.
1: Ó, jámbor atyám, könyörülj rajtam. Kegyelem, irgalom szegény fejemnek. Már hogy is lennék olyan hálátlan, hogy jó téteményed fejében felfaljalak. Hogy gondolhatsz ilyet?
0: Végül a bráhminnak megesett a szíve a tigrisen, kinyitotta a ketrecet, s kieresztette a vadat. Akkor aztán folytatta volna útját, mert már jó sok időt elvesztegetett a vitában. Nagy megdöbbenésére azonban a tigris elébe ugrott, s elzárta az útját. Rákiáltott a bráhminra.
1: Maradj csak, pandit! Gyanúba fogtál, féltél, hogy felfallak, ha kieresztesz a ketrecből. Te mondtad, most hát felfallak. S jól lakom, mielőtt szomjamat oltanám. Mindig is mondja az orvos, hogy éjgyomorra nem jó inni.
2: De hiszen megígérted, hogy nem bántasz, ha kiengedlek?
0: Kiáltott reszkető hangon a bráhmin.
2: Hálátlan nyomorult!
1: Ígértem, nem ígértem, éhes vagyok, hát megeszlek. Csak nem teszek az orvos ellenére. Hogy ihatnék éjgyomorra?
0: A szegény bráhmin félelmében egy szót sem tudott kinyögni, a tigris meg türelmetlenül, mohón, hatalmas ugrásokkal közeledett feléje. Akkor aztán összeszedte maradék bátorságát a bráhmin, és gondolta, megnyújtja még néhány perccel az életét.
2: Ide figyelj, barátom!
0: Szólt a tigrishez kedvesen, de határozottan.
2: Nagy szükségben voltál, és én kiszabadítottalak, mert megígérted, hogy nem lesz bántódásom, ha megkönyörülök rajtad. Most meg, hogy kint vagy, fel akarsz falni. Menjünk hát el, s keressünk 5 bírót, akik majd megmondják, igazságos dolog-e, hogyha megeszel.
0: Vonakodva ráállt a tigris a dologra, s megindult a bráhmin oldalán. Elértek egy banyanfához, amely szikáran, szakálasan állt az út szélén, akár valami bíró.
2: Ó, bölcs öreg banyanfa! Hallgass meg, és tégy igazságot!
0: Fohászkodott összetett kézzel a bráhmin, s leborult a fa előtt.
3: Hadd halljam ügyedet!
0: Mondta méltóság teljesen a fa. Így szólott akkor a bráhmin.
2: Ez a tigris ketrecben szorongott bezárva. Arra jártomban igencsak kért. Ereszteném ki, mert elepet szomjan, s a folyóhoz szeretne menni, hogy csillapítsa szomját. Féltem, hogy megöl, ha kiengedem, de ő ugyancsak fogadkozott, hogy nem bánt. Kieresztettem hát. Most meg fel akar falni. Mondd meg, ó bölcs bíró, igazságos-e a tigris kívánsága?
3: Gyakran keresik koronám hűsárnyát az emberek,
0: válaszolta fa.
3: De télen, amikor már nincs szükségük az árnyas menedékre, levágják ágaimat, elégetik leveleimet. Egye meg a tigris az embert, hisz gonosz és hálátlan az emberfaj.
1: Na, helyesen szóltál, ó bírók legbölcsebbje.
0: Kiáltott a tigris, és már ugrott is a bráhmira mondván.
1: Ej, de jó szagú a húsodó pandit!
2: Várj csak, barátom! Hátra van még a többi 4 bíró. Azokat is sorra meg kell kérdeznünk.
0: Azzal megszólított egy fészként turbékoló galambot.
2: Ó, kedves szelíd galamb! Figyelj a szomra, és mondj ítéletet!
4: Hadd halljam, mi bajod?
0: A bráhmin elbeszélte, hogy mint kérte a tigris eresztené ki a ketrecből, s megígérte viszonzásul nem esik bántódása, most pedig mégis fel akarja falni.
3: Népemnek színét szeretik az emberek, és csodálják burrogásunkat. Mégis, amikor csak meglátnak, kővel haigálnak, s hálót vetnek, hogy elfogjanak. Aljas teremtmény az ember, csak az állatok nemes lelkűek. Szóljon hát döntésem a nemes szívjavára.
1: Nosza!
2: Csak lassan a testtel!
0: Mondta bráhmin.
2: Kérdezzük meg előbb a bika véleményét.
0: Azt gondolta a bráhmin, hogy a házi állat talán majd az ő javára dönti el a kérdést. A tigris követte, s azt sem tudta, hova legyen büszkeségében, amiért a galamb nemesnek mondotta.
2: Ó, szent bika, szent tehenünknek kegyes élettársa, Hallgasd meg szómat, és dönts bölcs belátásod, szerint. Zarándok utamon megláttam egy ketrecbe zárt

0: Rengetegben gondoskodjam magamról, ahogy tudok. Tudom én, hogy hálátlan az ember. Jogos tehát, ha az állatok sem bánnak vele különből.
1: Éhezem a húsodra, pandi telepedek éhen!
2: Ordított a tigris, és rohant a Brákmin felé.
3: Várj! Hátra van még két bíró.
2: Azt remélte szegény, hogy talán valaki majd csak elismeri tettének nemes voltát.
3: Itt van előttünk az út. Kérdezzük meg az ő véleményét is.
2: Azzal már elő is adta az esetet az útnak.
0: Jó uram, hogyan is remélhetsz igazságot? Nézd csak rám. Hasznomat látta gazdag és szegény, ember, állat, madár egyaránt, s mégiscsak taposnak rajtam, és hálájuknak más jelét nem adják, csak a pipa hamujukat meg a makhéjakat táplálékomul.
2: Válaszolt az út. Elcsüggett most már a Brákmin. Abban reménykedett csupán, hogy a közeledő sakál talán majd kegyesebb lesz.
3: Ó, sakál bátyám, hallgass meg szómat és tégy igazságot!
0: Hát halljam történetedet elejétől végéig.
2: Felelt erre a sakál. A Brákmin akkor apróra elmesélte, hogy mint járt.
0: Ó, az én ostoba fejem. Bizony nem értem se az elejét, se a végét. Mondd el kérlek még egyszer.
2: Újra elmondta hát a Brákmin, hogy mint történt a dolog.
0: Különös.
2: Csóválta a fejét a sakál.
0: Mintha egyik fülemen bemenne, amit mondasz, a másikon meg ki. Nézzük csak még egyszer, hogyan is történt? Ugye azt mondod, kedves Brákmin, hogy a ketrecben voltál, és akkor jött a...
1: Ugyan te ostoba, én voltam a ketrecben!
0: Hát persze.
2: Kiáltott a sakál, ostobának tettetve magát.
0: Persze, én voltam a ketrecben, vagy hogy is volt, ennyi, mi történt a fejemmel? Nézzük csak, a ketrec volt a tigrisben, és arra ment a Brákmin, nem, itt se jó, hát kedves barátaim, legjobb, ha mentek utatokra, és más bírót kerestek, mert én bizt meg nem értem az eseteteket, míg csak élek.
1: De még mennyire, hogy megérted, majd én megmutatom, hogy megérted. Ide figyelj, én vagyok a tigris, érted?
0: Értem.
1: Ez meg itt a Brámin, érted?
0: Értem.
1: Ez itt a ketrec.
0: Értem.
1: Én meg benne voltam ebben a ketrecben, érted?
0: Igen, vagyis, hogy nem egészen, ha talán megmagyarázna egy kicsit világosabban.
1: Ó, te tökéletlen!
2: Dühöngött a tigris.
0: Nagyon sajnálom, hogy még mindig nem értem, de el se tudom képzelni, hogy kerültél bele a ketrecbe.
1: Hogyan? Hát így, te ostoba, látod?
2: Azzal már ugrott is a tigris a ketrec.
1: Érted-e végre?
0: Értem, hát.
2: Mondta a sakál. Akkor aztán odosont a ketrechez, és rázárt az ajtót a tigrisre. A Brákmin megköszönte a sakálnak a segítséget, azzal folytatta útját.

0: Sok kalandjai találkozás háp-háp kacsával. Pikpok, a kis pingvin a hóviharok szigetén lakott. A pingvinek megszokott életét élte. Reggel kiúszott a többi pingvinnel együtt a tengerre, megevett két nagy kövér halat, s hozzá még minden kisebbet, délután pedig a pingvin sétányon sétálgatott a jéghegy, meg a hajó töröttek sziklája között. És... biztosan nyugodtan érdegélt volna tovább, ha egy alkalommal a nevetőbálna öbölben nem találkozik háp-háppal a világjárt vadkacsával. A kis Pikpok most látott életében először ilyen különös dolgot, ami úszni is tud, meg repülni is, és rémülten hápog hozzá.
1: Ne hápog már, mert meghasad a fülem a hápogásodtól.
0: Háp-háp. Ártatlan szemeket mereztett.
2: Bocsáss meg, kérlek, de hápognom kell. Hát
1: akkor nem lehetne, hogy valahol másut hápogsz, és nem éppen itt?
2: Hát nem hápoghatok másut,

0: éppen itt vesztettem el a csapatomat. Mi lesz most velem, jaj, szegény fejemnek?
1: Jó van. Nyugodj meg, ne sírj már, nyugodj meg.
0: Könnyű azt mondani, hogy nyugodj meg. Nálatok olyan hideg van, hogy náthát kaptam.
1: Egyáltalán. Hogy kerültél ide, és tulajdonképpen honnan jöttél?
0: Én? A kék tó mellől jöttem. Jártál ott valaha is?
2: A kis pingpong megvakarta a füle tövét.
1: Kék tó. Kék tó. Hát nem tudom. Nem nagyon emlékszem, és különben is ne haragudj, de elég gyenge vagyok földrajzból.
0: Hát ez kár. Nagy kár. A kék tó a legszebb tó a világon. Én mondom neked, kész csoda. Milyen szépek ott a naplementék. És milyen csodálatosan dalolnak a fülemülék, és milyen mámorítóan illatoznak az ibolyák. Egyszerűen szerelmes vagyok a kék tóba.
3: Ebben a pillanatban az öböl felett megjelent egy csapat vadkacsa, és a vezetőjük, a gácsér, meg a többiek is hápogni kezdtek.
4: Itt vagyunk!
2: Utánunk. Gyere ide! Halló, gyere! Repülj ide!
0: Meg vagyok mentve!
3: Hát, rá sem hederítve a pingvinre, felszállt a levegőbe.
1: Várj! Mondd meg nekem, hogy hol van az a tó!
3: De háp! Csak tüsszentett egyet, megrázta a farkát, és csatlakozott a csapathoz. Thank you.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és három szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még két szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, és mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a harmadik szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el három lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a harmadik szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a három lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte három falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem bent dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, deresre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak ketten maradjanak az öreggel.
4: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
4: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
1: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ide ér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: Kettőt is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda? A szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. Rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
1: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitesse engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Itt töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigányt, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
1: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. Négyet, ötöt is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
5: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
3: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
5: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
3: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
5: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
3: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
5: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka, vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet, elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit, csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
6: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába,

0: A csóhókú hegyi boszorkány. Valamikor hajdanában volt egy égigérő hegy, amit csóhókúnak hívtak. A csúcsát mindig felhősapka fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadást támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A csóhúki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstét vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére, mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltött egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle miféle szerzet volt a fenyegető hang gazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népen nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
2: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt a dadahacsi,
3: meg
2: az a negiszobe.
3: Jó, mind a ketten.
2: Igen, olyan nagy a mellényük. Úgy van, úgy van, igen, igen.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
3: Nosza!
2: Itt a jó alkalom. Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló fickok vagytok, mi?
3: Ugyan,
2: ja, persze!
3: Hagylásuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegyke legény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
4: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni dadahacsi.
5: Legalább jöjjön valaki, és mutassa az utat.
0: Hebegte negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
6: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
5: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öregasszonyhoz.
6: Szép kis vitézek vagytok. Hát, ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljuk.
0: Bíztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
6: Ha A fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megmegállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függöny takarta. A küszöbön egy nagyobb acska csecsemő üldögélt, s egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
6: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néni, és illendően beköszönt.
6: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
7: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, s nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
7: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na lássuk csak azt a rizslepényt.
6: Persze, persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
7: Eredj, Gara fiam, hozd hamar azt a lepényt!
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik Garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
7: Jól van, fiam, akkor most eredj, fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával. Hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
6: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
7: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat, még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
6: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
7: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságot megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, s ezzel átnyújtott akaz anyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
7: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A falut belieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. No, Gara fiam, gyere csak ide! Kapd fel a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba!
6: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán! Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam!
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
4: No, anyu, hunyd be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaza néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott Gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett. Aztán hip-hop, már is letették a földre. És mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
6: Na gyere, Gara, fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás rívás oda bent. És egy bonc hangosan imádkozik.
6: Ugyan kihalhatott meg?
0: Lépett be az ajtón aggódva.
8: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
6: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, Akaza néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott sejmet.
6: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. Ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyút, de mindenki nagy becsben tartotta akár a kincset.

0: Lackfi János, a nagy autómosás.
1: Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót.
0: Magyarázott Köles, a köré gyűlt többieknek.
1: Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
2: Vizet?
0: Érdeklődött Dinnye.
2: Az itt is van a pocsijában.
0: Azzal már hozta is a törött játszóbödörben.
1: Nos igen, de aztán lemosóport öntenek a vízbe.
3: Azt mi is tudunk. Van fehér kőmorzsánk. Első osztályú, saját kezűleg bányáztam a dombon.
0: Izgult rettenetesen korom.
3: Hozom is rögtön.
0: És csak hamar megjelent egy degeszre tömött szakadt nejlon zacskóval.
1: Úgy, keverjétek ki jó havosra.
0: Oktatta őket Köles, miközben Korom és Dinnye egy bottal habarták a kőmorzsás pépet.
1: Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi. És annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet.
2: De honnan vegyünk kefét?
4: Hát ágakból kell kötözni, mint a seprét.
0: Találta fel magát Janka, és már szaladt is a kajakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az automosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre automosó készletét. Most már igazán csak egy lemosni való autó hiányzott.
1: Mossuk le a két rollert!
0: A járgányok hamarosan csillogtak-villogtak a napon.
3: Azért a roller mégsem autó.
1: Mossuk le a két homokozós dömpert!
0: Találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsikat, és egy-kettőre el is készültek vele.
2: Nem csillog.
4: És nem villog.
1: Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját.
4: Hurrá!
0: Dobálták égre a keféket örmükben az autómosók. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röpdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott, meg nyikorgott, meg vicsorgott belé.
4: Csuda szép lesz.
2: Hogy fog ő ülni?
3: Bújjon kell gyorsan, mert jön a bácsi. Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
0: A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigubasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
5: piszkos, gazember, sír!

0: meg!
1: Úgy látszik, nem tetszik neki.
2: Pedig csuda szép lett.
1: Kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi.
3: Se baj, srácok! Holnap lemossuk a hátulját is. Talán nem lesz ennyire ideges.

0: A halastó partján az egér a békához fordult.
1: Béka, megtanítanám prekegni.
2: A legnagyobb örömmel.
0: Felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mind utánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék menni valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. És úgy vélte, ha az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfogadnánk most rögtön!
2: Rendben, fogjunk hozzá!
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz!
2: Valóban, nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, otthon, abba kell hagynunk.
2: Rendben.
0: Egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz brekegni.
2: Ez a legnehezebb dolog a világon.
1: Még a ciripelésnél is nehezebb.
2: Sokkal nehezebb. De ha már tudsz brekegni, akkor mindent el tudsz brekegni. Viccesen döngicsélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztal üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér, mindent.
0: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirt a születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és fészegen, billegve, elbrekegett egy tanucskát.
1: Buenos szívnék nyapot!
3: Brek, brek!
1: Buenos szívnék nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könycseppet az arcán. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és zengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtőzni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla? És hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe? Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
1: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége. Fuss el vélet!

0: Podonyi Hedvig, Berta Berta, 9. mese, amelyben Berta Berta találkozik az elvarázsolt herceggel. Berta Berta egy szép lapos követ talált a tóparton. Úgy akarta a vízre dobni, hogy a felszínen szökkenjen néhányat, mielőtt elmerül. A dobás pompásan sikerült, a kő ötöt is ugrott, ám mindjárt ezután méltatlankodó hang csattant fel.
1: Mit szólnál, ha te lakásodat dúlná fel valaki, mi?
0: Berta Berta lába előtt feldúlt béka ugrabugrált, torka csak úgy lüktetett a felháborodástól, fején icipici aranykorona díszelgett.
2: Elnézést, nem tudtam, hogy zavaró. Ne haragudj.
1: Brek, felejtsük el, mi járatban vagy?
2: Eddig nem tudtam, hogy miért is jövök ide, de most már igen. Azért, hogy veled találkozhassak. Mondd, miért van icipici aranykorona a fejeden?
1: Brek, rég rájöttél volna, hogy én az elvarázsolt herceg vagyok, Brek. És gonosz boszorkány változtatott békává.
2: Aha. És akkor leszel újra ember, ha egy királykisasszony hallandó megcsókolni téged?
1: Pontosan. De sajnos, akik eddig meg akartak csókolni, Brek, azok nem tettek nekem. Mindegyiknek csak a rangomra, meg a vagyonomra fájt a foga, bizony. Az az igazság, hogy mostanában már inkább jól elbújok a nádasban, ha újabb királykisasszony közeleg, és meg se pisszenek, amíg el nem megy. Szerintem egyikük másikuk arra is képes lenne, hogy erőnek erejével szabadítson meg a varázslattól, Brek.
2: Ó, te szegény! Hiszen itt sosem válhat belőled ismét herceg.
1: Brek, talán nem is baj.
2: Hogy?
1: Tudod, Brek, ha az elejárok éppen nem haigálnak mindenféle köveket a tóba, nagyon békés ám itt az élet, Brek. A legyek és a szúnyogok zamatát is nagyon megkedveltem, bizony. Most mondd meg, hogy nézne ki, ha hercegként legyeket meg szúnyogokat fogdosnék, és jó ízűen megenném őket?
2: Elég furán.
1: Na ugye, ősz atyám, a király kénytelen lenne azonnal kitagadni. Békaként azonban, Brek, mindez úgy szólva kötelességem.
2: És sosem hiányzik neked a pompa, a kényelem.
1: Nincs pompásabb, mint víz közelben tölteni a meleg nyarat, Berberek, és nincs kényelmesebb, mint átaludni a telet, mikor úgyis pocsék az idő. Márpedig mi békák éppen ezt tesszük.
2: Nem hiányolod a jó társaságot, a királyi udvar forgatagát?
0: A béka hanyat vetette magát, úgy nevetett.
1: Jó társaság! A talpnyalókra célzol, akik azért jártak a kedvemben, mert tudták, hogy előbb-utóbb én leszek a király. Forgatták, ugyan? Azokra a szörnyen unalmas fogadásokra, meg bálokra gondolsz. Nos, utálok társalogni és táncolni. Viszont rájöttem, hogy imádok berekegni, berek is úszni, különösen egy valakivel.
2: Csak nem.
1: De bizony, megismerkedtem egy kedves lányjal, berek, olyan, mint egy csodálatos zöld drága kő. Ráadásul... Gyönyörűen düllednek a szemei, és neki van a legszebb szája az egész környéken. Nem valami okos, de nagyon szeret engem. Azt hiszem, már nem is megyek innen sehová, Brek.
2: Sosem fogsz visszaváltozni.
1: Talán majd a gyermekeim. Tudod, a mi évadékaink Ebi halnak születnek, Brek, és csak utána lesz belőlük béka, Brek. Mi ez, ha nem átváltozás, mi?
0: Az elvarázsolt királyfi olyan cuppanással vetette magát a tóba, mintha egy hatalmas csók csattant volna el. Berta-Berta pedig csöndesen elindult hazafelé. Útközben még összetalálkozott egy csapatnyi, mindenre elszánt király kisasszonnyal, akik egymással versengve siettek felkutatni az elvarázsolt herceget.
3: Nem láttál véletlenül erre felé egy békát, icipici aranykoronával a fején?
2: Nem bizony.
0: Rázta a fejét Berta-Berta, és ez egyszer nem is szégyelte, hogy füllentett.

0: a Lócsiszár bosszúja. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer valamerre egy Jaszohacsi nevű szegény lócsiszár. Lóvásárokra meg marhavásárokra járt, a lábas jószág csereberéjénél közvetített, s az ezért kapott pénzecskéből éldegélt, igaz, elég szűkösen. Lócsiszár létére csupán egy gírhes véngebét bírt úgy, ahogy eltartani. Igen ám, de a szomszédjában lakó nagygazda istálójában szép, fényes szőrű paripák sorakoztak. Nem is kettő, nem is három, hanem 48.
1: De jó is lenne, ha életemben akár csak egyszer vihetnék ilyen pompás jószágot a vásárra. Nehogy elámulnának a csiszárkomáim meg a vásárnép.
0: Gondolta gyakorta, s leste az alkalmas pillanatot, amikor a dologgal a nagygazdának előhozakodhatna.
1: Gazduram! Ugyan, adja már kölcsön egy napra az egyik lovát!
0: Állt elő a kéréssel egy napon, amikor a gazdával összetalálkozott.
2: No, ha megígéred, hogy városszerte szétkürtölöd, hogy ezek bizony az én lovaim, akkor nem bánom. Elhajthatod akár mind a 48-at is.
0: Felelte a gazda némi gondolkodás után.
1: Hogyne, hát ha csak ez az ára!
0: Fogadkozott Jaszohacsi. Mivel a szavát adta, másnap meg is kapta a lovakat hiánytalanul. A helyükre bekötötte a saját gebéjét, s elindult a vásárba.
3: Na hát, Jaszohacsi, ez igen. Hát ezt meg hogy csináltam?
0: Ámuldoztak a komái.
1: Ugyan már, ez semmiség az egész. A szomszédomban lakó nagygazda tönkrement, és el kellett adnia a lovait. Megvettem hát tőle majdnem mindet. Na, egy azért maradt neki is a sokból, egy kivénhet gebe.
0: Mondogatta fűnek fának a lócsiszár. Igen ám, csak hogy a nagy gazda, kíváncsi lévén a lovai hírére, lopva Jaszohacsi nyomába szegődött, s kihallgatta, amit a kópé híresztelt felőle.
2: Te szószegő gazember! Még hogy nekem nincs más egyebem, csak egy gírhes gebém! No, várjál csak!
0: Mérgelődött, majd sarkon fordult, hogy még a lócsiszár előtt hazaérjen. Jaszohacsi persze mit sem sejtve, jókedvűen jött meg a vásárból.
1: No, gazduram, csodájára jártak ám a lovaim.
2: Ó, te bitang! Tán azt hiszed, nem tudom, hogy mit hírezteltél rólam a városban? Te átkozott, te senki házi, te!
0: Ordította magából kikelve a gazda, azzal fölkapta a keze ügyében lévő husángot, s dühében rásózott egy nagyot a lócsiszár gebéjére. Hanem a szegény párát rossz helyen érhette az ütés, már azon mód kimúlt.
1: Ja! Na, most aztán mihez kezdjek?
0: Morfondírozott a lócsiszár.
1: Hát, ha már így történt, hát legalább a gebe bőrét eladom. Csak kapok érte egy kis pénzecskét.
0: Gondolta. Azzal megnyúzta a dögöt, s a megszállított bőrrel a hátán elindult a városba. Útközben azonban szakadni kezdett a hó, s Jaszohacsi fedél után nézett, ahol meghúzhatná magát, míg a hófúvás alább nem hagy. Rá is akadt egy magányos házra. Beállt az eresz alá, aztán kíváncsian belesett, mert bentről valami neszezést hallott. Nézi, hát látja ám, hogy odabenn éppen egy tolvaj kotorászik a ládafiában. Ahogy így csöndben figyelt, egyszer csak megzördült a bejárati ajtó.
4: Milyen kutya hideg van ma.
0: Jött haza a házigazda dideregve, és sietve a tűz mellé telepedett. Jaszohacsi még látta, hogy a váratlan zajra a tolvaj septiben belebújt a ládába. Több se kellett a lócsiszárnak.
1: Vándor, jövendő mondó vagyok. A hóesés miatt nem tudok tovább menni. Kérem, engedje meg, hogy kicsit megmelegedjen.
0: Köszönt be a házba.
4: Kerüljön csak beljem.
0: Nyitott ajtót a házigazda.
4: Ha nem, mondja csak. Aztán, miből jó sok elmed?
1: Én? Biza lóbőrből.
4: Na hát, az bizony ritkaság errefelé. De ha már úgyis itt van, nem jósolná meg az én jövendőmet is, ha?
0: Hozakodott elő kérésével a gazda. Jaszohacsi sem kérette magát, tüstént elővette a lóbőrt. Aztán elkezdte a szélét morzsolgatni, de még meg is szagoltatta, hogy minél inkább jóslásnak tűnjék a gazda szemében.
1: Jaj! Egy veszedelmes kísértet leselkedik ám kendre! Lássuk csak, hol rejtőzködik. Megvan! Ott lapul, ott mi? A hátsó szobában, a láda fenekén!
0: Kiáltott föl kisvártatva. A gazda halálra rémülte szavak hallatán, s könyörögve fordult Jaszóhacsihoz.
5: Segítsen rajtam! Kérhet, kérhet akármit, megadom!
0: Ekkor Jaszóhacsi fogta magát, fölállt, s átsétált a hátsó szobába. A szoba közepére vonszolta a ládát, melyben a tolvaj kucorgott, s rákiáltott.
1: Megvagy! Na, most aztán fülön csíptelek, te beste lélek! Meglátott téged az én jós szemem. Készülj, mert ütött az utolsó órád.
0: A tolvaj erre rémültében reszketni kezdett, s rázkódott vele együtt a láda is.
5: Jós uram, 100 aranytalért adok kegyelmednek, csak szabadítsa meg ettől a ládától.
0: Rimánkodott a házigazda.
1: Kennek csak 100 rongyos nyomorult tallért ér az élete? Ugyan, hát tudja meg még 50 arannyal.
0: Alkudozott Jaszóhacsi. A 150 tallért zsebre vágta, a ládát meg jószorosan átkötötte, s a hátára vette. Bizony nem győzött hálálkodni a gazda, s az ajtóban mélyen meghajolt Jaszóhacsi előtt.
4: Hanem, mondja csak kegyelmet, ha nem adnál nekem azt a csodálatos lóbűt.
0: Szólt a gazda a távozó után.
1: Hát bizony, nem szívesen válnék meg tőle, hiszen ezzel keresem a kenyerem.
0: Vonakodott a hamis jós, de aztán mégiscsak ráállt az alkura, s eladta a lóbőrt újabb 100 tallérért. Lám egy rossz gebe bőrével indult el otthonról, s már is 250 tallér lapult a zsebében, na meg a beijedt tolvaj a hátán cipett ládában. Vitte a súlyos terhet egy darabig, aztán a folyóhídján egyszer csak megállt.
1: Hát veled meg mit csináljak, te tolvajfajzat? No, az lesz a legjobb, ha bedoblak a folyóba.
0: Határozott fönhangon, hogy még jobban ráijesszen az amúgy is megrettent tolvajra.
6: Könyörgök, könyörgök, kímélje meg az életemet, ami pénzem csak van, azt mind kennek adom.
0: Így miután Jaszóhacsi a tolvaj 50 tallérját is megszerezte, egyenest szomszédjához, a nagygazdához sietett.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszön be hozzá lelkendezve.
1: Képzelje, gazduram, mi történt velem? Elmentem a vásárra, hogy eladjam a gebém lenyúzott bőrét. Hát hallom ám, hogy a vitézek megint hadba készülődnek, és keresik a lóbőrt, a jó dobnak valót. Nézze csak, mennyi aranyat kaptam érte.
4: Ez aztán a kedvemre való beszéd. Megyek, és én is eladom a lovaim bőrét.
0: Örvendezett a nagygazda. Hívatta tüstént a szolgáit, s azonnal megnyúzatta a lovait, mind a 48-at.
4: Itt a lóbőr, a jó dobnak való. Tessék, tessék, 300 tallér az ára.
0: Kínálták a portékát a vásárban a szolgák, de bíz hiába. Hisz a hadba készülődésből egy árva szó sem volt igaz. Égtelen haragra lobbant a kárvallott gazda, s ráparancsolt a szolgáira, hogy dobják be a folyóba a kópét, amiért így rászette. Öreg este volt már, amikor a szolgák belopóztak a lócsiszárhoz, s Jaszóhacsi már mélyen aludt. Se szó, se beszéd, csak belegöngyölték a paplamba, majd szorosan átkötötték, a vállukra kapták, és elcipelték a folyóig. Már éppen bele akarták hajítani, amikor sopánkodva megszólalt a lócsiszár.
1: Nekem az se baj, ha bedobtok, de ha meghalok, jaj, akkor kárba vész a sok aranyam is, amit az udvarom végébe elástam.
0: Na, a szolgáknak se kellett ezt kétszer mondani. Letették izibe a terhüket, s egymás hegyén hátán tülekedve csörtettek vissza a lócsiszár házához. Jaszóhacsi meg ott maradt a hídon, a paplamba kötözve.
3: Istenem, de tudal az élete annak, aki rosszul lát.
0: Sóhajtozott maga elé egy vaksi fuvaros, aki halas kosarakkal fölmálázott ökrét vezetve éppen átkelni készült a hídon.
1: Ez épp kapóra jött,
0: gondolta Jaszóhacsi megkönnyebbülve.
1: Írgalom a szegény szembajosnak, írgalom a szegény szembajosoknak.
0: Kezdte hajtogatni, mintha valami imádságot mondogatna. Meghalotta ezt a fuvaros, s oda botorkált hozzá.
3: Hát Kent mit csinál itt ebbe a paplamba tekerőzve?
1: Írgalom a szegény szembajosnak. Mi? Tudja? Tudja, Kent, én igen rosszul látok. Megkértem hát a komáim tegnap este, hogy göngyöljenek bele ebbe a csodapaplamba, s hozzanak ki ide. Azóta megállás nélkül csak fohászkodom, hogy írgalom a szegény szembajosnak. S csodák csodájára egy éjszaka alatt meggyógyult a szemem.
0: A balga fuvaros egyből elhitte a dolgot.
3: Kennek adom az ökrömet halastól, csak cseréljünk helyet.
0: Így is lett. Jaszóhacsi elhajtotta a megrakott ökröt, A betegszemű ember meg éppen hozzálátott a fohászkodáshoz, amikor a feldühödött szolgák visszajöttek.
4: Na, te alávaló hazud! Most aztán megkeserülhet, hogy lóvá tettél minket?
0: Azzal fölkapták a szegény fuvarost, s paplanostól a folyóba hajították. Ekkor a lócsiszár is megérkezett a nagygazdához.
1: Hát, csak a jó ég tudja, hogy a gyarló embert hol segíti meg a szerencse.
0: Köszönt be megint lelkendezve.
1: Ha a gazduram a folyóba nem dobatott volna, ezt a tömérdek halat se kaptam volna. Igazán hálával tartozom értek ennek.
0: És azzal megmutatta finomabbnál finomabb halakkal teli kosarakat.
6: Jaszohacsi, hát ezt meg hogy szerezted?
1: Semmiség az egész. Amikor a folyó fenekére értem, fogtam magam, s elindultam az orrom után. Egyszer csak mit látok? Hanem azt a híres tündérpalotát. Már éppen indultam volna tovább, amikor elibém jött egy szépséges leányka, s betessékelt a palotába. Ott mindenféle ingyenségekkel kínálgattak, s ráadásul, láthatja kegyelmed, még ajándékokkal is elhalmoztak. Képzelje csak, gazduram, ha a magamfajta szerencsétlen flótás ennyi mindent kapott tőlük, mi minden jutna uraságodnak?
0: No, a gazdát se kellett bíztatni. Sebben lobbal a folyóhoz rohant, s ráparancsolta még mindig ott áldogáló szolgákra, hogy dobják be őt is a vízbe. Így is történt. S a gazdát azon mód elnyelték a habok. Nem is látta őt többé.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki
0: rí, recsegte a borsz.
7: Valaki sírri,
0: cicogta az egér.
8: Valaki nyitatja az egereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, a basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
10: Mentjük meg!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ija és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
11: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
7: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bérelni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: Fel kell ugrani az ágig.

0: Hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint herészni.
2: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
3: Ho-ho!
0: Várod közben a katica.
3: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó!
0: Egyezett bele a róka.
1: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
3: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
4: Előled!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
3: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
2: Látod?
0: Mondta dühösen a cincér.
2: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megiherészett.
5: Ne vihogj, rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
3: Ej, de buta vagy te cincér. Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül magasabbak lennénk?
2: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
3: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
2: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok.
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
5: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
6: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
3: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
3: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
4: Hey, hangya! Hangya!
7: Hangya!
4: Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian, de hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: hogyan segített Runcász Margit gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől. Egy reggel hintorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcász éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, s amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcász vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félre vonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeri grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcásznak aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcász csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcász vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipke fodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.
3: Nem szerettem a dobogást, ijedezem tőle. Az elszakadt csipkét magam megvarni nem tudom, komornát pedig nem tarthatok, arra nem telik. Így hát nem fogadhatom el a gróf urat kérőmnek.
0: Csak hogy éppen akkor lépett be a herceg a hercegnővel a szomszédos szobából, s nem hagyták annyiban a dolgot.
5: Na ide figyelj, mi ezt a frigyet jóvá hagytuk.
4: Így van, elrendeltük. Így van. Igen.
5: Amit pedig mi elrendelünk,
4: az úgy is lesz.
5: Az úgy lesz.
0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót, adták a parancsokat.
5: Hát mert hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
4: igen.
5: kívánja.
4: Margitka, itt marad a kastélyban.
5: Igen, a Speyeri gróf.
4: Speyeri gróf.
5: Az meg hova megy?
4: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
5: Oda költözik, igen. És még holnap.
4: Holnap?
5: Sőt.
4: Holnap, amint a nap fölkel, eljön.
5: És megkéri Margitka kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
4: Speyerbe.
5: Speyerbe,
4: mondom, hogy Speyerbe.
5: Igen, oda.
0: Este felé Runcász a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
1: Ki bántott Margitka?
3: Nekem a gróf nem kell kérülni.
0: Suttogta az okogástól elfulló hangon Margitka. Runcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
1: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőlegényed.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon. Aztán Mankához fordul.
1: Nagy fába vágtam a fejszémet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem évfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában. Azt mondta Csibészkének.
1: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Raholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
6: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
6: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
6: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
5: Tehát hol az a napocska?
6: Hát ott mi? A hegy mögött.
5: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a hercegnő sem lát. Nem lát, ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
7: Néhek idején, és felmenni az embert a legszebb álmában. De hát, mondjál már valamit.
5: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
5: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Runcájsz vámjánál. Maga Runcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
1: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál,
0: mondta a gróf kisasszonynak Runcájsz.
8: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám,
0: sziporkázott halkan a tűzember.
8: Még megégetni az ujjacskáit.

0: vidáman 44 bicikli. Egy pincs.
1: Mosogatott.
0: Egy pincs.
2: Tizedre volt.
0: Egy pincs.
3: Fözösütött.
0: Egy pincs.
4: Boltba járt.
0: Egy pincs.
5: Vizet húzott.
0: Egy pincs.
6: Kapálgatott.
0: Egy pincs.
7: Nincs sepet. Sepet.
0: Egy pincs. Semmit nem csinál, illegette csak magát. Nagy tüzet raktak, kását kavartak, sürgött, mint a 44. Egy pincs.
8: Faknál kavart.
0: Egy pincs.
9: Tűzlapáttal.
0: Egy pincs.
10: Apró fával.
0: Egy pincs.
11: Szorszintával.
0: Egy pincs.
12: Terített.
0: Egy pincs.
13: Kását fújt.
0: Egy pincs.
14: Nyugtott a kását.
0: Egy pincs.
15: Nyugtott a nyugat.
0: Jót ittak ettek, vadászni mentek. Indult mind a 40. Egy pincs.
16: Medvére.
0: Egy pincs.
17: Pulyka.
0: Egy pincs.
18: Szarkára.
0: Egy pincs.
19: Zenit.
0: Egy pincs.
20: Békára.
0: Egy pincs.
21: Rókás.
0: Egy pincs.
22: Kígyóra.
0: Egy pincs.
23: Csündisznóra.
0: Hazaballagtak, zenevonát csattak, muzsikát mind a 44. Egy pincs.
24: Zongorázott.
0: Egy pincs.
25: Tamburázott.
0: Egy pincs.
26: Tamburáza.
0: Egy pincs.
27: Dobol.
0: Egy pincs.
28: Harmonika.
29: Harmonika.
0: Egy pincs.
30: Kecskedudáza.
0: Egy pincs.
31: Fésűvel.
0: És egy pedig a
32: csőrivel.
0: Hogy beleuntak, csízékhez indultak. Ment mind a 44. Egy pincs.
33: A villamoson.
0: Egy pincs.
34: Hámon.
0: Egy pincs.
35: Szekéren.
0: Egy pincs.
36: Kis motoron.
0: Egy pincs.
37: Patáron.
38: Jajmon.
0: Egy
39: pincs.
0: Kis trágon. Egy pedig a bankon. Álmosabb lettek, ágyat vetettek, lefeket mind a 44. Egy.
40: A nagy ágyon.
0: Egy pincs.
41: Díványon.
0: Egy pincs.
42: Kis kosára.
0: Egy pincs.
43: Skatujába.
0: Egy pincs.
44: Az írkalapba.
0: Egy pincs.
45: A fapadra.
46: A nagy ágyba.
0: És egy pedig.
47: A puszta földre.
0: Mikor már lefeküdtek, még egy jót fütyültek. Fújta mind a 44. Egy pincs.
48: Trilililili.
0: Egy pincs.
49: Tralalala.
0: Egy pincs. Riki paki.
50: Riki praki.
0: Egy pincs.
51: Idididi.
0: És egy pincs.
52: Csücsücsücsü.
0: Itt a vége. Fuss el vége.

0: Demény Otto, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, s óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere már, várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegrótyai belagadtak a nagykerekem küllőibe. Borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a száguldáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakűn hullahó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek. Nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van, akkor Hóperenciába utazunk.
0: Mondta a vonat, és füttyentett egy éleset.
2: Hóperencia főváros, Hófehérvár, odáig meg sem állunk.
0: Már robogtak is. Menet közben Mátyás odadugta az órát az ablaküveghez, és a tájat nézte, amikor honnan-honnan nem, egy csillogó hópamacs libbent eléje, és elhelyezkedett a szemközti ülésen.
3: Üdvözöllek benneteket Hóperencia határán, én leszek a kísérőtök.
0: Mondta, s mikor Mátyás jobban megnézte őt, látta, hogy valami furcsa kis emberi lénnyel van dolga.
1: Örvendek.
0: Felelte neki, majd megkérdezte.
1: Hogy hívnak?
3: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek, és szolgálatodra állok.
2: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot sípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
3: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
2: Tudok én magamra vigyázni.
0: Dörmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
3: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
3: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet, hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat,
0: ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín, hiszen hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kim van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad.
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartam Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.
0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
5: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
5: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
3: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
1: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek, és kitűnően csúszkálnak a jégen. Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
1: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velünk a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elölment a hókotról, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, s legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, s megszólították Mátyást.
6: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
1: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
6: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
7: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
7: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
6: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
7: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
7: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, s az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
1: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
1: Rám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
6: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
6: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, és lassan csóválni kezdte a fejét.
1: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
7: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
6: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
1: Bizony, el kell válnunk.
0: Mondta Mátyás.
1: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
6: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
6: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
1: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
1: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, s maradhattok február végéig.
0: Ránézett hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, s ők már újra a határon voltak.
1: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
3: Elválunk,
0: válaszolt a hópuha, s egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
1: Mehetünk!
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bólbiskolt közben, és csak a szobába riadt föl újra.
1: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
7: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
7: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
1: Csak még annyit mondj.
0: Kérlelte Mátyás.
1: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
7: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.
8: Jakab mester karácsonya.
9: Évtár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegycsúcs lakója, ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos, mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és esztergályos, s mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti, sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Errefelé más a szokás. évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok fényes papírosban, télapóra vártak, rendben a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
10: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
9: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
10: Sietnem kell gyorsan.
9: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
10: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
9: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
10: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalálok.
9: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
10: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
9: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
10: Van egy jobb megoldás.
9: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hull a csipke, hull a kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
10: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
9: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
11: Jakab este, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
9: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Irul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
11: Semmi baj,
9: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
11: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
9: Jakab mester beindítja a repülő guruló szánját, télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcár!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jól lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették, megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablak párkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár, add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette. Hát mégis él ez a hitvány kakas. Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, ad csípjék agyon a darazsat!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza gyémánt krajcárkámat!
1: No, megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!

0: Tekerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
1: Szítfel begyem a sok pénz!
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy portugál csibe. Ez egyszer addig kapirgált a szemétdombon, míg egy valóságos erszényt talált.
1: Na, ezt én most elviszem a királynak.
0: Azzal útra is kelt, mendegélt, hecke-fickén a szép kis bugyellárissal a hóna alatt, mikor egy folyóhoz ért.
1: Hékám, torpannyál meg, hadd menek áttal,
0: mondta a folyónak, de a folyó nem hallgatott rá, eregélt tova, még a vállát se mondta meg.
1: Na jól van, te akartad,
0: mondta a csibe, azzal kiitta a folyóból a vizet csepedős cseppig, s lábolt át a medren száraz csüddel. A túlparton elibe állt egy róka, ki a talált erszényt is szerette, a csibehúst is.
1: Hékám, ne nyalogasd a sunyi pofád, hanem engedj utamra sebesen,
0: parancsolta a csibe.
2: Nem én,
0: mondta a róka.
2: Mert a te utad a bendőmbe vezet.
1: Nagy tévedés,
0: mondta a csibe, és úgy bekapta a rókát, hogy annak még a száját se volt ideje kitátani. Haladott tovább, nagy felfuvalkodottan, nem soká találkozott egy kövérkés fenyőfával.
1: El az útból, hékám, nem férek el tőled,
0: mondta neki, de a fenyő meg se rezzent.
1: Anyád ne sirasson,
0: rikkantott a csibe, azzal kitépte tövestül, és egy mozdulattal béhen mentette, csak úgy ropogott. Később egy toportyán farkassal találkozott, még később egy bagollyal, de azokkal is támadt valami veszekedése, és azokat is elrekkentette a bendőjébe. Ahogy Lisboa városába ért, hol a király lakott, fölszállt a híres villamosra, utazgatott, nézelődött szúrós szemmel, egyszer csak jött a kalauz, kérte a jegyet. Eltátotta a száját a csibe, hogy ki ez és mit akar, s azzal a mozdulattal be is kapta szegény kalauzt, de posztóstul, likasztóstul. A palotához érve megmondta az ajtónálónak, hogy neki beszéde van a királlyal. Ingatta a

0: Kos fejét a tengerész katona, de nagy szerencsére nem állott ellen. A csibe bémasírozott, várt. Jött a király a trónterembe, zöld tábornoki nadrágban, szép nyájasan. A csibe térdre ereszkedett, ahogy dukál, s egy kis tihandal átadta az erszényt a királynak. A király erőst meg volt hatva, és elrendelte, hogy vigyék e jeles alattvalót a királyi baromfi udvarba, s bánjanak ott jól véle, etessék, itassák, kendermaggal kényeztessék, semmi jót tőle meg ne tagadjanak. Egy nap, két nap el volt ez a csibe, de azután nem bírt a hepciás természetével. A harmadik napon elrikkantotta magát.
1: Márisom, hol a budjellárisom?
0: Azt ő neki adják vissza, mondta, és nagyon meg volt haragudva. De hát a budjelláris ben volt a kincstárban 7 lakat alatt, mert olyan delikán kis erszény volt, azt ő neki ki nem adhatták. Erre kieresztette zuzájából a rókát. A róka éhes is volt. Ideges is. Felfalta a tyúkokat mind, de tyúgrófokat, tyúkhercegeket, infáns ércéket, az egész majorságot, aki csak ott kapirgált a VIP pitvarban. Szaladt a Lord Major, jelentette a királynak, mi történt. Felmérgelődött a király, s elrendelte, zárják a csibét a királyi pohárszékbe. De az ott is csak randalírozol.
1: Kikiriki, kikiriki, márisom, hol a bugyelárisom, kikiriki!
0: Mikor pedig látta, hogy erre se adják vissza néki az ő ajándékát, kiköpte a mérges fenyőfát, aki mind összetörte a királyi poharakat, csak úgy zengett, bongott a palota. Megfogták a csibét, bezárták a királyi lóistállóba. De ott is csak mondta a magáé.
1: Kikiriki, márisom! Hol a budjelárisom?
0: Mivel nem volt foganatja, kieresztette a farkast. Az pedig mind megette a lovakat, az egész királyi ménest. Kantárostúr. Akkor ő felsége látta már, hogy ennek felese tréfa, s bédugta a csibét a királyi olajos hordóba. De annak meg se kottyant, ott is csak mondta a magájét.
1: Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom! Kikiriki, várisom, alapbugyellárisom!
0: Elébb bugyborgott, azután már csak kongott szárazon, mivel kiengedte a baglyot a zuzájából, az pedig hús, mind megitta a király olaját, egy egész éjszakányi sűrű olajat. Na, akkor egyenest az eleven tűzbe vetették bele, de csak kiabált, csak pezderkedett.
1: Hol a bugyelárisom?
0: Mikor látta, hogy nem adják, kiengedte a folyót, amit korábban lenyelt. A folyó menten eloltotta a tüzet, aztán beszivárgott a palotába, hömpörködött föl alá egyre szilajabban. Már úsztak a drága aranybútorok, hólyagzott a selem tapéta, sikoltoztak az udvari kisasszonyok. Mikor a király belátta, ki az erősebb. Szalajtott az erszényért, s nagy dőrsen visszaadta. A csibe erre kieresztette a villamos kalauzt, kezébe nyomta a bugyellárist, hogy vigye utána, amíg csak él, és elment nagy peckesen, annyit sem mondott a királynak, hogy kuk vagy murmukka. Azóta is mennek, ha meg nem haltak.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállított a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menetlenyi menet lesz!
0: Megállapodtak tehát, hogy mennyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyezniük, hogy ki legyen a mennyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem, én leszek a mennyasszony.
2: Csönd legyen, egy szó se többet. Én leszek a mennyasszony, és kész.
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a mennyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen.
2: Hát akkor átváltozni. Rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsiklandozóan illatozó gőzbuktát.
2: Nini, egy bukta!
3: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak, hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
4: Engésztem, Gombé! Ha, hopp!
0: S a gőz buktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevettében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, Ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
5: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondoltas, egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében, odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
4: Micsoda pimasság, mit merészel ezt elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést, gyerek, nem tudtam, hogy a tacsú fúrászettek.
0: Bosszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Lázár Ervin, a hazudós egér. Az egér az erdei kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félre csapta, úgy látszik többször is a mogyoróhé fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodás dolgokat tudott.
1: Honnan ismerheti ez a csillagokat?
0: Gondolkozott a róka.
1: Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér. Hiszen ez a fű közül sem látszik ki.
0: Meg is kérdezte.
1: Honnan tudod ilyen pontosan?
2: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér.
2: Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban.
1: Ezt hallanom kellett volna.
0: Szégyenkezett a róka, a többiek meg, a mókus, a borza, a nyest, a mennyét, az őz, a szarvas, és valamennyi, akik ott voltak, kórusban vágták rá. A róka behúzta fülét, farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól.
1: Kitől kellett volna hallanom?
3: Ostoba, mert magától az egértől.
0: Mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyin nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és azt mondta.
2: A csillagokról jut az eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, és meglátta a csillagokat.
2: Gyé, az angyalát!
0: Szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott-bongott.
3: Mi jut eszedbe a csillagokról?
2: Az jut eszembe, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéjú bort írja a többi közé, a vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kéne vinnie a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot. Odavágtatott, letépte, és a hón alá csapta. Már épp indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
2: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül lába elől hallja a nyöszörgést. Lenéz!
2: Nőd csak! Egy farkas vere!
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
2: Hát te? Rálépett valaki lábodra?
4: Csak gúnyolódj, tög az ember.
0: Nyögte a farkas.
4: Most megteheted, amikor így megjártam.
2: Én nem gúnyolódom. Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy.
4: Vak vagy te.
2: Ellenkezőleg. Nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot az esti szürkületben.
4: Hát akkor talán engem is látsz most.
2: Persze. Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
4: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomám, beleestem. És most végem.
2: Mit ordítasz? Miért nem mászol ki?
4: Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
2: Itt összek rajta. Láttam már többször is. Le is mértem. 5 méter, 20 az egész. Semmiség.
4: Mikor láttad?
2: Hát, amikor leugrottam megnézni, milyen az alja.
4: Beugrottál?
2: Le. Világos. Különben, Hogyan is néztem volna meg, hogy milyen az alja?
4: És hogyan jöttél ki?
2: Nevetséges a kérdés. Hát kiugrottam.
4: Te innen kiugrottál?
2: Mint a pinty. Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy talán, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
2: Állj meg, Vándor! Nem ilyen hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is, bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem csak 5-ötszörre sikerült.
4: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád.
2: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem. De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát. Tehát ne felejtsd. Ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágában sem volt hazamenni. Az egyik fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta,
2: aha,
0: gondolta.
2: Most futja az 5 kört.
0: Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás.
2: Hát ez nem sikerült.
0: Szomorkodott az egér. Harmadszor aztán a 2 első lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
2: Na lám, csak ugrálni kell.
0: Örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett.
2: Ennyi? Hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 72-ni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra is sikerült, ami nekem csak 5-szörre.
0: A farkas azonban már kint volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta a harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazaérkezést illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fütyörézni kezdett, fölordított valaki.
1: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér is megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
2: Kitől ijedtél meg?
1: Tőled.
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidűlesztette a mellét.
2: Hát, azon nem csodálkozom. Egyszer egy elefántot is halálra ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőn van. Te ki vagy?
1: Én vagyok.
0: Mondta a kos, és előúvakodott egy galagonya bokor mögül.
1: És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fügyörészni.
0: Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja félelmetesnek a külsejét, és csak a jó modor kedvéért kérdezte meg.
2: Miért félsz a rókától?
1: Mert meg akart verni. Már egy hete bujkálok előle. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
2: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz? Bár az ő foga fele annyit sérnek, mint az enyémek. De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok, de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta is messze kerül.
1: Mit csináltál vele?
2: Nem érted? Meghupáltam.
1: Az meg mit jelent?
2: Azt, hogy megvertem.
1: Te, a rókát.
2: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska. Kénytelen voltam Móresre tanítani.
1: Mire tanítani?
2: Móresre.
1: Ad mi?
2: Hát kaslétedre elég alacsony műveltségű vagy. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát. Igenis, én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, és látom, ezt se érted, igaz? Szóval, amikor már menekült, kidéptem emlékül a bajuszából két szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és két akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng a füle tőle.

0: te is hallottad.
1: Világos. A jobb füle mélyen, a bal magasan csengett. És utána még fültövön is pöcköltem. Így-e. Te még olyat nem láttál, hogy futott. Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont. Először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakkal.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat?
1: A fejedden. Mutasd csak.
2: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát.
0: Tényleg rémületes?
1: Mi az, hogy? Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod?
2: Ebben a pillanatban az egér egy surranó nesztre lett figyelmes. Jó füle volt, azonnal tudta, jön a róka.
1: No, akkor én rohanok is, mert elkésem.
0: Maradj még egy kicsit.
1: Nem lehet.
0: Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szalbajszával?
1: A fiamnak adtam, hegedű húrnak!
2: Kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
3: Na végre meg vagy te, Perna Hajder! Most aztán majd Móresta tanítlak?
0: Azaz meg hupász!
3: Így is mondhatjuk.
0: És ha szabad érdeklődnöm, mi?
3: Mert különben elfelejtett, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell. Megértettük?
2: Nagy képüsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt rest, neki lendült. Oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka az ütéstől elszédült, és egy fának tántorodott.
0: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek. A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az irhád? Mert ha fültöven is peckölek, mint a múltkor az egér, akkor két érdig nyomod az ágyat.
2: A róka villámgyorsan elhordta magát.
3: Biztos megbolondult ez a kos. Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult. Még hogy egér? Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott.
2: A róka megállt egy pillanatra.
3: Mégiscsak lehet ebben valami igazság. Ez az egér talán mégis a csillagokban lakott.
2: Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
4: Most kell hazajönni, te, egérek szégyene. Rég kiült a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam. Azt hittem elütött egy elefánt, vagy elkapott egy macska.
1: Mit kiabálsz? Tudom volt. Meg kellett mentenem a farkast, meg a kost.
4: Hát persze.
1: Nélkülem elpusztultak volna.
4: Hazudsz! Más se tudsz csak hazudni, te vagy a világ leghazutósabb egere, te!
1: Ja, az! Az meg lehet.
2: Mondta mosolyogva az egér, és átnyújtotta feleségének a sok vihart látott harangvirágot.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó telet üzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lahal, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagybajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: A kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcon a kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kend védi a várost? Kend? Akkor Kendet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr!
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán!
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó!
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
3: Helyes, áll az alkú.
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvédruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
3: Megtartom az ígéretemet,
0: szólt a kapitány.
3: Nem bántok senkit.
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Mosonyi Alojz, autós mese. Volt egyszer egy autó. Öreg kisasszony, öreg autója volt, de szép, fényes, tiszta kívül belül, mert a kisasszony szerette a rendet meg a tisztaságot, és az öreg autóját is szerette. Egyszer, mikor este mentek hazafelé, az út mellett megláttak egy kutyát.
1: Nos, egy stoppos, már csak ez hiányzott,
0: mondta a kisasszony, és megállt.
1: Na, mi kéne? Szállj be!
0: A kutya beszállt az autóba.
2: Vigyenek el!
1: Hová?
2: Az mindegy, csak el innen, jó messzire.
1: Csavarogni akar, csatangolni.
2: Világot látni, erre, arra, föl, kalandra.
1: El fogsz veszni.
2: El is akarok. Alig várom. Induljunk már.
1: Hát jó,
0: mondta a kisasszony, és az autó elindult. Mentek, mentek a sötét úton, hegyeken át, völgyeken át.
2: Már elvesztem?
1: Még nem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton.
2: Most már elvesztem?
1: Még most sem,
0: mondta a kisasszony, és mentek tovább. Hegyeken át, völgyeken át, a sötét úton. Egyszer csak megálltak.
1: Na, itt elvesztél.
2: Örökre?
1: Örökre. Kiszállhatsz.
0: A kutya kiszállt, és körülnézett.
2: Várjanak, eszembe jutott valami. Szegény Gizi néni. Szegény Gizi néni,
0: mondta, és gyorsan visszaugrott az autóba.
2: Haza akarok menni. Tudják az utat?
1: Tudjuk. Mi ketten. Te meg én,
0: mondta az autójának.
1: Oda találunk.

0: Ez a Sodika daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Hey, szegény világ, vetett ágy! Sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet. Folyton unatkozom, sosem mulatozom. Én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsipte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ánya, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. De hogy élet? Ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp. Megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét, nem a másét, de az övét.
1: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, é? Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, és keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbeszedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyunk, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Egy napon a mókus ráébredt. Ostobaság, hogy nem tud 5-nél tovább számolni. Felkerekedett hát, elsétált az erdő közepébe a tölgyfaiskolába, és megkérte az ott oktató Verebet, hogy tanítsa meg 10-ig számolni.
1: Minden tőlem telhetőt megteszek. De nem egyszerű, amit kérsz. Én magam 17-ig tudok számolni. De ne kérdezd, mennyi ideig tanultam, mert már nem emlékszem rá.
2: Jó tanítvány leszek.
0: Ígérte a mókus.
1: A legtöbb állat sosem jut tovább 2-nél.
2: Kezdjük el.
1: Rendben.
0: Így történt, hogy a mókus attól kezdve minden áldott nap kora reggeltől késő estig a Veréb osztályában ült. Mellette a kanalasgém, aki 2-ig tudott számolni. Előtte a méhecske, aki már 4-nél tartott, és egy tartályban az aranyhal, aki 7-ig jutott el. Egy hét elteltével a mókus el tudott számolni 6-ig. Nagy büszkén mesélte a hangyának, ám a hangya nem hatódott meg. Egy hónap múlva a mókus már 7-ig tudott számolni. A hangya azonban még kevésbé volt meghatva az eredménytől.
3: Mi az, hogy 7?
0: Kérdezte. A mókus nem tudta megmondani.
3: Ha nem tudod, mi az, hogy 7, miért akarsz annyira odáig elszámolni? Ha nem tudom, mi az a pehelycukor, akkor nem is gyúrok rá, pláne nem egy hónapig.
0: A mókus jó ideig töprengett a pehelycukron. Úgy vélte, a hangyának nincs igaza, másfelől úgy elfáradt a tanulástól, hogy másnap bejelentette a Verébnek. Nem megy többé iskolába.
1: Kár! A 8 ugyanis csodálatos szám, főleg ha lassan számol az ember odáig.
2: De mi az a 8?
0: Felelte a Veréb, és titokzatos tudós képet vágott, mintha azt akarta volna mondani.
1: Erre csak akkor jöhetsz rá, ha a 8-at igazán szőröstül, bőröstül megismerted.
0: Ám nem folytatta. A mókus hazaindult. Aznap alaposan eltöprengett, de nem jutott 5-ről a 6-ra, sőt, talán azt sem értette, mi az, amin tűnődik. A következő napokban aztán elfelejtette a 7-et és a 6-ot is, így hamarosan ott tartott, ahol a hangya, aki már évek óta tudott 5-ig számolni.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végigvágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, ezer seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojvé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből, én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy fél marék korpa, sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé, hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba, kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el. Egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalveréb tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a veréb tojás alján, oda jön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára. Ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom idevetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam, templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járó illatairól, hogy odalent javában legelik már a tüzes kemencét, darálják a túrós lepényt. Apámnak 7 szabómester köszörült a vőlegény ruhát. Hányta a szikrát. A fonott kalácsot ásóval faragták, kátrányozták a dobostortát, 9 fialt baltával borotválták a szilvás gombócot. Nagy mehetnékem támadott, hiszen engemet annyira várnak odalent, hogy régen elfelejtettek. Összemarékoltam egy félországi bárányfelhőt, létrát facsartam belőle, és alig teszem földre a lábam, apám ott alszik, mérgében majd megszakad a nevetéstől, hogy hol vagyok Isten világ óta, amikor anyám megszületett, szaladjak a Tiszára fürdesztő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget,
Rostával feneketlen bödőben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzaga támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyúm pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyúm kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: A szegény Molnár legény meg a cica. Élt Malmában egy öreg Molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három Molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam holtomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, feneügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengbe baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságod, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy mocska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön, fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát.

0: Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost. Egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
1: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
2: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson el. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, és kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
2: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A hét esztendő viszont úgy repült el, mintha fél év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát, amint kitárta a kaput, 12 paripa állt ott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
2: Miau, térj haza. Most nem adom oda lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
3: Hol a lovad, János?
4: Hol van a lovad, János?
1: 3 nap múlva megjön.
3: Erigyél már, János, erigyél már!
4: Honnan akartál te lovat szerezni?
3: Derék egy jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
5: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos. Aliba, hol van a helye?
2: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, és mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
2: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
5: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

Rozál napjai konyhahában. Na lám csak, ő meg itt Rozál, és a kötélen táncol át most éppen. Bal kezében jobbról esernyő, kék lila, jobb kezében balról régi módi barna bőrtáska leng, de hova lett? Kérdem, hova lett fűzöl tetejű kalapja? És egyáltalán ki ez a Rozál? A három papírgalam meg a sárga félhold mit keres a képen éppen? És a hölgy a kötélen, vagyis a képen, éppen ére át, ha átér, hova ér? Fúj a szél. Sétálunk a térben, kéz a kézben, ha-ha. Alattunk alszik, konyha-ha. Rozálnak persze könnyű, hiszen tündér is megy piros rajta a ruha. Rajta hát Rozál. S megy Rozál a kötélen át, a télen át, a nyáron át. És odaér, mert Rozál könnyebb a könnyűnél. De hova lett fejéről a tengerkék kalap, és a kalapról a karima hol van? Ha-hú, Rozál! Állj meg, Rozál! Vezes, Rozál, mert itt vagyunk, se esernyünk, se kalapunk, és fúj a szél, és megy a tél, vagy jön a nyár, az évszakok köz sétikál, sőt csavarog, és gyalog jár, csak ő gyalog, legfeljebb cipőben, esetleg kötélen éppen, és mindig éppen ér oda. De hova lett fejéről a tengerzöld karima, és a karimáról a kalap? Hol van? Rozál hétfőn a konyhaában lakó királylánnyal szövetkezett, a szőke Prézliával. Prézlia szólt Rozál, bánatos vagy, látom, bánatod okát én kitalálom, és megsegítelek. Ha Rozál veled, ki ellened? Nem tudom, pityerget Prézlia a szőke, és pisze orrát kábán megtörölte egy nagy kockás, tarka zsebkendőbe. Nem tudom, sóhajtott újra, és itatni kezdte az egereket, de Rozál azt mondta, jól van, elég lesz, gyerekek, és erre el is tűntek rögvest elébb a könnyek, aztán a kilenc szürke és szomjas kisegér. Megmondtam én, hogy mit tegyél, bólintott Rozál, és Prézia meg ő a küszöbre ültek, s megbeszélték, hogyan lehetne elbuktatni Kredenc király híres fővezérét, Gyulát a gyalut. Először is szólt Rozál, a gyalu, az a bizonyos Gyula, buta. Ha háztűznézőbe jön, bukjon el már a küszöbön, bukjon menten, és majd mint egy mentemben, kifeszítek egy kötelet keresztben, ő csak jöjjön és nézzen, de lába elé bizony ne lásson, bután megcsodáljon és hasra essen, Kredenc király és udvara hangosan nevessen, és űzze el Gyulát, a butát. Ó, mondta Prézlia és szája tátva, te vagy a legravaszabb dáma konyhahában, ó, hogy csodálak, és milyen jó, hogy itt ülhetek veled. És itatni kezdte újra az egereket. Rozál kedden a késekkel csatázott. Előbb persze megteázott, evett kekszet, s kétszer sültett hideg epret, meleg levest, rántott csirkét uborkával, s úgy mérkőzött, úgy vívott, ott villogott a kardja tőre. Nincs olyan kés, hogy legyőzze konyhahában, nincs olyan. A háborúságot a fanyelű kezdte. Rozál hírnevét álnokul kikezdte, azt pletykálván a tészta szűrőnek, hogy Rozál kikezdett Gyulával a butával. Ó, ez a fafejű kés, mit várjon tőle az ember? Semmit. Életlen elme, meggondolatlan, fekszik a porban. Rozál, hogy megteázott, a lovak közé vágott, és konyhaha északi sarkába vágtatott, a késekkel ott megvívta harcát, világos immár, mint a nap, a fanyelű végre fűbe harap, és Rozál egy sötét fiókba zárja, ott aztán nem lesz társasága, csupán egy tolseprű és egy rossz üvegmosó. Rozál szerdán a szélnél sebesebben keringőzni kezdett az esti szürkületben, s mert táncosa éppen a seprű volt, Gyula vezér így szónakolt. Királyom, királyom, felséges Kredencem, neves meg engem, de nézzen ő személyre, ki Rozálnak mondja magát, és a seprűvel sűrűn bokázik, ki fanyelűt a fiókba zárta, nézd, király, hogy lobog megypiros ruhája, táskáján a csat milyen kényesen íg, nem ismerőse látvány. Nem gondolod, hogy Rozál boszorkánytán? Kredenc király csak hümmögött, hogy szorkány, szorkány, keringő, nincs szebb, mint egy táncosné, és tapsolt hozzá Prézlia, csattogott a pléfedő. Legyen Rozál a hercegnő! S akkor a lassan süllyedő szürkületben, a konyha kövére locsanó esti csendben, a fodrozódó sötétségben táncra keltek mind a tárgyak. Trappoltak és billegtek,
Nem volt egy mozdulatlan él, egy álhatatos szöglet, a vonalak és foltok egyetlen ányba tömörültek, s belepörögtek a konyhai éjszakába, keringőztek lélekszakadva, míg egyetlen kattanásra vissza nem adta régi helyüket a villanylámpa sárga fénye. Rozál csütörtökön a csendről ismét megfeledkezett, s bár a csendrendelet akkor már életbe lépett, énekelve és csengőt rázva lépett be konyhahába, s leült a lábasokkal trécselni, Prézliával pletykázni, hogy na hát, uram fia, összeszűrte a levet Ella és a Gyula. Ella, vagyis özvegy mozsárné született krumpli Ella, és Gyula vezér a gyalú. Több ez, mint gyanú, szinte tény, bár fénytelen, vagyis sötét nem találni a közepét, a magvát, csak hát hogyan suhanjunk át a történeten, mintha nem volna semmi baj, ha nem sejtjük, mi a lényeg. Tényleg, micsoda csütörtök! Ezer és ezer ördög csőstül és besózva dörömből a kék kredenc fiókban. A bajban pedig szórozál. Szemmel látható. Úgy Ella, Gyula, Ella és Gyula, hogy Ellát végül Villával, Gyulát a puhát kanállal kelletik összeszedni, Berni. Kéretik, kérem nem nevetni, mert így járhat minden kellető. Legyen az Ella, Gyula vagy én, te, ő, szórozál. És Prézlia buzgón bólogat. Rozál pénteken nagy ramazulit csapott. Kérdezze meg bárki a tepsit vagy a csapot, a használatlan fateknőt esetleg. Rozál a nagy kredencnek visszabeszélt, tekintélyére nem volt tekintettel, vállát vonogatta és grimaszolt. Szegény király, de nagy kínba volt. Ha valaki látja, hallja, hogy a koronás kredencre Rozál rá se pipál, és a tányérokkal úgy gurigázik, fedőkkel cintányérost játszik, mintha nem parancsolhatna neki senki sem. Ha valaki látja, hallja, hogy Rozál csak a zajra meg a dalra kapható, hát bizony lehet, hogy meg lesz a véleménye. De Rozál ráadásul mindezen csak nevet, s ha netán ramazurit nem csap, hát galibát okoz, még egyszer le nem fokozzák. Konyha tündérből konyha boszorkánnyál, és világ csúfjára szombaton egy csorba vaslapáttal vagy macskarágta seprűvel találja szemben is együtt magát. Na hát, Rozál szombaton boszorkányosan egy macskarágta seprűnyélen suhan, tűnik, bukkan, hip-hop, itt-ott. Falvédőből szapott szárnya nem is látszik, csaptogása nem hallatszik, mégis ott van, egyszerre a nyolc sarokban. Szombaton Rozál szabadon rögtönözhet. Bajuszt mázol egy tejfölös köcsögnek, vagy a mennyezeten tipek fejjel lefelé. Mi meg szájtátva lesünk föl, hogy jaj, csak le ne essen. Nem esik. Zubog a tűzhelyen piros fazékban a víz, gomolyog a gőz. A komor kredenc király se prédikál. Nem győz folyvást komoly pofát vágni, hiszen ő sincs fából, s ha igen, nem fapofa mégsem, nem arra született, hogy csak álljon és el sem mosolyodjék ennyi szamárságon. Rozál vasárnap konyhaha csöndjében megül békén egy kis széken. Pihen. Sütkérezik. Az ember akkor csöndesen oda sündörög, s mintha rágcsálna barna mákos kalács héjat, mintha melegedne kezében magas üvegpohár, azt mondja, Rozál. Aztán hallgat. De a csönd veszédes, és a boszorkányos tündér szemében égnek furcsa fények. Mesélni kezd, aki hallja, oda képzeli magát, mert Rozál a hét napjairól mesélt, ami volt, s ami lesz. Kerekítsd kérlek nagyra a füled. Hétfőn hintóban hintáztam, hiába pöröltek a pékek. Kedden karikát fűztem fából vaskarikába. Szerdán a széllel bélelt árnyak kertjét jártam. Csütörtökön csortam egy csárdás, csőrös pörgettyűt. Pénteken piszésztem, piros-piros sárga, szombaton mulattam boszorkánybálban, vasárnap végre leültem a székre, és nem is hiába. Megérkeztem konyhavári konyha hi-hi-hiába.

0: Áfák vándorútja. Vidor Miklós mesél. Az erdőt vastag hó borította. Mélységes csend és kékes kötpára gomolygott. Dermedten roskadoztak a fák szikrázó fehér prémes terhük alatt. Egyszerre csak suttogást támadt közöttük.
1: Valaki jár,
2: Valaki jár az erdőn.
0: Valaki jár az erdőn, adta tovább egyik a másiknak. S a magasabbak már azt is látták, hogy a túlsó erdőszélen hatalmas szál ezüstfenyő lépked, s amerre elhalad, nyomában elindulnak a fenyőfák. Izgatott mozgolódás támadt.
3: Mi az?
0: Kérdezgették öregebb társaikat a fiatal fenyőcskék.
4: Most indulnak a városba a karácsonyfák.
0: Felelték azok nyugodt, méltóság teljes hangon.
3: Mindjárt ide érnek.
0: A menet egyre nőtt.
3: Mindjárt ide érnek.
0: Suttogta lázasan egy apró lucfenyő a társainak.
3: Ti úgysem kelletek.
0: Dörmögött rájuk egy sudár, szép ezüstfenyő.
3: Pedig de szeretnék én is karácsonyfa lenni. Ott ragyogni az ünnepen.
0: Sóhajtott fel sóvárogva a törpe lucfenyő.
5: Te csöpség! Hiszen nem bírnád az utat a városig. Az ágad mind letörne a gyertyák alatt.
0: Vágott közbe a gőgös fenyőóriás.
5: Látod? Én nem is megyek, pedig tudom, szívesen vinnének, de én nem akarok az emberek közé kerülni.
0: A menet odaérkezett eléjük. Legelől hatalmas, mindnyájuknál magasabb, arányos termetű fa haladt.
6: A vezérfenyő,
0: susogták egymásnak áhítattal a helyükön rostokolók. Az öregek tudták, hogy minden esztendőben végighalad az erdőn, és kiválogatja az újonnan felnövekedett legszebb szálfákat, hogy elvezesse őket az emberek ünnepére. Nagy toboz szemével csak végignézett egyik-másik fenyőfán, erős ágkarjával intett neki, s az könnyedén alázatosan odaállt a sor végére, s indult a többi után. Ahogy a vezérfenyő rápillantott a törzsekre, mindegyik fa tudta már, mi a dolga. A szép, egyenes derekú fák rendre bekerültek a menetbe, a kicsinyek helyükön maradtak, hadd erősödjenek még jövő karácsonyig. S a meleg, barna toboz szempár egyszerre csak végig simogatta a sóvárgó kis törpefenyőt is. A kis fenyő érezte, hogy válik el gyökere a földtől, s ahogy repesve odalépett társai közé, minden lépéssel megnőtt egy fejjel. Úgy, hogy mire a sorba ért, már majdnem akkora lett, mint derekap fivérei. Boldogan nézett vissza a helyükön maradt fákra, s csodálkozva vette észre, hogy a gőgös ezüstfenyő fölött elsiklott a vezérfenyő tekintete, s az lehajtott fővel szégyenkezve áll az út mentén.
3: Érdekes, hiszen örülnie kellene, nem is akart a városba menni.
0: A csapat kiegészült. Az utolsó fákat is elhagyták mára kiválasztottak, s az erdőn túli réten megindultak vezetőjük nyomán a város felé. Hanem a kis törpefenyő egyszerre csak úgy érezte, elnehezül a szíve. Hirtelen előre sietett a menet legelejére, s megszólította a méltóságosan haladó vezérfenyőt.
3: Bocsáss meg, kérlek.
0: Kezdte akadozva, s szépen elmondta neki a szép szál ezüstfenyő dolgát. Hogy ő úgy látta, a végén mégiscsak elszomorodott, amiért nem lehet karácsonyfa.
7: Aki nem akar velünk jönni, itt maradhat az erdőn.
0: Felelte halkan a vezető, s mélyen, figyelmesen rátekintett.
3: De hát ha már megbánta, és most fáj a szíve.
0: Szólalt meg újból bátortalanul a kis fenyőfa. A vándorfenyő fölemelte karját, s a légen át a távolból vékonyan tépett zokogást hozott utánuk a szél. És mindnyájan érezték, hogy a daliás ezüstfenyő sír.
7: Akarjátok mégis?
0: Kérdezte a szelíd vándor, s ők egyszerre bólintottak valamennyien.
7: Akkor itt megvárjuk.
0: És alig mondta ki, már látták is közeledni az erdő szél felől, sietősen, szinte futva a hatalmas ezüstfenyőt. Olyan magas volt, mint közülük a legerősebbek. S ahogy elébük ért, minden lépésnél kisebb lett egy fejjel. Mire a sor végére lépett, már ugyanakkora volt csak, mint a legtöbbjük. Szótlanul igazodott a jó szívű kis törpefenyő mellé. A válluk épp egy vonalba került.
7: Akkor hát
0: indulhatunk. Szólt a vezérfenyő, és a menet nekivágott az útnak.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: De, nem tudom, valamit mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, Pavlám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most így ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnál is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te róka, koma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert... Hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Csune, kivesd el magad! Egy szó nem sok annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma. Itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: De jó, hogy itt vagy még a veremben. Te kézed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak. De amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda, kézed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba. Látod, farkaskoma? Látod? Én még ezt is neked adom. Ugye, hogy jó komád vagyok?
3: Jó kis komád vagy te, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: Ne, jaj, lelkem, komám. Hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerekkomám a faluba. Na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, hát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok. Ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába, ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, s minek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját, Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Hé, mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt, tajnált, kurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nye-nye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: No, rókakoma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyelj, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Ó, igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halat, a vízben, hát azt farkaskom, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, rókakoma, hát taníts meg engem is a halászatra!
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a légbe, és mikor jól rágyűlnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Ha nem mondod!
1: Hogy ne, ennyi.
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na csak, komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Ki a
1: aki az áldúja van, baj van, koma! Az Isten! Ó, Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkad!
5: Jaj! Jaj! Mit csináljak? Mit csináljak?
1: Hát te tudod, mit farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkad.
5: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el!
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy, hát figyelj, hogyha másképp nem segíthetek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg, hát ezt könnyen akartam, de hát...
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkában. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. Bezzeg, most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek, széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkast sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal adsz neki, úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkompokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
5: Hát, téged ugyan meg mi lehet, róka koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Mi nem látod?
5: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
5: No, ne jajgass, róka koma. Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkas komám, nem mennék én, de látok, nem, jaj, nem tudok.
5: Na, jól vagy. Akkor vezetlek én!
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok, jaj, állni.
5: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlent, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
5: Hé, te!
1: Mit mondasz?
5: Mit puszmogsz te itt magadba, róka koma?
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
5: Bizonyosan gyengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
5: Ugyan te! Mit puszmogsz te itt magadban, róka koma?
1: Csak úgy mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
5: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
5: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem.
1: De ne, miért ne, farkas komám, gyere.
5: Nem.
1: Menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
5: Nem, megmondtam, hogy nem.
1: De farkas komám.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Szegény mókus. Paulini Béla meséje. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy hatalmas erdő. Az erdőben volt egy hatalmas fa. Annak a fának a hatalmas odvában éldegélt egy apró mókus. És nehogy összetévesszük a hatalmasokkal, persze leghatalmasabb az erdő volt. A fa már korán sem volt olyan hatalmas, s az odú is csak annyira volt hatalmas, hogy elférjen a fában. Mert az már csak ugyan nagy baj, amikor az odú nagyobb, mint a fa. Az már semmiféle fa el nem viseli. Hanem az apró mókusnál apró mókusok is éltek az oduban, mert jó sok gyereke volt az öreg mókusnak. Valami 7. S a 7 közül persze egyik volt a legnagyobb, s egyik volt a legkisebb. Hát egyszer, amikor a birodalom király kisasszonya úgy sétafikált az erdőben, valami keserves siránkozást hallott. Megállt a király kisasszony. Honnét is hangzik a siránkozás? Hát bizony, a hatalmas fa odvából.
1: Ki siránkozik ott, hé?
0: Kiáltott a kisasszonyka a fa felé.
2: Egy szegény mókus siránkozik itt, király kisasszonyka.
1: Miért siránkozol, te öreg mókus?
2: Jaj, kérem, király kisasszonyka, végtelenül nagy az én bajom. Ami diót össze tudtunk gyűjteni az ősszel, elfogyott egyszer még. És most hiába keresgélek naphosszat, nem tudom megkeresni a mindennapi diót. Nem bizony. Pedig sok dió kell ám, 7 kis mókuskának, és majd meghasad

0: Persze, hogy megsajnálta a király kisasszonya mókus családot. Mondta is.
1: Na ne ríj, szegény, öreg mókus. Nem leszel te soká szegény. Hozok én te neked ezentúl minden, de minden nap teli marék diót, de nem is a magam markával, nem, hanem az édesapáméval, mert neki sokkal nagyobb marka van, mint nékem. Van még nekünk elég tavalyi diónk.
2: Köszönöm, köszönöm.
0: Hálálkodott az öreg mókus, és kezet csókoltak a kis mókusok. És attól kezdve minden, de minden nap maga a király kisasszony vitt diót a mókus családnak. De el is kezdtek ám hízni a kis mókusok, és csak ették, eszegették a jó zsíros diót, és csak szórták, szórogatták az üres dióhíjat a fa alá. Így ment ez valami 77 napig. Hanem a 78-on csak hiába vártam ám a mókus család a király kisasszonyt. Nem jött. Csak nem jött a király kisasszony. Pedig már délre járhatott az idő. De nem jött. Bizony, nagy aggodalom lepte meg az öreg mókust. Nem is a dió miatt, hiszen akkor már volt neki diója tartalékban is, hanem amiatt, hogy arra gondolt, hát ha valami baja történt a király kisasszonynak. És csak ugyan. Nagy veszedelem érte aznap a királyi családot. Reggel a király kisasszony kinyitotta az ablakot, és amikor kinyitotta, arra repült egy fekete holló. És ahogy a fekete holló meglátta a király kisasszonyt, csak elkárogta magát.
3: Jaj, be gyönyörű!
0: És ebből nagyon is nagy baj lett. Egyre haloványabb és haloványabb lett a király kisasszony. A reggeli idejére már olyan halovány lett, mint a tej. Nosza, nagy lett a rémület.
3: Hol a tudós?
0: Kiabált a király. Jött a tudós. De nem tudta kitalálni, mit kellene tenni.
3: Jöjjön másik tudós!
0: Jött. Nem tudott segíteni. A harmadik sem. És rossz elgondolni is, nem volt több tudós a birodalomban. Délre járt már az idő, és a király kisasszony már olyan halovány volt, mint az üveg. Az ebédet be se tálalták. Ki tudott volna lenyelni egyetlen falatot is. Hanem akkor jött egy fehér galamb, és azt mondta.
4: Itt semmi más nem segít. Meg kell fürözteni a király kisasszonykát harmadban.
3: Harmadban?
4: Csak és abban.
3: Hol veszünk délben harmatot?
0: Tördelte kezét a király. A király kisasszony pedig már olyan halovány volt, mint a levegő. És e pillanatban egy öreg mókus állt meg a palota előtt.
5: Mit keresel itt?
0: Rivalt rá az őr.
2: A király kisasszonyt keresem.
0: Hát bizony az őr elmondta, hogy azt ne igen háborgassa, és elmesélte, mi a baj.
5: Harmat kellene neki, de sok.
0: Magyarázta az őr.
5: De hol vegyünk ilyenkor délben harmatot?
0: No, az öreg mókus még csak nem is köszönt, sarkon fordult és elrohant. És egyszer csak 8 mókus jött az erdő felől. Elől az öreg mókus, utána 7 kis mókus. Töménytelen dióhíjat hozott a sok mókus.
2: Ha csak harmat kell, van az itt elég?
0: Jelentette az öreg mókus. Hát bizony a töménytelen héj színültig volt jóféle harmattal. Mert csak megtellik harmattal az üres dióhéj, ha 77 napig hever egyfolytában az odvas fa alatt. Megfürdött a király leány. Piros lett megint, mint a rózsa. Hanem az is igaz, hogy a király elrendelte, egy teljes társzekér diót vigyen az udvari kocsis a mókus családnak. A súlyos társzekér dörögve hagyta el a palota udvarát. 2 jó kövér ló volt befogva. pávatól ékeskedett a lovak fején, mert azért csak jár valami kis parádi a társzekérbe fogott lónak is, ha egyszer a fejedelmet szolgálja. Mentek is ügetve, a kocsis csak szokásból pattintatott. S a diózsákok tetején vígan táncolt az egykor oly szegény, most oly gazdag mókus. No, lett is nagy lakmározás a mókusfészekben. De még a szomszédos erdő mókusait is meghívta az öreg mókus. És amikor vége lett a vendégeskedésnek, még útravalót is adott nekik. Minden vendégmókusnak 3 szemet. Ó, behálálkodtak.

0: Fini Petra, a lámpalány meséi. Mese a sárkánykölyökről, aki azért nem tudott aludni, mert várta a Mikulást. Rufus Rafael ezen az éjjelen azért hánykolódik álmatlanul ágyikójában, mert izgatott. Mi az, hogy izgatott, majd szétveti a vágy, hogy végre láthassa a Mikulást. Ma ugyanis december 5-ét írunk, és holnap hajnalban érkezik a Mikulás. Vagy nem hajnalban, hanem éjfélkor. Vagy nem éjfélkor, hanem 10:45 előtt 2 perccel. Ezt soha nem lehet tudni a Mikulásnál, mert olyan messziről jön, és annyi gyereket kell meglátogatnia. Hiába köt mindig csomót a szakállára, egy kis időcsúszás vagy ajándékcsere mindig összejön neki valahogy. Az időcsúszás még hagyján, de az ajándékcserét idén Rufus Rafael nem hagyhatja annyiban. Feltétlen találkoznia kell a Mikulással, hogy még idejében jelezni tudja, ha esetleg rossz ajándékot kapna. Tavaly is például, amikor pontosan megírta levélben, lediktáltatta levélben, hogy milyen nagyságú és mintájú lovat szeretne, természetesen igazít, a Mikulás félreértette, és egy hintalovat hozott neki. Még csak nem is pónit, hanem egy fából faragott hintalovat. Persze, azon is jól esett a lovaglás, de nem kell magyarázni a különbséget. Rufus Rafael tehát elhatározza, hogy ma éjjel nem alszik. Fel is kapcsolja a kis lámpáját, amely hip-hop lámpalánnyá változik. Megkérdezi tőle, hogy tud-e olyan mesét, melyben valaki azért viraszt, mert a Mikulással szeretne találkozni. A lámpalány erre megcsavarja sajgó sudár derekát, majd kellemes megkönnyebbüléssel sóhajt egyet, és megszólal.
1: Hű, így már mindjárt jobb. És azonnal mondok is egy olyan mesét, amely pont idevág.
0: Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy sárkány család az északi jegesekben. Takaros barlangjuk, melyet sárkánymama 6 méteres fenyőkkel sepregetett tisztára, képzelheted, milyen hatalmas volt. Jól is érezték magukat mind a hárman szikla otthonukban. Sárkánymama, sárkánypapa és sárkánykölyök. Pontosabban jól is érezték magukat mindannyian, kivéve a sárkánykölyköt. De ő is csak most, Mikulás előestején kedvtelenedett el. Sárkánykölyök ugyanis kócosan taréjos fejébe vette, hogy addig nem alszik el, amíg ki nem lesi a Mikulást. Egyrészt kíváncsiságból, másrészt praktikus okokból. Mivel tavaly, amikor hőálló sárkánytubát kért tőle, régi álma volt, hogy játszhasson a sárkány fúvós zenekarban, csak egy ócska hőálló sípot kapott. Még csak nem is trombitát. Egy kicsit gyanakodott a mamájára, hogy az ő keze is benne lehet a dologban, mert neki bármilyen erősebb zajtól megfájdul a feje. De leginkább mégis a Mikulást okolta. Hát, ahogy így virrasztott, elment arcot mosni a sziklacsaphoz, hogy egy kicsit felfrissítse magát, a kőedényben egyszer csak meglátott egy alabástrom halacskát. Mint kiderült, a halacska csak véletlenül úszott ki ide, az ő hazája valójában a barlangok legfeketébb mélye, ahol soha nem süt a nap. De még csak egy sugár nem tör magának utat a nagy sziklák között. Ezért a teste teljesen fehér, a szemével pedig nem lát. Viszont annál több dolgot hall. Felcsillant erre a sárkánykölyök szeme.
1: Akkor biztos azt is tudod, hogy mikor érkezik a Mikulás, mert én addig le nem fekszem, amíg nem találkoztam vele.
0: Buborékosat nevetett erre a fehér halacska, majd így felelt.
1: Szép elképzelés, de mennyire hamis. A Mikulás ugyanis bizonyára hallottál már róla, rénszarvas szánon érkezik. De nem akármilyen rénszarvasok húzzák ám ezt a szánt. Ezeknek az állatoknak van a legérzékenyebb szaglásuk a világon. Vagyis, ha valaki izgatott, mert mondjuk a Mikulást várja, akkor annak messziről megérzik a szagát.

0: nincsen hiába, akkor inkább lefekszem. Ez a virasztósdi úgyis olyan fárasztó. Ég veled, halacska!
1: Azzal bemászott fenyőágyikójába, megpaskolt a zuzmóval töltött párnácskáját, és magára húzta mohatakaróját. Itt a vége, lámpád még ége? És a lámpalány elcsendesedik, egy fénysugárral megcirógatja Rufus Rafaelt, aki úgy tűnik, nagyon a gondolataiba mélyedt. A fiú a mozdulatra felkapja a fejét, és így szól.
0: Ponyuk, tényleg gyanús az, hogy még soha senki nem csípta el a bigulást ajándékpakolás közben. Meg a papa is mondta a múltkor az őzekről és a szarvaksokról, amikor kirándultunk, hogy milyen jó orruk van.
1: Szipóba hátradőlt ágyában, mert igazság szerint egy kicsit meg van fázva. Még a párnája alányul a zsebkendőjét, kifújja az orrát, majd halasztást nem tűrve elalszik.

Még mielőttünk és a világ előtt történt, hogy Lupaki béka kiitta a földvizét. Kiitta a patakot és a kutat. Kiitta a folyamot és a tavat. És amikor már a tengereket is kiitta, megitta a nagy vizet. És nem volt víz. Mivel, hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. A fű megsült és elszáradt. A tengerfenék megnyílt és összerepedezett. A költöző madarak alápottyantak a tengerfenékre, mivel hogy a víz, amin pihenni szoktak, nem volt ott. És a partok lezuhantak a tengerfenékre, mivel hogy ami tartotta őket, a víz, nem volt ott. Haldokló halak hevertek a fenéken, fehér hasukat nap sütötte, homok fúdta. És nem volt víz, mivel hogy minden víz, ami volt, bent volt Lupaki béka hasában. Ekkor a halak tanácsából előállott Umaloa csikóhal és 7 testvére, és táncolni kezdtek Lupaki béka előtt. Tetszett a tánc Lupakinak, harsogott és zengett az ég, amikor Lupaki örült. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal cigánykereket hányt, és tótágast állva pofákat vágott Lupakinak, 7 testvére meg vaksin, kancsin és sután keresztül kasul gurgulászott egymáson. Tetszett a tánc Lupakinak, és nagyokat ütött a hasára. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Umaloa csikóhal a farkával bajuszt csinált magának, felpöffeszkedett, mintha inna. Nyögött, kortyogott, bugyogott, és utánozta Lupakit. 7 testvére pedig vaksin, kancsin és sután elhemperedett, összekuszálódott, tápászkodott kecmerget, hasát himbálta, így utánozták Lupakit. Tetszett a tánc Lupakinak, és óriás hasa az égbolt renget gyönyörűségében. Umaloa és 7 testvére látták, hogy nevet, és csak annál jobban táncoltak. Végül is olyan siralmas jó pofákat vágtak, olyan kancsi-fancsi-vaksi-buksi-csikóhal táncot hancúroztak, hogy összegabajodtak, és olyan féleszű módjára csetledeztek, botladoztak, hogy Lupaki béka jó mulatságában nevetve, és nevetében bugyborékolva kipukkadt. És minden víz, ami benne volt, és ami víz csak a világon volt, kifolyt. Úgy, hogy eleinte nem is tudták, hova folyjanak, 40 napig. Mert 40 napig a legmagasabb fákat is eltakarta a víz, és másik 40 napig tartott, amíg minden folyó megtalálta a maga med

és minden tó a maga fenekét. Így lett ismét a föld, föld, és a tenger, tenger. Azóta is, valahányszor lupa ki béka neki feszül, hogy a föld vizét igya, umaló a csikóhal, és hét testvére észreveszi, és már jó előre megnevetteti.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az ágak. Oda nézett a kiskádár, s majd kővé merett, egy medve tartott feléje. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsifüles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: De ennék valami jót. Egész lapos már a hasam.
1: Azám, elszaladhatnál, hegyesfogú? Hozhatnál valami jó falatot? Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kiskádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: A kiskádárnak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fáján medvekoma. Futok is a kiskádárék kertjébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérjen, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, s megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üstvizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
5: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte, azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas, azért cipeli ilyen nehezen. A porúját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. Legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amelyre láttok.
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
5: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól, vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő! Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk!
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány, üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikot meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való. Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
2: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
2: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
3: Ki vagy?
2: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
2: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Ha nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
2: Márpedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
2: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
4: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
2: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
4: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
2: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok Ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú, kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg dió.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára? Megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
2: Ha, cukor, akkor együk meg.
3: Még nem lehet.
0: Figyelmeztette a csillag.
3: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kip-Kop. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
0: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kip-Kopot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kip-Kop egyet a fejére tett.
2: Király vagyok, koronám van.
0: A csillagocska csak nevetett.
3: Habkarika a nevük, nagyon finomak.
2: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
0: Javasolta Kip-Kop.
3: Még nem lehet, még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
0: Ág szélén Kip-Kop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
3: Nézd, ez gyertya, az meg csillagszóró.
0: Kip-Kop csalódottan jegyezte meg.
2: Nem is ég a gyertya, nem is szórodnak a csillagok.
3: Vár, eljön annak is az ideje.
0: Kip-Kop magasabbra mászott és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
3: Vigyázz!
0: Szólt a csillagocska.
3: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
2: Vigyázok!
0: Ígérte meg Kip-Kop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kip-Kop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kip-Kop orra, mint egy krómplé. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kip-Kop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
3: Nézd, mézes kalács figurák!
0: Mutatta a csillag. Kip-Kop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
2: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
0: Örvendezett Kip-Kop, és belebújt a trombitába.
3: Még nem szabad!
0: Suttogta a csillag.
3: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
2: Mikor? Mikor?
0: Nyűgösködött Kip-Kop.
2: Már olyan fáradt vagyok.
3: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
0: Noszogatta a csillagocska.
2: Nem tudok tovább menni.
0: Szípogott Kip-Kop.
2: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
0: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
3: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
2: Csak egy picurkát alszom,
0: motyogta Kip-Kop.
2: Remélem megvár a címkém.
0: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kip-Kop felriadt, és ámulva körülnézett.
2: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
0: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kip-Kop most meghallotta a kis csillag hangját.
3: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
0: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
3: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
0: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
2: Értem már.
0: Lelkendezett Kip-Kop.
2: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
0: Elindult lefelé.
3: Jó utat! Boldog karácsony!
0: Kiáltotta búcsúzóul a csillag utána. Kip-Kop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
1: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
2: Tudom,
0: válaszolta Kip-Kop.
2: Azért, mert karácsony van.
1: Mi az, hogy karácsony?
0: Kérdezte a cinke.
1: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
2: Induljunk haza az erdőbe,
0: javasolta Kip-Kop.
2: Út közben mindent elmesélek.
0: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kip-Kop mesélni kezdett.
2: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
0: Kip-Kop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
1: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
0: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
2: Miért ne lehetne?
0: Válaszolta vidáman Kip-Kop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kip-Kop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska, akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te? Hm?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. Szegény ember nagy búsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó. Eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Hm? Na hát, nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé, és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkány, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz, akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiéd, te az enyém, mások kapa se választál.
0: A szegény ember már sehol se eleven nem volt a nagy félelemtől, de gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szökött, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorúbába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzdereget.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az agyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

0: minden tudó dongó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény legény. Dongónak hívták. Az már mindennel megpróbálkozott, de mégse jutott semmi kenyérkeresethez. Utoljára is már merre tekeredjék szegény feje, kapta magát, s vett két táblát. Egyet előre, másikat a hátára akasztotta, s ráírta. Én vagyok a minden tudó. S azzal elindult szerencsét próbálni. Amint ment, mendegőt, elérkezett a királyi palotához. A palota ablakán éppen kikönyökölt a király. Megörvendett, mikor a legény nyakában a táblát elolvasta, mert éppen akkor lopták el a felesége karikagyűrűjét, és gondolta magában, ha ez minden tudó, akkor biztosan ki is találja, hogy ki a tolvaj. Rögtön meg is parancsolta, hogy hozzák elébe a legény. A szolgák megfogták a minden tudó legényt, egyenesen a király elébe hurcolták.
1: Na, te híres minden tudó, vagy elékeríted nekem a tolvajt, vagy pedig tudd meg, hogy karóba kerül a fejed.
0: Elbúsulja magát a szegény legény. Már most mit évő legyen, mert soha ki nem találja elsze ki a tolvaj. Meg is bánta már, miért akasztotta a táblát a nyakába, de most már nem volt mit tenni. A királytól gondolkodási időt kért, s bément nagybánatosan a szobájába. Elővesz a kebleiből egy kalendáriumot, s elkezdi bánatában nézegetni. A kalendárium lapja fehér, a hétköznap fekete, s az ünnep veres volt. Kezdi magába mondogatni.
2: Fehér, fekete, veres.
0: Az ablak alatt hallgatozott a három inas. Fehér, fekete, veres. Nagyon megijedtek, mikor meghallották a nevüket, mert azt hitték, hogy a mindentudó már ki is találta a nevüket. Összetanakodtak, hogy bísúrannak, s ígérnek 300 aranyat, csak hogy ne árulja el őket a legény. Be is mentek, el is mondják nagy szomorúan, hogy igaz, ők lopták el az aranygyűrűt, de el ne mondja, mert akkor biztos karóba kerül a fejük. Ígérték is mindjárt a 300 aranyat.
3: Jól van, nem árulnálak el titeket, de hogyha nem kerítem elő a gyűrűt, az én fejem kerül a karóba.
0: Addig s addig, amíg kitalálták, hogy a gyűrűt kinyérbélbe teszik, és egy nagy pulykakakassal megétetik. Így is csinálta. Másnap hivatja a király a fiút, s kérdi.
1: Na, te híres minden tudó. Mondod meg most már, hol van a feleségem gyűrűje?
3: Gyűrű a királyné legkedvesebb pulykakakasában van.
1: Vigyázz te minden tudó, mert ha hiába vágom le, tudd meg, hogy százszor is jaj neked.
0: Levágták a pulykakakast, s hát csak ugyanott volt a gyűrű a begyiben. A fiút igazság szerint meg kellett volna ajándékozzák, de a király azt mondta, csak maradjon még a palotában, s még bizonyítsa be valamivel, hogy minden tudó, mert hát ha csak csalás volt az egész. Ott maradt a fiú, és bezeg elkezdett búsulni, mert egyszer kedvezett néki véletlenül a szerencse, de már másodszor biztosan nem fog. De nem volt mit tennie, várta a király parancsát. Egy délután a király és a királyné lementek a kertbe sétálni. Amint sétálnak, egy dongó rászáll a királyné tenyerére, s belé ereszti a fullantját. A királyné mit gondolt magában, mit nem, megfogta a dongót, s mondta a királynak.
4: Na, most próbáljuk ki, hogy mit ér a minden tudott tudománya. Hivasd ide, és találja ki, mi van a kezemben.
0: Hivatja a fiút a király, és mondja neki.
1: Na, te minden tudó legény. Ha kitalálod, hogy mi van a feleségem kezében, akkor megajándékozunk, s utáldócsátunk. De ha nem, tudd meg, hogy még mindig karóba kerülhet a fejed.
0: Megvakarja a fejét a legény, és azt mondja magában.
3: Na te szegény dongó, most aztán benne vagy a bajban.
0: A királyné, mikor ezt meghallotta, azt hitte, hogy a dongóról beszél, mert nem tudta, hogy a fiú dongó pistának hívják. Megajándékozták a legényt, s útjára bocsátották. Még most is él, ha meg nem halt.

0: A.A. Milne, János király karácsonya. János király nem volt jó, volt görbe dolga sok, és néha senki sem hozzá, így teltek a napok. És aki látta, nem köszönt, szótlan tovább haladt, csak gőgös pillantása hult Jánosra, és tovább vonult. Ő némán állt és elpirult koronája alatt. János király nem volt jó. Nem kedvelték, tehát nem látogatták, hasztalan forralt mindig tehát, s ha eljött a december, karácsony csillaga, polcán a sok kis cédulát, mely boldog ünnepet kívánt, sohasem írt a jó barát, csak mindig ő maga. János király nem volt jó, s ajándékot, noha vágyott rá, nem is kapott sok éven át soha. De karácsonykor mindig, míg szépen énekelt a lantos és jó pénzt kapott, ő harisnyával caplatott a kéményhez, kirakta ott, s félő reményekelt. János király nem volt jó, s így magányosan élt, egyedül tervelt levelet, míg a tetőre ért. Leírta és kirakta, így kért fájdalmára írt.
1: E lap mindenkihez kiállt, szent karácsonyhoz legvált.
0: Sarkába nem János királyt, szerényen Jancsit írt.
1: Szeretnék egy kis puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét a szopogatás véget. A narancsot se bánom, a diót szeretem, úgy szeretnék egy zsebkést, mely vígan szelettel, és ó, karácsony apu, kérlek, hogy kegyesen hoz igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. A csatorna csövön szobájába csúszott megint, és várta, hogy mi jön. És egész éjjel ott feküdt, félt és remélt után.
1: No, azt hiszem, ő járhat ott.
0: A homloka is izzadott.
1: Biztos ajándékot hozott sok hosszú év után. Jaj, felejtsd el az édességet, és csokoládésekkel a szopogatás véget. A diót, a narancsot már nem is szeretem, és van már egy zsebkésem, mely majdnem szeletel, de ó, karácsonyapó, kérlek, hogy kegyesen hozz egy igazi nagy piros gumilabdát nekem.
0: János király nem volt jó. Karácsony reggel eljött vidáman, s számtalan szép ajándék vele. Harisnyákban játékok, sok-sok kíváncsi szem mindenre boldogan tekint. János mogorván mondja.
1: Mint sejtettem, úgy történt megint, számomra semmi sem. Szerettem volna puskát, és egy kis édességet, és egy kis csokoládét, a szopogatás véget. Kértem diót, narancsot, mert nagyon szeretem. És minthogy nincs zsebkésem, hát nem is szeletel. Ó, karácsony apu, nem hozott kegyesen egy igazi, nagy, piros gumilabdát nekem.
0: János király kinézett durcásan, ablakán. Lent nagy vidáman játszott sok fiús kislány.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk.
2: Nem, nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Nem,
1: az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
0: Egérpapa és egérmama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszony. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszony. Egérpapa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
2: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
3: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
2: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egérpapa meg egérmama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, ahogy gondolod.
1: Igen.
3: Foglaljanak helyet először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
3: Nézd, hát, ugye ne vegyes értésteként, szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszonyt, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egérpapa meg egérmama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg.
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
3: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontatókötél. Ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontatókötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Hát, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát tényleg.
1: Igen. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Egy olyan fes fiú.
1: Na mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontatókötélhez. alig, hanem ő lesz a mi leányunk. Igen, ő lesz a mi leányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: Dehogy vagyok én a legerősebb. A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: Tél apró cigánymese. Volt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Kis házikóban éldegéltek kettecskén, egy nagy pusztaságban. Szegények voltak, mint a templom egerei. Az öreg ember hol ide, hol oda járt munkába, de pénzt nem sokat látott. Amit kapott, két felé osztotta. Az egyik felét eldugta egy ócska harisnya szárba. Így tett éveken át. Egyszer azt mondta az öreg asszonynak.
1: Asszony, vigyázz a pénzre. Jó lesz majd, ha eljön a tél.
0: Na, egy szép napon elment hazúról az ember. Egyszer csak kopog valaki. Öreg vándor áll a kapuban, alamizsnát kér. Az öreg asszony behívja, vacsorát ad neki, és megkérdezi, hogy hívják.
2: Tél a nevem.
3: Ha te vagy ez a télapú, akkor a téd ez a sok pénz.
0: Előhúzta a harisnya szárat, amely majd szétrepett az aranyaktól. Csodálkozott is az öreg tél, de persze eltette a harisnyát, és odébb állt. Amikor a házigazda hazaért és asztalhoz ült, az asszony megszólal.
3: Itt járt télapú, elvitte a pénzt.
1: Mit beszélsz? Csak nem adtad oda a pénzt valakinek.
3: De hogy nem? Egy öreg járt itt, azt mondta Téla nem. Odaadtam neki a harisnyát.
1: Koldus botra jutottunk. Most aztán szedhetjük a sátorfánkot.
0: Na, azonnal szedelőzködtek és ott hagyták a házikót. Csak az ócska ajtót vette hátára az öreg, hogy útközben azon aludjanak. Egy járva garas nélkül bolyongtak az országúton. Ott érte őket az éjszaka. Nem volt hol álomra hajtani a fejüket. Egy vénséges vénfa került az útjukba.
1: Itt fogunk aludni.
0: Mondta az öreg, és azzal ajtóstól felmászott a fára, és maga után húzta a vénasszony. El is aludtak a fa tetején. Egyszer csak lábdobogás verte fel őket álmukból.
1: Valaki jön,
0: mondta feleségének az öreg.
1: Maradj csöndben, egy szót se szólj, még ha leszakad is az ég.
0: Azzal kidugta a fejét, hogy lássa, mi történik. Emberek gyülekeztek a fa alatt.
4: Ez a hely épp a legjobb a tűzrakásra. Itt nem érhet el az eső.
0: Elemózsiát szedtek elő, és falatoztak. Kapitányuk megparancsolta, szedjék elő a víz. Kiforgatták minden zsebüket. Ámult, bámult a mi emberünk a fán. Velük együtt számolta a sok lopott aranyat. A kapitány mindnek adott egy keveset, és a javát megtartotta magának. Egyszer csak veszekedés tört ki odalenn a zsákmányon. Az egyik rabló felkiáltott.
5: Az ördög vigyen el benneteket!
0: Nosza gondolt egyet az öreg, közéjük dobta az ajtót és nagyot rikkantott.
1: Ne fesd a falra az ördögöt, mert megjelenik.
0: Jaj, de megijedtek a rabló. Futottak, mint a veszekedett, ott hagytak csapott papot. Az öreg meg a felesége egy-kettőre lemászott a fáról, összeszedték a pénzt.
1: Na, most már nincs mitől félni. Ha akar, háromszor is eljöhet az a télapó.
0: Hazavitték a sok aranyat ócska putriukba, míg ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekilátott enni. Ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgy is végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: Rosetta.
1: Mira come sei bella, el cha cha cha.
0: Shhh.
2: Rémus bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémus bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
3: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
4: A medve. Ő az erősebb.
3: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
4: Ésszel is lehet kötelet húzni.
3: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élesztgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a báránykisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Ó, szót sem érdemel. Ezért a kis kelemetlenségért bővel kárpotol a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet élesztgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta. Különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
6: No, szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is.
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, a farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
6: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
6: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
6: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a száraz földön.
6: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a száraz földön, mint odalenn az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
6: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
8: Mivel készült el?
9: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
8: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
9: Dehogy is. A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
8: Oda kötötte valamihez a kötelet?
9: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Készültetek mind a ketten? Hát akkor vigyázz! Rajta!
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marukra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az aprót.
10: Ennyi azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitvány kis teknőc, akinél a fél talpam is nagyobb.
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidől, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár 100-ig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Kezelába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No. Belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
10: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeini asszonyság.
1: Azt hiszem közben megfőtt a lekvár, gyerünk haza. Ilyen szép mérkőzés után valamennyinknek jól esik majd egy kis kóstoló.
8: Be. Én is szeretem a szilvalekvárt.
9: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: A hóember.
1: Hey, de pompás hideg van, csak úgy csikorog minden tagom.
0: Kiáltott fel elégedetten a hóember.
1: Új életet lehel belém ez a jeges szél. De mit bámul rajtam az az izzóképű odafönn?
0: A napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyugovóra.
1: Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyorgok, szemem serebben.
0: Csak ugyan, megserebbent a szeme, a két háromszögletű széndarab. De annál jobban villogtatta a fogait. Tehette, mert egy gerebje feje volt a szája. Gyereksereg ujjongó kiáltásai közepette született, szánkó csilingelés, ostorpattogás köszöntötte. Lenyugodott a nap, átadta helyét a teli holdnak. Most annak fényes kerekarca ragyogott az égen.
1: Na, most meg a másik oldalról bámészkodik. Úgy látszik, sikerült leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember elmozdulhasson a helyéről. De szeretnék lábra kelni. Akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhatnék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába moccanni se tudok.
2: Tudsz!
0: Húgatta a házőrző kutya. Hát kicsit reket volt szegény, amióta a meleg kályha mellől kiküldték házat őrizni.
2: Tudsz majd futni, ne félj! Megtanít rá a nap. Láttam tavaly, hogy elbánta az elődöddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén máskékkel futnatok, mint ahogy elképzeltétek. Majd a nap megtanít.
1: Mit mondasz, pajtás? Azt tanítana meg rá az a fényes képű odafenn, hiszen az fél tőlem, az előbb keményen ránéztem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a másik oldalról próbál megközelíteni.
2: Nem tudsz te semmit. Nem is csoda, hiszen most pacsmagoltak össze. Ez, amit most látsz, a hold, ami meg elbújt a föld alá, a nap volt. Holnap majd előbújik megint, és úgy megfuttad, hogy a záró partig szaladsz, meglásd! Wow! Hamarosan az időváltozás lesz, jelzi már a hátsó lábam, úgy szaggat, hogy ez csak az idő fordulását jelentheti, wow!
1: Nem igen értem, mit beszél, de valami rosszat sejtek a szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az rossz akaró, úgy sejtem.
2: Úgy!
0: Igazat jósolt a kutya hátsó lába. Reggelre csak ugyan megváltozott az idő. Nedve sűrűköd ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kerekedett, kemény téli szél csontjáig hatolt az embereknek. Aztán előbukkant a nap, és tündérkerté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon zúzmara fehér lett, mintha illatos virágzuhatag lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatatlan ágak, gajjak, finom rajzú erezete, amit a nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán látszott, fehéren sugárzott külön-külön minden apró ágacska. A szomorú fűz olyan elevenen hajladozott a szélben, mint nyáron. Csodálatos tündöklés volt a táj, hát még amikor a magasabbra hágott a nap. Úgy villogott, szikrázott a hólepte vidék, mintha gyémánt porszitált volna az égből. És a hótakaron fehér fényű, nagy gyémánt darabok sziporkáznának. De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a földön.
3: De gyönyörű!
0: Kiáltott fel egy fiatal lány, aki egy ifjúval lépdelt ki a kertbe. Éppen a hóember előtt álltak meg, és elgyönyörködtek a tündöklő fákban.
3: Nyáron se látni szebbet.
2: Ó, igen, ilyen legény se látni nyáron, mint ez. Daliás legény!
0: Mutatott az ifjú a hóemberre. A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropogott a lába alatt, mint a keményített gyolcs.
1: Hát ezek kicsodák! Te régóta itt szolgálsz, nem ismered őket? Well,
2: dehogy nem. A lány néha megsimogat az ifjú, mert csontot ad, őket nem harapom meg.
1: De mifélék?
2: Hát jegyesek. Majd beköltöznek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és együtt rágják a csontot. Wow.
1: Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy neked?
2: Hogy ne volna, hiszen az uraságokhoz tartoznak. Mondhatom, édes keveset tud, akit csak tegnap gyúrtak. Bezeg én eleget éltem. Wow. Sok mindent tapasztaltam. Ismerem az udvar meg a ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem tartottak láncon. Úgy. Wow.
1: De jól esik ez a hideg. No, hát mesélj tovább. Csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok.
2: Úgy bizony, úgy, úgy. Én is voltam valamikor kicsi kutya. Kicsi és kedves, ahogy mondták róla. Vársonycéken keverésztem odaben az urosági házában. A legfőbb uraság ölében feküdtem, simogattak, becézgettek. Hímzett kendőcskével törülgették tisztára lábaimat. Gyönyörűségem, aranyos kutyácskám, más se hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, és a szakácsainak ajándékoztak. Lekerültem hát a pince lakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Wow! Az már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb. Nem cibáltok, ráncigaltok a gyerekek, mint odafőn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Külön vánkosom van, amin aludtam, és még kehő is volt a szobában, ilyenkor téli időben. Az a legnagyobb kincs a világon. Wow! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske is se látszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kályháról álmodom. Wow! Úgy, úgy.
4: Hát olyan szép az a kályha. Hasonlít hozzá.
2: Mindenben az ellentéted. Fekete, mint a szén, hosszú karcsú nyaka van és résztrombitája. Hasább fát eszik, és ha evet, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörűség közelében lenni, hozzásímulni, alája bújni. Wow! Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába.
0: A hóember odanézett, és meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, résztrombitás jószágot, amelyből pirosan világított a tűz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, hogy mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezni. Szerelem.
1: És miért hagytad el ő nagyságát?
0: Úgy érezte, a kályha csak női lény lehet.
2: Mert kényszerítettek rá. Kitessékeltek a kamrából is, láncra kötöttek. Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak beleharaptam a lábába. Pedig igazán volt. Miért rúgta félre a csontot, amit rágtam? De ők nem adtak igazat nekem, és azóta láncot hordok. Még szép érces hangom is oda lett. Hallod, milyen reket vagyok? Úgy, úgy. Ez lett a nóta vége.
0: De a hóembernek már máshol járt az esze. A pince lakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely négy vaslábon állt, és éppen olyan deréktermetű volt, mint ő maga.
1: Olyan furcsán rokon bennem valami. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam az, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést, ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be!
2: Pedig oda nem juthatsz be. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyombat, véged van, úgy, úgy.
0: A hóember egész álló nap sóvárogva bámult be az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hívogatóbb volt a szoba. A kályha szelíd, piros fényt árasztott. Szebbet, mint a nap, szebbet, mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, és ilyenkor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta. Rózsaszínűre festették a hóember vágyakozó arcát.
1: Nem bírom tovább, nem élhetek nélküle. Milyen kedves és milyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét.
0: Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszórakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől csak úgy csikorgott a feje. Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás ablakain, szépek voltak. Szebbeket még a hóember se látott, de hiába voltak szépek, ha eltakarták előre a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban nyúltak, nem akartak elolvadni. Csikorgó, csontfagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való idő, de a mi hóemberünket ez sem vigasztalta boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a fekete derekú kályha.
2: Komisz betegség ez, hát még egy hóembernek. Engem is elővett, de szerencsére túlestem rajta, úgy, úgy. Időfordulás lesz, meglátod? Wow.
0: Úgy is lett. A hideg megenyhült, olvadni kezdett. Ahogy langyosodott az idő, úgy rokkant, úgy soványodott a szegény hóember. Nem szólt, nem panaszkodott, és ez már igazán rosszat jelentett. Egy reggel aztán összeroskadt. Csak szürkés hókupac maradt a helyén, meg egy cseprűnyél, amely a gerince volt.
2: Most már értem, miért volt olyan nyugtalan. Söprűnyél volt a testében, az izget mozgott benne, nem csoda, hogy mindig mehetnéke volt. Úgy.
0: Aztán elvonult a tél is.
2: Fuss!
0: Kiáltotta utána a kutya, a kislányok meg ezzünk dicsérték az udvaron.
3: Levélke, bújj ki az álkegyen, füves rép, zöld takaród legyen, kakukk, fül.

0: Róka meg a fürj. Orosz népmese. Egy éhes róka fogott egyszer egy fürjet, és fel akarta falni.
1: Ne bánts engem, róka!
0: Kanyörgött a fürj.
1: Fogadja, húgott te!
2: Még mit nem?
0: Csodálkozott a róka, aztán mégis engedett.
2: No, nem bánom, húgom már fogadva. De csak akkor, ha egyszer jól tartasz, egyszer megnevettetsz, és egyszer megijesztesz. De siess, mert nagyon éhes vagyok.
1: Jól van, jól tartalak, megnevettetlek és megijesztelek.
0: Azzal felrebbent és elrepült. Meglátott egy asszonyt, aki ebédet vitt az embereknek a mezőre. Visszaröppent a fürj a rókához, és meghagyta neki, hogy szaladjon utána. A mezőre vezette a rókát, és azt mondta,
1: bújj a bokor mögé!
0: Aztán kirepült az útra, és letelepedett. Meglátta az asszony a fürjet, meg akarta fogni. Letette a batyuját, meg a korsóját az útszélre, és a fürj után eredt. A fürj futott egy darabig, aztán újra megállt. Az asszony utána. Így csalogatta a fürj az asszonyt, amíg jó messze le nem csalta az útról. A róka meg ez alatt kioldotta a batyút, felfalt mindent, és odább állt. Utolérte a fürj, és megkérdezte tőle.
1: Jól laktál-e, róka?
2: Jól laktam.
1: No, akkor most megnevettetlek. Gyere utánam!
0: A fürj elrepült a mezőn a dolgozó emberek felé. A róka utána. Megijesztek az emberek, várták már az ebédet, megállították az ökreiket. A fürj megint elbújtatta a rókát a bokorba, és rátelepedett egy tarka ökör szarvára.
3: No, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd!
0: Kiáltották a hajcsárok az egyik parasznak.
4: A fürj! Fürj telepedett az ökör szarvára!
0: Botot ragadott a paraszt, le akarta ütni a fürjet, de a fürj felröppent. Az ütés az ökör szarvát érte. Megijedt az ökör, hányta magát erre, dobálta magát arra, megrémítette a többi ökröt. Elragadták az ekéket, összetörték az igát is. Meglátta ezt a róka, és torka szakadtából hahotázott. Úgy nevetett, de úgy, hogy egészen belefáradt.
1: Elégedett vagy-e? No, maradj itt, most megijesztelek.
0: Arrafele repült, ahol a vadász járt a kutyáival. Meglátták a kutyák a fürjet, utána iramodtak. A fürje mezőre csalta őket, csalta, vezette, míg egyenesen a róka nyomára nem vitte a kutyákat. Iszkolt a róka, a kutyák meg utána. Ott futottak a sarkában, nem maradtak le tőle, már utolérték. A rókát minden ereje elhagyta, mire a rókajukhoz ért. Holtan váltam menekült be a lyukba, de a farkát már nem tudta behúzni. A kutyák megragadták a róka farkát, és leszakították.

0: Konda! Jankó!
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a szegény ember a legidősebb fiának.
2: Öregy fia az erdőbe, s vágj fát, majd talán megállt valaki.
1: Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurrogott róla a verjegyték. Amint ott kínlódik, izzad, oda megy egy ősz öregember, s mondja neki.
2: Hát te mit kínlódsz, fia?
3: Bizony fát vágok, öregapám. Talán megállt valaki.
2: Hagyd azt a favágást, fiacskám. Eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje. Azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk. Nézzetek bele, majd találtok ott valamit.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csak ugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamra van, s az a kamra tele van liszttel, szalonnával, s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt felszednek, amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a szegény ember a középső fiának.
2: Na, hát eredj, fiam, te is az erdőbe. Hát, ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, s megszólítja a fiút.
2: Hé, ugyan mit killódol, fia? Eredj csak haza! Van az apádnak egy szántóföldje. A szántóföldjén egy akácfa. Az akácfa alatt egy nagy pince. Tele van az boros hordókkal.
1: Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántóföldre, s hát csak ugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 100 boros hordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, aztán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának.
2: Na, Jankó, fiam, eredj te is az erdőbe, hát ha téged is megállt valaki.
1: Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer mit gondol, mit nem, eldobja a fejszét. Ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni s innivaló elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütögette a szalonnát. Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót.
2: Hát, te fiam, mit csinálsz itt?
4: Na most, öregapám, én azt nem tudom, hogy első ránézésre mire gondol, de szerintem én szalonnás sütök. Ugye most az apám ugye azért küldött, hogy fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet.
2: Jó teszed, édes fiam! Ne is kínlódjál! Nesze! Adok neked pálcát! Jó. Ennek még hasznát vehet.
4: Hát ez ugye mi, bizony mit csináljak?
2: Hej, fiam! Csak jó vigyázz!

0: Mario pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy csújításra agyon üthetsz vele akár egy regement katonát.
1: Hazamegy Jankó, otthon a fejszét nagymérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem killódik, ne küldje az erdőbe.
2: Mit beszélsz te, te macska béka, te? Az én házamnál én parancsolok. Ha nem akarsz dolgozni, ki a házamból? Ki felé, fel is út, le is út.
3: Ha jó van, ha ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy kívánja.
1: Azzal elindult világgá. Nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. Megy mendegélhetett hét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király városába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s kérdi.
4: Hát te ki vagy, fiam?
3: Én? Én az aki?
4: Hol lakol?
3: Én? Ingber is nadrágban.
4: Hogy hívnak?
3: Jankónak.
4: Mit keresel a szeméten?
3: Szolgálatot, felséges király.
4: No bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám! Megfogad lakondásnak.
1: Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak 100 darab disznót. Azt mondta neki a király.
4: No, Jankó, itt van 100 darab disznó. Hanem azt megmondom neked, nehogy az ólom erdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg ott.
1: Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani. Egyenesen az ólomerdőbe hajtotta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt egy darabka szalonnája, s elkezdette sütni. Hát egyszer jön nagy dérrel, durral a hétfejű sárkány, nagyot kiált.
5: Hey, te emberi zing! Hogy mered pusztítani az én erdőmet?
3: Már nem veszek egy jéként, hanem jön ide a tűzben és süsöl szalonnát kérni is.
5: De ilyen olyan teringette teremtette, vagy csutok én neked szalonnát.
1: S neki szaladt Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerte szaggassa.
3: Ugyan? Ez a mindjárt becsületre tanít valaki?
1: S olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeriben leszakadt mind a hét feje.
3: Jó.
1: Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, Jankó, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált.
3: Hiszen, hogy itt kulcs van, ugye? Akkor valahol ház is van, na?
1: Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte állt egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belé talál a vár kapujába, kinyitja, bemegy, végig sétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát abban az egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa.
6: Isten hozott Kondás Jankó, édes gazdám. Üss rám a pálcáddal, s bizony nem bánod meg.
1: Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s az abban a pillanatban kiugrik a kútból.
6: Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantárom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázincsd meg. De addig el ne menj innen, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát. Akkorát, hogy egy dióba beleférjen, s azt tedd a fülembe.
1: Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán tovább megy, jár kell az udvaron, betéved a disznóolba, hát ott van 100 darab disznó a király régi kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, aztán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt mondta neki.
3: Na, erégyesém, Isten hírével amerre a szemed le.
1: Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a 100 darab disznót kitereli a várból az erdőbe, a másik 100-hoz csapja, s úgy hajtotta haza a 200 disznót. A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disznókat.
4: 1, 2, 10, elveszed belőle? Nem. Megvan mind.
1: Dehogy veszett. 200 volt a 100 helyett. Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak.
4: No, fiam Jankó, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj.
3: Egy azt mondja, ne csapkodj. Kettő, nem eszem én senki fiával, adjál külön az én vacsorámat.
1: Jól van. Hanem a legidősebb király kisasszony észrevette az ólombokrétát, oda sompolygott Jankóhoz, s kérte szépen.
7: Jankó, add nekem ezt a szép bokrétát.
3: Nem, adom én. Szerezze magának a kisasszony.
1: De addig kért, addig könyörgött, s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a bokrétát. Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, nehogy az ezüsterdőbe menjen. De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat, ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a 14 fejű sárkány, s rákiált nagy mérgesen.
6: Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek!
1: Jankó ennek is eleget mondott a szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott.
6: Igen, olyan teringettő adta! Majd eszem én veled szalonná!
1: De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy oda legyintett a páncájával, hogy a sárkánynak mind a 14 feje leesett. Akkor aztán rendre nézte mind a 14 fejet, hát ha itt is talál valamit. Azám, hát talált is egy ezüst kulcsot.
3: Én már ezt a bizonyos ezüstvár kulcsa lesz.
1: S elindult, hogy megkeresse az ezüstvárat. Megy, mendegél erre-arra, s egyszer csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a közepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüst paripa lóg fejjel lefelé. Megszólal az ezüst paripa is.
8: Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám, üss rám a pálcáddal, bizony nem bánod meg.
1: Jankó ráütött az ezüst ló farára, s a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát.
8: Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. Van itt egy udvari szabó. Avval csináltas magadnak egy ezüst ruhát, de olyant, hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe.
1: Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóolba, s hát ott is volt 100 disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a 100 disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, amerre lát. Ő pedig a 100 disznót kiterelte az erdőbe, s estére 300 disznót hajtott haza. A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznókat, s majd megölte a csodálkozás, mikor 200 helyett 300-at számlált.
4: No, Jankó, még ilyen kondásom nem volt világon való életemben. Megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorálj.
3: Na most, ugye, azt már mondom, hogy ne csapkodjon. Hát a második, amikor én nem vacsorázom senki fiával, ezt is mondtam már. Adják az én vacsorámat külön.
1: Hát jól van. Kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá sompolygott a középső királylányasszony, s kérte.
7: Jankó, add nekem az ezüst bokrétádat.
3: Nem, adom én. Szerezzenek is azt, hogy az ezüst bokrétáket.
1: De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odadta. Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt mondta neki, hogy minden üvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott hagyja a fogát.
3: Hiszen majd meglátom.
1: Gondolta magában Jankó, s egyenesen az aranyerdőbe hajtotta a disznókat. No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csak hogy az aranyerdőben 24 fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a 24 fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a várkutyában aranyszőrű paripát, s az aranykantárt adott neki. Ott is talált 100 disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 400 disznót hajtott haza. Hely, uram, teremtő, megörült a király, mondta Jankónak.
4: Na, Jankó fiam, megengedem, hogy ma este velünk vacsorálsz.
3: Jó van, királyom, ami a csapkodást illeti, hát túljárt az eszemen, de én nem vacsorázom senkivel, fenséges királyom, adják az én vacsorámat külön.
1: Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi király kisasszony meglátta kalapjában az aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdette cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a kicsi király kisasszony kezébe tette. Negyednap, mikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a király kihirdette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy azé a három legényé a három király kisasszony, aki a lovával felugrat, s a bokrétát lekapja. Na, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények szerencsét próbálni, de a fának fele magasságába senki sem tudott felugrani.
3: Hiszen majd felugratok én?
1: Gondolta magában Jankó. Megrázta az ólomkantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a király udvarába, s egyugrással lekapja a legidősebb király kisasszony bokrétáját. Bezzeg örült a legidősebb király kisasszony, hogy neki már van mátkája. De nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a sebes szél. Akkor megrázintotta az ezüstkantárt, s jött az ezüstparipa. Másodszor is bevágtatott a király udvarába, s egyugrással lekapta a középső király kisasszony bokrétáját. Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha a föld nyelte volna el. Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király udvarában, de most az aranyszűrű paripán, egyugrással lekapta a kicsi király kisasszony bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. Bezzeg volt nagy sírás, rívás, sírt a három király kisasszony, mint a záporeső. Lám, mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vőlegény. Azt mondta a király.
4: Ne sírjatok, édes leányaim! Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, választatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyalmát, dobjátok annak, akinek tetszik. Az lesz az uratok!
1: A két idősebb király kisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt odadobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi király kisasszony nem dobta senkinek.
4: Hát te mit akarsz?
1: Kérdezte a király nagy mérgesen.
4: Talán bizony több legényt hívassa?
7: Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én azt az aranyalmát odadobnám.
1: Előhivatják mind az udvarbéli legényeket. De egynek sem dobta az aranyalmát a kicsi király kisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük.
4: Hívjátok elő Kondás Jankót!
1: Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hivatja a király. De Jankó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. Mit volt, mit nem tenni, küldött a király 400 embert 400 disznó mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött az aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a kalapjában a három király kisasszony három bokrétája is.
3: Na, hát itt vagyok, fenséges királyom, ugye?
1: Jelentette magát Kondás Jankó, de abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé.
4: No, Jankó, országot, világot bejártam, de hozzád hasonlatos, csodálatos legényt életemben nem lát. Isten neki, neked adom a leányomat, s vele az egész királyságomat.
1: Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot. Volt helye új a lakodalom, amilyen még nem volt sem ezen, sem más világon. Itt a vége, fuss el véle!

0: Wolf Elbruck.
1: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Feláborító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakítál a fejemre!
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakítál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én! Ugyan már! Én ilyet kakilom!
1: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakon mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelésze.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.

0: kis csúnyát.
1: Gondolta magában.
0: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a tehenet, aki éppen kérődzött.
2: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a tehén, és trotty-rotty, óriási zöldes-barna lepénytocsant épp a vakon mellé a fűbe.
0: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre!
1: Gondolta.
0: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a malacot.
3: Én ugyan már, én ilyet kakilok!
1: Felelte a malac. És plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakon mellé a fűbe. A vakon befogta az órát.
0: Kakiltatok rá!
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegette.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni!
1: Gondolta a kisvakon.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
4: Maradjál szépen nyugton.
0: Maradjál nyugton.
1: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
4: Hát, világos, mint a vakfoglat. Ez bizony a kutya volt.
0: Kutya.
1: Végre megtudta a kisvakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. Csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza.

0: Nagyon szép.
1: Az öt jó barát. Ma este, kedveseim, az öt jó barátról mesélek nektek. Volt egyszer négy fivér, s azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérő Tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénknek becézték, mert a legkisebb volt és legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát. Véghez is vittek jó néhány vitézi tettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, amelynek nagy hatalmú volt a királya.
2: Miért szednénk apránként a babért? Kérdezte a Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, és írjuk be a nevünket a történelembe.
1: Egyetértettek vele a többiek, és el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, és csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez. Sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak. Hanem melyikük legyen most a király? A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodóul, mert ő a vezérük. Hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább Kötekedő, hisz ő kezdte a nagy csatát. Amikor bátran belekötött ugye a királyba. De bizony Kötekedő sem állt kötélnek. Ő meg azt ajánlotta, legyen a király Több a többinél, hisz ő valóban többet harcolt a többieknél a csatában. De az megfigyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok a jó gazda, az uralkodó. Kincstárnok azonban Kisöcsénket ajánlotta, mert olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagában fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy Kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak jó néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városon. No, nézzétek csak a kezeteket, kedveskéim! Benneteket szolgál mind az öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. A mutató ujjatok meg Kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Na, a középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert ha nagyok lesztek, ezen az ujjon viseltek majd gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki pici, gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket. És ha nagyok lesztek, megszerzi majd nektek az aranyvárost, aranytrónt.

Valahol a józsefvárosi lakótelep közepén, a hatodikon élt egy királylány. Ott lakott 2,5 szobás rezidenciájában, a kakaóját kortyolgatta, és az ablak előtt üldögélben elnézegette birodalmát, a gyönyörű józsefvárosi lakótelepet.

0: persze, senki sem tudott az ő királynői voltáról. Ha néha-néha kimerészkedett a nép közé, teljesen átlagos, 8 éves forma kislánynak tűnt. Az igazat megvalva még a szülei sem tudtak előkelő származásáról. Az egyetlen, aki ismerte a titkot, egy udvarhölgy volt. Lenke király kisasszony legjobb barátnője, aki jelenleg galamb képében tartózkodott úrnője közelében. Talán mondanom sem kell, hogy ilyen módon a mi kis király kisasszonyunk nagyon magányosnak érezte magát. Senki sem ismerte őt, senki sem hódolt neki, és ha elárulja titkát, akkor sem hitt volna senki neki. Ez bizony egy 8 éves kislánynak elég nagy teher. Csak ült ott nagy magányosan birodalmát szemlélve, és szórakozottan magokat szórt üdvörhölgye galambdalma elé. Ahogy telt múlt az idő, elunta a várakozást. Úgy döntött, elindul világgá, hát ha újabb, igazi alattvalókra talál. Ők talán majd elmagyarázzák Józsefváros ország népének, ki is ő valójában. El is indult a panelházak végtelen rengetegében. Házat ház után, utcasarkot utcasarok után hagyott el, míg végül az egyik útkereszteződésben megpillantott egy rendőrt.
1: A rendőr hivatalos személy,
0: gondolta.
1: Hát ő egész biztosan tudja, ki itt a király, és ha a királyt ismeri, bizonyára tudja azt is, hogy ki a király lánya.
0: Oda lépett hát a rendőrhöz, és megszólította.
1: Tudja a bácsi, hogy én ki vagyok?
2: Hát már hogy ne tudnám. Te az a kislány vagy, aki palacsinta szeretne lenni ezért az út közepén áll, pedig a lámpa mindjárt pirosra vált. Na, szaladjál gyorsan a másik oldalra.
1: Ő sem tudja,
0: gondolta a kislány.
1: Biztosan csak a forgalommal kapcsolatos tudnivalókba avatták be. Nyilván fogalma sincs arról, hogy ki itt a király.
0: A meg nem értett király kisasszony tovább bandukolt a házak között, és azon töprengett, vajon miért ilyen tudatlan a nép?
1: Ha nagy leszek, és minden az enyém lesz, sürgősen változtatok népem műveletlenségén. Vándortanítókat alkalmazok majd, akik keresztül kasul járják birodalmamat az arcképemmel. Nem szégyen az, ha valaki királynő.
0: Hirtelen egy csapásra jobb kedvre derült. Az úton pontosan előtte egy úriember egészen a földig meghajolt. A kis király kisasszony méltóság teljesen odalépett hozzá, és megszólította.
1: Egyenesedj csak fel, barátom!
0: Az úriember hunyorogva pillantott fel a járdáról.
3: Hogy? Ó, de jó, hogy erre jártál, kislány. Nem segítenél megkeresni a kontaktlencsémet? Valahol itt kell lennie.
1: Nem ismerheted fel, hiszen nem is lát kontaktlencse nélkül,
0: gondolta a király kisasszony, majd kegyesen leereszkedett a földre, és segített megkeresni a kontaktlencsét.
3: Köszönöm, kislány, sokat segítettél,
0: mondta az úriember, miközben óvatosan visszatette a megtalált kontaktlencséjét.
1: Furcsák az emberek,
0: gondolta a királylány, miközben tovább indult vándorútján.
1: Élik mindennapjaikat, és még csak eszükbe se jut, hogy utána járjanak, hogy ki is az ő igazi uralkodójuk.
0: Miközben így elmélkedett, egy játszótérhez ért. A homokozóban egy 6 éves forma kisfiú csodaszép várat épített. A kislány azonnal hozzálépett.
1: Miért építed ezt a várat?
4: Azért, hogy a katonáimnak legyen hol megszállniuk.
0: A kis király kisasszony szeme izgatottan felcsillant.
1: Neked katonáid vannak? Akkor te biztosan király vagy.
4: De hogy is vagyok király? Én egy nagy hadvezér vagyok, nem látod? Én vagyok Jancsi, a 3. műanyag hadosztály kapitánya. És te ki vagy?
1: Én Lenke király kisasszony vagyok. Engem kell, hogy védelmezz. Még ezt se tudod, hadvezér.
4: Te jó! Ezt kit védelmeznem? Tudod, eddig semmilyen feladatot nem kaptam, csak gyakorlatoztattam a seregemet. Ki a várból, be a várba. De most, hogy megtaláltalak, téged fogunk védelmezni az utolsó csepp vérünkig.
0: Azzal Jancsi kapitány felsorakoztatta műanyag katonáit a kislány elé, és attól kezdve nem tágított mellőle. Így történt, hogy a kis királylány végül alattvalóra talált. Nem is zavarta már, hogy származását a nép körében teljes homály fedi, hiszen volt kivel megosztani a titkát. Igen, a mi kis Lenkénk egészen elégedett volt. Egészen addig, amíg rá nem jött arra, hogy ő tulajdonképpen nem is király kisasszony, hanem egy csodálatos jó tündér.

0: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem mennek kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel a hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának? Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lehiggyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket.
0: A legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű ember, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólítani engem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire? Mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Hát látott már maga Kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tengert. Csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker? Erre vág fel! Az is egy család! Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ha! Kezdte a replikát. Egy színési felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nicsak, milyen szép zöld pötty.

0: Réges-régen hajdanában, London városában eszébe jutott valakinek, hogy kutyákat tanítson be tűzoltó szolgálatra. Ezek a tűzoltó kutyák együtt laktak a tűzoltókkal, együtt gyakorlatoztak és együtt dolgoztak. Amikor egy-egy ház kigyúlt, berohantak a lángok közé és segítettek a tűzoltónak a mentő munkában. Ilyen derék tűzoltó kutya volt Jack, a nagy, okos, erős farkas kutya, valóságos tűzoltó kutya főparancsnok. Jacknek egyszer ismét dolga akadt, de még micsoda dolga? Kigyúlt egy ház, a tűzoltók rohantak, és rohant velük Jack is. Mire odaértek az égőház előtt, egy jajgató asszonyt találtak.
1: Mentsék meg a kislányomat, jaj, mentsék meg a kislányomat!
0: Így könyörgött a tűzoltóknak.
2: Na, Jack, rajtad a sor! Itt már csak te segíthetsz! Indulj!
0: És ezzel rámutatott a ház füstölgő lépcsőjére. Jack felszaladt a lépcsőn, és eltűnt a füstben. Odakünn szívszorongva várták. S Jack néhány perc múlva kirohant a füstölgő házból, és hozta a kislányt, az ingecskénél fogva. Az anya odaszaladt, karjába kapta a kislányt, és sírt, sírt örömében. De Jack jóformán meg sem várt, hogy a tűzoltó parancsnok megsimogassa, és megvizsgálja, nem pörkölődötte meg a szűre. Kiszakította magát, és újra visszarohant az égő házba.
2: Úgy látszik, van még oda bent valaki.
0: Mondta a tűzoltó parancsnok, és izgatottan várta Jacket, aki nem sokára ki is bukkant a tűzből. Foga között hozott valamit. Épp úgy hozta, mint azt a kislányt az előbb, az ingecskénél fogva. Amikor az emberek jobban megnézték, mit hozott ki az égő házból, arcuk boldog mosolyra derült. A kutya egy nagy játékbabát tartott a szájában.

0: Egy napon a mókus az erdőszéli tisztáson feküdt, az eget kémlelte, és egyszer csak elfelejtett egy szót.
1: Jaj!
0: Kiáltott fel, de senki sem hallotta, hiszen egyedül volt.
1: Melyik szó lehetett?
0: Tűnődött.
1: Homok, fű, fakéreg, vakar, kövér.
0: Nem jutott eszébe, nyomtalanul eltűnt az emlékezetéből. Kisvártatva a fecske ugrott be hozzá, és a mókus elmesélte, mi történt vele.
2: Ó, ez velem gyakran megesik.
0: Nyugtatta meg a fecske.
2: Ma reggel azt a szót felejtettem el, hogy én. Tegnap pedig hirtelen nem jutott eszembe a saját nevem.
1: Fecske!
0: Segített a mókus.
2: Igen, most már én is tudom.
0: Mondta a fecske.
2: De tegnap tényleg nem tudtam, hogy ki vagyok.
0: Mókus a fejét csóválta, igen különösnek találta az esetet.
2: Szerintem is az,
0: mondta a fecske.
2: De most, hogy erről beszélünk, már megint nem jut eszembe egy szó. Azért ez nagyon bosszantó.
0: A fecske idegesen röpködött ide-oda, a mókus döbbenten figyelte.
2: Ez itt...
0: Kezdett hozzá, és körbe mutatott.
1: A levegő?
0: Kérdezte a mókus. A fecske átölelte szárnyaival a mókus.
2: Köszönöm!
0: Örvendezett. A mókus alig bírta kiszabadítani magát a szárnyai közül.
2: Ó, éppen most felejtettem el valamit örökre.
0: Jelentette ki a fecske, hirtelen megint elkomolyodva.
1: Mit?
0: Kérdezte a mókus.
2: Bárcsak tudnám.
1: De... Honnan tudod, hogy örökre elfelejtetted?
0: Kérdezte a mókus.
2: Hát mindenhol kerestem.
0: Válaszolta a fecske.
2: És semmit sem hagytam ki.
0: Egy ideig hallgatott, majd megszólalt.
2: De már nem zavar.
0: A mókus eltűnődött azon, hogy valaha elfelejtette valamit örökre. Olyan érzése támadt, mintha töprengés közben a fejében megreccsent volna valami, mint ahogy a jég recsen, meg súlyos léptek alatt, ezért gyorsan másra kezdett gondolni.
2: Elindulok.
0: Búcsúzott a fecske.
1: Rendben.
0: Felelte a mókus. A fecske felemelkedett, és lassan elrepült. Néhány száncsapás után megfordult, és visszakiált.
2: De mókus, hova is repülök?
1: A messzeségbe!
0: Kiabálta a mókus.
2: Ó, köszönöm!
0: Kiáltotta a fecske.
2: Nagyon köszönöm!
0: A fecske alakja egyre kisebb lett, miközben a messzeség végtelen messzire terjeszkedett, csillogott, itt-ott még remegett is, és elérhetetlennek tűnt.
1: Ezt a szót soha nem fogom elfelejteni,
0: gondolta.

0: A farkas és a hét gidó. Volt egyszer egy öreg kecskeanyó, volt ennek hét gidója. Az öreg kecskeanyó úgy szerette őket, mint az édesanyja szereti a gyermekeit. Egy napon az erdőbe készülődött, hogy ennivalót hozzon. Magához szólította a gidókat, mind a hetet, s ezt mondotta nekik.
1: Édes gyermekeim, én elmegyek az erdőbe. Vigyázzatok magatokra, ha a farkas ide jön. Ha beeresztitek a házba, mindegy szálig felfal benneteket szőröstől, bőröstől. A semmire kellő gyakran tetteti magát, de reket hangjáról, s fekete lábáról könnyen ráismerhettek.
0: Mondták a gidók.
2: Édesanyánk, vigyázzunk mi magunkra, ne legyen miattunk gondja.
0: Kecskeanyó vidáman mekerészett, s nyugodtan indult el az erdőbe. Nem sok idő telt el, hát valaki kopogtat az ajtón, s megijált.
3: Nyissátok ki, édes gyermekeim, anyátok áll kün, s mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Csak hogy a gidók a reket hangról mindjárt tudták, hogy a farkas áll kün.
2: Nem nyitjuk ki, nem vagy te a mi anyánk, a mi édesanyánknak kedves, vékony a hangja, a tiéd pedig reket, a farkas vagy te.
0: Erre a farkas elment a boltoshoz, nagy darab krétát vásárolt. Megette a krétát, s attól megvékonyodott a hangja. Akkor aztán visszajött, megkopogtatta az ajtót, s bekiáltott.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindannyiótoknak hozott valamit.
0: Azám, csak hogy a farkas fekete lábát az ablak párkányára tette. Meglátták a gidók, s így szólottak.
2: Nem nyitjuk ki, mert a mi édesanyánknak nem fekete a lába.
0: Erre a farkas elszaladt a pékhez, s így szólt.
3: Megütöttem a lábamat, kegy rá tésztát!
0: Mikor a pék tésztával bekente a farkas lábát, futott a farkas a molnárhoz, s mondá.
3: Hincs be a fehér liszttal a lábam fejét!
0: Gondolta magában a molnár. Valakit meg akar csalni a farkas. És nem akarozott neki, hogy liszttel behintse, de a farkas így mordult rá.
3: Ha meg nem teszed, felfallak!
0: Megijedt a molnár, s behintette liszttel a farkas lábát. Így ám, ilyenek az emberek. A semmire kellő harmadszor is odament a házhoz, s bekopogtatott az ajtón.
4: Nyissátok ki, gyerekek, édesanyátok hazaérkezett. Mindnyájatoknak hozott valamit az erdőből?
0: A gidók kiszólottak.
2: Mutasd a lábadat, hadd lássuk, vajon igazán édesanyád vagy-e?
0: A farkas felrakta lábát az ablak párkányára, s mikor a gidók látták, hogy fehér a lába, szentül azt hitték, hogy minden szava igaz, beeresztették. Aki pedig belépett, senki más nem volt, mint a farkas.

0: Megijedtek, s el akartak bújni. Egyik bebújt az asztal alá, a másik az ágyba, a harmadik a kemencébe. A negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik a falióra szekrénykéjébe. Csak hogy a farkas mindegyiket megtalálta. Nem csinált sok teketóriát, hanem egyre másra bekapta őket, s nagy mohón lenyelte. Csak a legkisebbet nem találta meg az óra szekrénykéjében. Mikor aztán a bendőjét így megtöltötte, kidőlingőzött a házból, s a pázsiton egy fa alatt lefeküdt, s kezdett horkolni. Nem sokára hazaérkezett az erdőből az öreg kecske anyó. Jaj, mit kellett szegény fejének látnia. Az ajtó sarkig nyitva, asztal, székek, lócák, szanaszét egy rakáson, a mosdótát dirib darab cserepekben, paplan vánkos az ágyból kidobálva. Kereste a gyerekeket, de sehol nem találta. Szólongatta a nevükön, nem felelt senki. Végre, mikor a legkisebbiknek a nevét kiabálta, valaki vékony hangon megszólalt.
1: Édesanyám, ide bújtam az óraszekrénybe.
0: Kecskeanyó mindjárt kikotorázta onnan. A kis Gidó elmesélte, hogy itt járt a farkas, s a többi hat Gidót felfalta. Elgondolhatjátok, hogy a kecskeanyó mennyire síratta gyermekeit. Végre nagy bújában kiment a házból, a kis Gidó utána szaladt. Mikor a mezőre ért, hát meglátja a fatövében a farkast, de az úgy horkolt, hogy a fa ágai reszkedtek bele. Kecskeanyó jobbról is, balról is megnézegette a farkast, s észrevette, hogy puffadt hasában valami meg-megmozdul, mintha rugdalóznék.
2: Jaj, Istenem! Hát, ha szegény gyermekeim még élnek. Hát, ha csak úgy bekapdosta őket.
0: Hazaszalasztotta a kis Gidót, hogy hozzon ollót, cérnát és tűt. Aztán az alvó szörnyetegnek felhasította a bendőjét. Alig, hogy beléhasított, már az egyik Gidó kidugta a hasadékon a fejét, s mikor tovább hasított, mind a hat Gidó éppen ugrott ki a farkas hasából. Nem volt semmi bajuk, mert a falánk farkas szőröstől-bőröstől lenyelte őket. Micsoda öröm volt! Hogy ölelték az édesanyjukat? Hogy ugrabugráltak, mint a lakodalmát ülő szabólegény? Kecske anyó pedig így szólott.
2: Menjetek, szedjetek össze kavicsot, azzal töltjük meg a farkas hasát, amíg alszik.
0: A Gidók szétfutottak, s kavicsot hordottak össze, s amennyi csak belefért a farkas hasába, derekasan belegyömözött. Kecske anyó septiben újra bevarta a farkas hasát, a farkas pedig meg sem moccant, csak aludt tovább. Mikor aztán jól lakott az alvással, feltápászkodott. A sok kavics a hasában nagyon megszomjaztatta. Elindult, hogy kutat keressen, s jót igyék. De ahogy megy mendegél, a hasában a sok kavics egymáshoz koppant csőrrel. Felkiált a farkas.
3: Mi csörömpöl, mi szörömpöl itt a hasamban, itt is, ott is. Azt gondoltam, a kidóskák pedig nem más, csupa kavics.
0: És amint a kúthoz ért, s lehajolt, hogy vizet hörpincsen, a sok kavics lehúzta, s nyomorultul belefulladt a vízbe. Mikor a hét Gidó ezt meglátta, odaszaladtak, s újjongtak. Anyjukkal együtt táncoltak örömükben a kút körül.

0: Az elátkozott királyfi. Volt egyszer egy király, annak volt 3 leánya. Egyszer a király elment utazni, és azt mondta a lányainak.
1: Kívánjon mindennyikőtök valamit, amit szeretne, hogy hozhassam.
0: A legifjabbik azt kívánta apjától, hogy hozzon neki szóló szőlőt, mosolygó almát, meg csengő barackot. A király megígérte a leányainak, hogy meghozza mindegyiknek, amit kívánt. El is utazott a király szerencsésen, de egy napon egy sáros útra értek, ahol a király hintaja egyszer csak elakadt, s nem tudtak semmi úton tovább menni. Amint ott a hintóval vesződtek, arra került egy disznó. Ez odacammogott a királyhoz, és azt mondta neki.
2: Röf, ha nekem adod a legfiatalabb lányodat, akkor kisegítelek a sárból.
0: A király erről persze hallani sem akart, de mit volt mit tenni? Megígérte, hogy odaadja a lányát a disznónak. Megegyeztek abban, hogy 9 nap múlva a disznó eljön a lányért. Ekkor a disznó az orrával kissé megtaszította a hintó kerekét, és az egyszerre tovább tudott gurulni. A király nem sokat törődött ígéretével, mert gondolta magában, hogy a disznó csak nem fog a lányáért eljönni. Nagyobb aggodalmat okozott neki az, hogy legifjabbik leányának nem tudta sehol se megszerezni a szólószőlőt, a mosolygó almát és a csengő barackot. Mikor a király hazaért, elmondta, mi történt vele, de a leányai is nevettek rajta, mert azok sem gondolták, hogy a disznó eljöjjön a legfiatalabb testvéréért. Alig telt el azonban a 9 nap, a disznó beállított egy taigával a király udvarára, és kérte ám a leányt. Háj, lett most nagy írás rívás. A király azonban egyet gondolt, felöltöztette a szoba leányt leánya ruhájába, és a disznóhoz vezette. A disznónak azonban az nem lett, azt mondta, hogy ez nem az, akit ő kért. Ekkor ismét egy más leányt vezettek oda, de azt sem fogadta el, és már erősen röfögött, hogy neki az igazit hozzák elő. Mit volt mit tenni, csak oda kellett adni a király kisasszony. Ez persze nagyon sír, de a disznó

elhozta őt. Elmondta neki, hogy el volt átkozva, és a királylány most megmentette őt. Felkérte, hogy hajlandó-e ne jelenni. A leánynak persze megtetszett a fiatal deli herceg, és nem soká kínáltotta magát. Most a herceg körülvezette őt a kertben, ahova amikor beértek, a szőlők megszólaltak, és azt mondták. Itt jön a mi hercegünk! Itt jön a mi hercegünk! Az almák mosolyogtak rá, a barackok pedig csöngtek. Most aztán a herceg kérte a királylányt, hogy válassza a legszebbeket. Most ő megadhatja azt, amit atyától kívánt. Ezután befogadtak, hintóba ültek, és elhajtottak a leány atyához. Lett ott nagy öröm, mikor a leányt meglátták, de még nagyobb öröm, amikor a leány mindent elbeszélt, és bemutatta a szép fiatal herceget, mint vőlényét. Nem sokára aztán megtartották a lakodalmat, amely 7 országra szólt, és 2 hónapig tartott. A fiatalok pedig, ha meg nem haltak, még máig is élnek.

0: Bartók Julianna, a hiúhó ember. Régen volt, talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az órom hegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon, tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy búzgón illesztem helyére a répaórot, a hóember megszólalt.
1: Ez nekem nem tetszik.
0: Szó, ami szó, meglepődtem, mert hogy ki hallott már olyat, hogy egy hóember hiú legyen. Azért válaszoltam. Miért nem? Ez egy méltóságteljes büszke nagy orr, illetve nagy répa, tettem hozzá halkabban.
1: Akkor sem tetszik. Hozz egy másikat.
0: Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répa készlet a konyhában. Mondtam a hóembernek. Be kell mennem a városba, a piacra, új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindet felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk, kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán, mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán meg kitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsák

otthonban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az órokkal. Most nézd meg, itt vannak a szebbnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor már boldogan fogadta az első órot, amit a szeme alá bígyeztettem. És mindketten felnevettünk, hogy milyen buták

0: Kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, és ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének, meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni.

0: és lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezetem, aztán a másik falon vissza.
1: Vég, vég!
0: Rikkantott a kis palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon föl, falon le. Szerencséje volt a kis palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a holt hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Vég, vég! Nyisd ki az ajtót, végig akar utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, ahogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott, és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
1: Hát te még mit csinálsz ott?
3: Elsőt kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le, a jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáó, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kisöcsém, nem volt még elég.
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kisöcsém, nem volt még elég.
1: Nem, nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
5: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, a jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös!
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán? Hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucsorán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, megdünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó?
0: Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát.
2: Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince!
0: Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
1: A kuka jó lesz?
2: Jó, rikkantotta Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
0: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
2: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
0: Bogyó turkált a zsebében.
1: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
1: Meséld már!
0: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett.
2: Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt. Anya baja, törje ki ezt a kötelet!
1: Jött egy kémény seprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált.
2: A frász essen ebbe a kötélbe!
1: Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen.
2: Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet!
1: A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta.
2: A melyikő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb?
1: És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen.
2: Majd adok én nektek madzagot! Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás!
1: A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. S ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett.
2: Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés!
1: Majd a kémény seprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kémény seprő hiába kiabált, hogy
2: jaj, mamám, meg segítség!
1: Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe.
2: Kémény seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt!
1: Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte.
3: Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak?
1: Pompom elgondolkozott, majd így felelt.
2: Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni.
1: Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott.
4: Jön! Itt jön! Ferezék be!
1: Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte.
2: Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak.
1: Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy.
2: Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt.
1: Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyilásba alul.
2: Befelé-befelé csipogó banda!
1: A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt.
3: Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat!
1: Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
3: Azért, mert ez itt egy elemi csapás! Válaszolta Bogyó.
1: A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat.
3: Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
5: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
1: Kérdezte egy borízű hang.
3: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
5: Értettük, megyünk, világos.
1: Kurjantotta a borízű hang.
4: Várjatok meg, és senki se boccadjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
2: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
4: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
2: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek.
3: Ott van az elemi csapás! Ott, ott, arra!
2: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
3: Tűzoltók, ha-ha, spriccelő vitézek, musvéti locsolók, gyertek csak!
2: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
4: Jaj, elkapta a tűzoltókat, én azt hiszem, hogy itt a vég!
2: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
3: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-hó, ha-hó, erre, ide!
2: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
3: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
4: Ott, ott, mutogattak neki.
3: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
2: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
3: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért!
2: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
3: Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat? Nem baj,
2: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
3: Na végre egy szakember!
2: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: De aztán jó irányba feszíts ki! Nyugi hosszú!
2: Intette Gombóc Artúr.
3: Észak-déli irány jó lesz!
0: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
2: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
3: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
2: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
3: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
1: Megvárhatsz, mosolygott vissza Bogyó a kapuból. És fújt ki magad!

0: Úgyhogy ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem jól érzitek magatokat, ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem estén kint a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házaspár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt ugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyat fekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és tovább állott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyárfák. A szivarom kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyárfák mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Chloe. Hajadon fővel, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben. Ekkor odaléptem Chloéhoz, és sírva fakadva csókolni kezdtem a fehér arcát. Ő kényszeredetten mosolygott, piros, finom rajzú ajkaival és forró kezeivel a nyakamat és a fejemet simogatta. Lekerültünk a mezőre, majd az erdőbe értünk. Szótlanul haladtunk egymás mellett, és a szőlős kerteknél illatos szőlőt vásároltunk. A pripri bogarak százai megszólaltatták szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte útunkat. A kék csónakba vittem Chloét. Lassan eveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat, lesoványodott kis arcomba belógott a hajam. A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztház lámpása gyúlt ki. Míg reszkető karokkal eveztem, Chloé vállai mermezítelenül derengtek felé. Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloé az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új hold sarlója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október, az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás, perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáját.